0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét, vérét, lelkét, istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét, vérét, lelkét, istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét, vérét, lelkét, istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét, vérét, lelkét, istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.

víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalom forrása, bízom benned. Ó, vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalom forrása, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Igen, Jézusunk, te áldozati bárányként mentél a vérpadra, a keresztre, hogy a mi gyengeségeinket és vétkeinket önmagaddal felszegeztesd, hogy aki benned hisz, az szabaddá váljon, az újból Isten gyermeke legyen, és megtisztuljon minden megbánt vétkétől, hogy királyságodnak örökösse legyen. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy mennyi királyságra hívtál bennünket. Ezért áldunk és magasztalunk egész bensünkből és lényünkből, ennek megdicsőlésre a méletünkbe.

0: Köszönjük Istenünk, hogy ebben az órában szívünket és kezeinket dicsőségedre emelhettük, Uram, hogy betölts bennünket. Hogy valóban mindaz, ami talán kötözöttség és nehézség, az benned az élet szerzében megtörjön, és Isten gyermekként távozzunk, hogy megdicsőj bennünk most és mindörökké. Amen.
1: Amen.
0: Foglaljunk helyet. A vilasztás előtt a kezdetben megkérdeztem, van-e valaki rosszul, azt nem azt kérdeztem, mert nem volt, amit mondjak, hanem azt láttam, hogy bizonyos olyan erőmegnyilvánulások voltak, amelyek több testvért megpróbálnak befolyásolni, hogy vagy menjen ki, vagy ne tudjon ülni, vagy valami olyan legyen vele, hogy azok a kegyelmek, amit Isten fia a földre hozott, azok ne legyenek részei. Vagy négyen jelentkeztek, hogy nem voltak valami jól. Téged kérnek meg először a gyerek közelebb egy kicsit. Jó, köszönöm szépen előre is a bátorságot. Igen, parancsolj. Mit tapasztaltál, mit éreztél a... Az a miénk?
2: Ja, azt mondtam, hogy egy ilyen, itt olyan...
0: Nyomasztó erőt.
2: Igen, nagyon várt a szívem, és egy olyan, hogy ki kell menjek. Éreztem,
0: igen,
2: hogy...
0: azt várták, hogy... És voltál közben ki?
2: Nem.
0: Gratulálok.
2: Köszönöm.
0: Igen. Tehát ezeknek az erőknek az a szándéka, hogy ott, ahol kegyelemben részesülnél, ott ne tudj megállni. Ne maradj ott. Nehogy elszalasszanak, mert többi nem tudnak befolyásolni. Sejted-e, hogy milyen erők tartnak téged, vagy milyen erők befolyásolnak? Nem. Milyen kellemetlenségek szoktak lenni az életbe?
2: Hát, most hogy értve, hogy...
0: Te teljesen laza vagy, vagy...
2: Az hát közben... nem.
0: Nem? Milyen gondjaid vannak?
2: Hát ilyen szorongok, hamar bepánikolok. Félelmeim vannak, rossz gondolataim, ilyenek
0: igen.
2: Vannak.
0: De ezen kívül történt egy olyan esemény, amikor valakire nagyon megharagudtál. Visszaemlékszel?
2: Tehát, hogy nem is tartom a kapcsolatot? Tehát...
0: Nem tudom, azóta lehet, hogy igen, hát köszöntök, lehet, hogy jól hát vagytok, hogy ide. Nem. De volt egy olyan, ami úgy lelkileg téged megdolgozott, és akkor így nagyon megharagudta.
2: Most így hirtelen... így az életben vannak ilyen dolgok, csak így nem haragszom senkire.
0: Tehát nem mondtam, hogy most haragszol, de volt egy olyan, ami miatt úgy megsértettél, úgy kemény haragot engedtél be.
2: Hát most nem tudom ezt.
0: Nem jut még eszedbe. Na nem gond, mert időközben biztos bejön. Tudom, hogy elég messziről érkeztél, ugye?
2: Igen.
0: Mi volt a szándékod? Miért hoztad ezt az áldozatot?
2: Hogy jöttünk. Gyermekáldásért. Tehát szeretnénk gyermeket már nagyon régen. 15 éve is körülbelül, és...
0: Nincs gyereketek? Nem is volt?
2: Hát voltak ilyen, elveszítettem az elején, tehát nagyon az elején.
0: És akkor te elveszítetted?
2: El.
0: Mondták-e, hogy miért?
2: Hát konkrétan annyira nem, tehát nagyon az elején. Uh-huh. Most volt egy méhen kívüli terhességem is.
0: Jó, itt van a férjed is, ugye?
2: Igen.
0: Megkérünk, hogy gyere közelebb. Tessék?
2: A szavak se jönnek valahogy, most nem tudom én.
0: Mi a gond?
2: Nehezen jönnek még a szavak is.
0: Igen? Uh-huh. Éjszaka nincs megszokva az ember, így mondja.
2: Igen.
0: Azt mondod, hogy úgy nagyon sokat nyugtalankodsz. Visszaemlékszel, hogy mitől kezdett ez, vagy mikortól vagy így?
2: Hát, szinte... Mindig erre emlékszem.
0: Így születtél? Uh-huh.
2: Mindig, tehát gyerekkoromtól kezdve ilyen, mindig éreztem.
0: Már indulásból tudtad, hova jössz?
2: Mindig voltak ezek.
0: Igen. Az nem jutott eszedbe, hogy kivel koccantál, ugye? Eszedbe jutott a szójel, mert az fontos. Valami egészségügyi problémát állapítottak-e meg, hogy miért nincs, nem lesz gyereketek?
2: Hát így a hormon nem mindig van rendesen, a hormonaim úgy rendben. Beteéréssel is van egy kis gond, néha nincs mindig, de amúgy így...
0: Különösebb ok nincsen?
2: Hát így nagyon különösebb nincs.
0: Nincs, jó. Nem tudom, itt van-e még Zsuzsa Demeterzsa? Nincs. Ő hamarabb befejezte a virasztást. De azért akartam megkérni, hogy tegye rátok a kezét, mert neki 7 gyereke van, és gondoltam, hogy nem pont 7-re gondoltam, de... Van-e valaki olyan, akinek legalább 4 gyereke van? Nincs, szükvilág van a Székelyföldön. Jó, kérnék egy női szolgálót ide, testvérkéhez. Van-e még valaki esetleg, aki azt szeretné, hogy már nem, hogy itt legyen gyereke, hanem... Nem fogant, és szeretne, hogy fogadjon. Álljál fel, és szíves. Mind a ketten álljátok fel, és kérnék két-két szolgálót oda.

0: Atyánk, Istenünk, szent színedre lévünk jelenlévő testvéreink előm, de a hallgatóságból is mindazokkal, akik vágyódnak, hogy az élet megfogadjon bennük. Ha netalán tévedtek, kérve kérünk, légy irgalmas felettük, Uram. Ne rótt fel az emberi gyöngeséget. De tekints le azon természeti adottságokra is, vagy éppen sérülésekre, amelyek gátolják az élet megfoganását testvéreinkben. Te hatalmas Isten vagy, aki egy világot alkottál, mennyivel inkább újjá tudod formálni mindazt, amit megrontott e bűnös világa. Ezért mennyei áldásod szájon jelen és távol lévő testvéreinkre. Áld meg, Atyánk Istenünk, idegrendszerüket és vérkeringésüket. Áld meg, Uram, a hormonháztartást, hogy harmóniába jöjjön, és megtörjön minden gát, minden kötelék és kötelezettség, bárhonnan jött, teljesen megtörjön Isten gyermekeiben. Meddőségnek lelke, megdorgálunk, parancsoljuk, tűnj el testvéreink életéből. Jézus szent és hatalmas nevére, hagyjatok térdet, és hagyjátok szabadon Isten gyermekeit. Teljesen hagyjátok szabadon. Bárki által köttettetek meg bennük, bármin keresztül. Krisztusban, aki legyőzött titeket, mert föltámadt és győzelmet aratott minden sötétség felett, meg dorgálunk, és megparancsoljuk, hogy hátráljatok, távozzatok, és ne térjetek vissza. Tiket pedig, Atyánk Istenünk, aki egy világot alkottál, kérve kérünk, szállj le gyermekeidre, Uram, és áld meg a felelős szerveket a normális működésre, hogy férjükkel együtt létükben élet fogadjon testükbe. Jöjj, teremtő lélek, jöjj és szállj le Isten gyermekeire. Teljesen törzs be, Atyánk. Mélyen, megtörve minden más erőnek fogságát és hatalmát, akár irigységből vagy rossz szándékból származnak. Kérve kérünk, törd meg ezeket, Atyánk, és oldozd fel gyermekeidet a normális hiteles életre, az élet megfoganására, a te dicsőséged győzelmére, mindannyiuk életébe. Jöjj, mindjárt, jöjj és dicsőj meg! Mi pedig áldunk és magasztalunk, Atyánk Istenünk, hogy hozzád kiáltottunk és kérhettünk tőled. Áldunk és magasztalunk, Atyánk, mert meghallgatott kérésünket, nem azért, mert mi kértük, hanem jelenlévő testvéreinket nagyon szereted. A te szeretetet töltse be a benned való kiteljesedésre. A Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Jó, köszönjük a segítséget. Egy kicsi gondom van neked ezzel az aggodalommal, ezzel a stresszes állapottal. Hányadik gyerek vagy a családban?
1: Második.
0: Nehéz volt valami komplikáció a szülésnél? Mikor szül, anyukád megszült?
1: Nem tudom.
0: Nem emlékszel?
1: Nem. Szerintem nem hiszem. Nem beszélt soha róla, hogy nehéz lett volna.
0: Akkor miért vagy megkötve? És miért utánam? Istenem. Oh. Aki úgy érzi, szokott aggódni, megkérem, az is ismétel, jó? Akár a hallgatóság közül is. Istenem. Köszönöm, hogy szeretsz engem.
1: Köszönöm, hogy szeretsz engem.
0: De bocsáss meg nekem, Uram. Hogy nem tudom belé helyezni életemet. A te jelenlétedbe. És beengedem a hiába való aggodalmat. A békétlenséget. És a zugolódást. Jöjj segítségemre.
1: Jöjj segítségemre,
0: hogy mindezt szívem mélyéből meg tudjam bánni.
1: Hogy minden szívem mélyéből meg tudjam bánni.
0: És tudjam megváltói lábaid elé tenni.
1: És tudjam megváltó lábaid elé tenni.
0: Hogy elvedd tőlem.
1: Hogy elvedd tőlem.
0: Hogy se aggodalom.
1: Hogy se aggodalom.
0: Se félelem, se szorongás.
1: Se félelem, se szorongás.
0: Ne befolyásoljon engem.
1: Ne befolyásoljon engem.
0: Csak annak öröme.
1: Csak annak öröme.
0: Hogy Isten gyermeke vagyok.
1: Hogy Isten gyermeke vagyok.
0: És Krisztusban szabad.
1: És Krisztusban szabad.
0: Mert igent mondtam az ő jelenlétére.
1: Mert igent mondtam az ő jelenlétére.
0: Kérlek, Uram.
1: Kérlek, Uram.
0: Költözz be szívembe.
1: Költözz be szívembe.
0: És törd meg.
1: És törd meg.
0: Ezen sötét erők fogságát.
1: Ezek sötét erő fogságát.
0: És helyébe.
1: És helyébe.
0: A te áldásod töltsön be.
1: A te áldásod töltsön be.
0: A gudalmasság helyett.
1: A gudalmasság helyett.
0: Háladásra.
1: Háladásra.
0: A teljes győzelmedre.
1: A teljes győzelmedre.
0: Az én életembe.
1: Az én életembe.
0: Amen.
1: Amen.
0: A mindenható Isten áldás a szívetek vágya szerint töltsön el benneteket a Krisztusban elnyert békesség átvételére, ebben való kiteljesedésre, közös kérésünkre az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Jó, köszönjük szépen. Na, mit tapasztaltál?
1: Jó érzés, tehát megnyugvás.
0: Megnyugvást. Úgy szerinted meddig fogja bírni a feleséged nyugodtan?
2: Remélem, hogy hazáig.
0: Csak hazáig? Azért, hogy az úton ne zavarjad. Nem jutott eszedbe, hogy kire idegesedtél fel ki?
1: De így az elmúlt években?
0: Úgy a születésedtől errefelé, az előtt nem.
1: Hát most...
0: Nem jön be.
1: Nem tudok.
0: Nem tudsz, nem senki eszedbe.
1: Most.
0: Most nem? Várjunk még?
1: Nem, vannak így helyzetek, mikor valakire úgy az ember egy kicsit megharagszik, vagy hogy mondjam, és de úgy nem volt annyira.
0: Azt mondod, pedig volt egy eset. Nem hiszed? Jó.
1: Elhiszem.
0: Kész vagy-e megbánni, hogy ezt beengedted a szívedbe?
1: Igen.
0: És mit utánam, Jézusom?
1: Jézusom.
0: Te nem nehezteltél.
1: Te nem nehezteltél.
0: Sem az árulódra.
1: Sem az árulódra.
0: Sem ítélkezőidre.
1: Sem ítélkezőidre.
0: Sem gúnyolóidra.
1: Sem gúnyolóidra.
0: Sem kínzóidra.
1: Sem kínzóidra.
0: Sem gyilkosaidra.
1: Sem gyilkosaidra.
0: Bocsáss meg, Uram.
1: Bocsáss meg, Uram.
0: Hogy megpróbáltatásomban.
1: Hogy megpróbáltatásomban.
0: Nem téged követtelek.
1: Nem téged követtelek.
0: Beengedtem a neheztelést.
1: Beengedtem a neheztelést.
0: És a haragot.
1: És a haragot.
0: Tévedtem, Uram.
1: Tévedtem, Uram.
0: Megbánom vétkemet.
1: Megbánom vétkemet.
0: És oldozd fel most.
1: És oldozd fel
0: az én szívemet.
1: Az én szívemet.
0: Hogy ennek helyébe.
1: Hogy ennek helyébe.
0: A te békét töltsön be.
1: A te békét töltsön
0: be. És tegyen teljessé.
1: És tegyen teljessé.
0: A te szeretetedben.
1: A te szeretetedben.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jézus néven megdolgálnak téged halál, a haragnak lelke, amely ennyire, ennyire zavarba osztott testvérem életét. Parancsom, tűnj el, mert megbánta vétkét, szállj ki, és hagyd szabadon, teljesen és végérvényesen. Mert a Krisztusban elnyert szabadságot, és te írj be vele közös kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Mit tapasztaltál?
1: Hát most semmit még.
0: Itt mit éreztél?
1: Semmit annyira.
0: Annyira semmit. Még megvan az a nyomásod?
1: Nincs már az a nyomás, már még az elején elmúlt, mikor kijöttem.
0: Már féltek akkor? Aha. Jó. Ha vagy meg szeretnék köszönni Isteneket, pár szóba tedd meg.
1: Ha nem értettem a kérdést.
0: Ha valamit meg szeretnél köszönni Isteneket, pár szóba tedd meg.
1: Köszönöm, hogy mindig mellettem van, és segít minden helyzetben. nehéz helyzetekben, mert voltak. Köszönöm a családomat, hogy eljutottunk ide. Minden jó kegyelmet, mindent köszönök neki.
0: Amen.
1: Amen.
0: Téged is megkérünk, ha van megköszönni valót.
2: Köszönöm én is, hogy el tudtunk ide jönni. Már egy ideje akartunk, csak nem mind jött össze. Köszönök minden jóságot, családomat, hogy egészségesek. És ennyi, köszönöm.
0: Ennyi, ámen. Jó. Mennyiben egy hónap múlva, nem azt akartam mondani, hogy nem lesz gyerek, mert egy hónapot illetve, nincs annyi hitünk. De ha nincs fogadás, akkor meg kérlek reklamáljatok, jó? Rendben? Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Jézus Szent nevére, mert meghajlik minden térd a mennyben, a földön, még az alvilágban is. Hajtson térdet a halálnak lelke, aki elvette megfogant magzataid életét, és parancsoljuk néked halálnak lelke, hátrálj és tűnj el, most nyomban teljesen és végérvényesen távoztas velünk életéből, és többé ne próbálj hatalmat gyakorolni, vagy befolyásolni. Távozz és ne tér vissza. A feltámadt Krisztus nevén vedd a szabadságot, és teljébe van Isten dicsőségének győzelmére a életedben, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen.
3: Amen.
0: Jó, köszönjük szépen.
2: Köszönöm.
0: Remélték. Igen. Említetted, hogy fájdalmaid vannak, ugye? Meg kérlek, gyere közelebb. Miből fakadnak ezek a fájdalmak, tudod?
3: Hát én március végén tudtam meg, hogy nekem megvan az áldás.
0: No.
3: És húsvét után támadt egy nagy vesegörcsöm, amivel kórházba kerültem, és hogy behelyeztek egy ilyen vese is, ilyen, úgy is mondják, hogy húgyúti stent, jobb felül. Mind a két felül van kövem. Régebb is voltak olyan, hozzávetőlegesen olyan 10 évvel ezelőtt is voltak. Nagyon sokat kínlódtam velük, de akkor volt robbantva, vagyis ilyen kőzúzással, és gyógyszeres kezeléssel is elmentek, de folyamatosan jövögettek vissza. Az első várandóságom alatt is
0: csak egy pillanat, tehát úgy formálódtak, mert vissza azért nem jönnek a követ.
3: Formálódtak, igen. Az első várandóságom alatt is volt, mert visszanéztem a papíraimot, csak akkor nem volt probléma, tehát csendben voltak, vagy nagyon pincurkák voltak, gondolom. Most jó nagyok.
0: Nagyok, ez mit jelent?
3: Hát több is van, és a nagy az ecendi. Tehát azon alul
0: csak, hogy elképzeljünk valami.
3: Nem, olyan nagy szikladarab. És akkor tulajdonképpen azzal, hát végül is inkább itt a húgyutakot támadja ez a stent, hogy be van téve, hát sokkal, amúgy is hajlamos voltam mindig a húgyúti fertőzésekre, és most annál inkább, tehát most ilyenkor nyáron is 2 zokni van rajtam, tehát én nem tudok.
0: Egy jobbos, egy balos.
3: Úgy irigylem, akik tudnak menni mezit lábakára a földön is, na de én nem tudok, sőt a házba is ilyenkor, most a 40 fokokba is fel kell húzzak egy zoknit, már jobb nem lefagy a lábam. nem is ezzel van most a problémám. Hát ez is nyilván probléma, mert azt mondtad, oké, hogy majd, ha megszülök, majd csak azután valami lesz vele, vagy...
0: Azután valami lesz, igen.
3: Valami lesz.
0: Úgy most... Van-e még valaki, akinek ilyen kevesedés van a vesébe, vagy vese problémái vannak? Nincs, mindenki egészséges, az igen, kérem. Ez jó, jó hír.
3: Ezen kívül van még két hónapjánál, lassan két hónapja, tehát hasvájáson van, nem nőgyógyászatilag, a baba rendben van, azt mondják az orvosok, hanem inkább ilyen, most szégyellem, vagy nem szégyellem, inkább ilyen székrekedési probléma, ami tulajdonképpen nem törődnek a nőgyászok sem amúgy vele, nagyot, tényleg nem. És borzasztóan fáj a hasam napközben, nagyon sokat kell pihenjek.
0: Megértettük. Ezt egy kicsit így félébb húzzuk, jó? Atyánk Istenünk, szívünk jelenlévő testvérünkkel, Uram, és mindazokkal, akár a hallgatóságból, bárhol lennek ebben az órában, akik a Szent Hiaddal virasztanak, tekints le rájuk. Kérve kérünk, Urunk, jöjj segítségükre. Ha akár milyen okból, örökségből, vagy bárhonnan formálódnának ezek a kristályosodások, amelyek úgymond kövek formájában nyilvánulnak meg, a te színed elé hozzuk néked, a Teremtő Istennek, aki egy világot alkottál. Mennyei áldásod szálljon beteg testvéreink veséjükre. Áld meg ezeket a veséket, Uram. De áld meg az egész anyagcserét, hogy mindaz, ami rendellenességgel működik, az Krisztusban helyreálljon. És Jézus Szent nevére zúzódjanak szét ezek a kiformálódott kristályosodások, kevesedések. Teljesen az ő hatalmas nevére engedelmeskedjetek, és távozzatok el ebből a testből, és mindazok testéből, akik vágyodnak a Krisztusban való gyógyulásra. Teljesen jöjj, Teremtő Lélek, jöjj és dicsőj meg hatalomban és erőben, Uram. Áld meg a veséket, vesevezetéket és hólyagot, hozd harmóniába, hogy valóban úgy működjenek, ahogy alkottad kezdetben, Uram. Hogy ne a világ bűnös szelleme befolyásolja, problémát okozva, hanem a megváltás kegyelme, amely szabadság és béke. Jöjj, Teremtő Lélek, jöjj és áld meg gyermekedet. És kérünk, Urunk Istenünk, áld meg az egész altesti vérkeringését, hogy ne kérjen annyi zoklit húzni télen-nyáron. Ez itt járdat egész le a talpáig. Amennyiben talán érsz szükülete volna, Krisztusban táguljanak ki ezek az erek a teljes normális méretre. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj és járdat az egész nagy vérkört minden belső szervével, Uram. A bélműködést egész a lábvérkeringésig hozd harmóniába. Teljesen hozd harmóniába, Uram. Mi pedig áldunk és magasztalunk téged. Újongó szívvel adunk hálát te néked, Uram, hogy hozzád kiálthattunk, kérhettünk tőle, te pedig meghallgatott kérésünket. Tartsd meg testvérünket a te igazságodban. Igazságot teljes győzelmi az életében a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen. Jó? Hogy érzed a lábaidat?
3: nem tudom, rosszul álltam, de nem tudom, úgy remegett a jobb lábam.
0: Igen.
3: A lábammal egyéb nincs. Ám mondjuk megvannak most már melegedve, két zokniban most már megfőttek.
0: Jó zoknit húztál. Jó, egy kicsit mozgassak úgy meg. Jól átmelegedtek?
3: Jó, nagyon jó. Nem fáztak egyáltalán, gondolkoztam, jó lenne lehúzni. De aztán nem húztam le.
0: Jó, ha itt meg szeretnék köszönni. Ja igen, a veséknél tapasztaltál valamit?
3: Igen, éreztem, melegséget éreztem ott. Jobb felül.
0: Mozgást éreztél benne?
3: Mozgást nem.
0: Na. Jó, ha itt meg szeretnék köszönni Istennek, tedd meg egy pár szóba.
3: Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy itt lehetek ezen az éjszakán. Köszönöm, hogy meggyógyítottál engem. Áldalak és magasztallak téged. Most is mindörökké. Amen.
0: Amen. Köszönöm, hogy eljöttél. Jó, nézem, még ki szeretné idejönni? Nem értettük. Igen. De kértünk. Leventetem, mondtad, hogy, nem, hogy rosszul voltál tegnap, ugye?
4: Ma. Vagy tegnap, igen, tegnap. Bocsánat. Tegnap.
0: Igen, neked van valami komoly egészségügyi problémád? Igen, jó, meg foglak kérni, hogy bocsánat, meg elveszem a széket, üljél le, mert ez neked úgy jobb lesz.
4: Jó.
0: Mi is a gondod?
4: Nekem volt két agyműtétem, egy pompa be van ütetve, ahogy sönt be van ütetve az agyamhoz. Az állam vezetve a kutyulagomhoz. Nekem sok az agyvizem. Mikor a görcs elkapja a fejemet, akkor elvesztem az eszméletemet és sok szó, úgyhogy nem emlékszik semmire. Pillanatig.
0: Értettük. Van még valakinek fej problémája? Tudom, van, csak nem ismeri be. Nekem is van. Igen, ott van. Igen, mi a gond? Egy pillanat, hogy a kollégám menj hátra. Kis türelmet kérünk.
5: Igen, az agy daganat. Voltam itt két kedden. Bocs, úr.
0: Jaj, igen. És hogy vagy azóta?
5: Nincs baj így. Nincs baj.
0: Nincs baj. De azért meg foglak kérni, gyere előre, jó? Jaj, most már így ismerlek, csak ott a sötétben nem. Te gondolom lábon kibírod. Kérnék két szolgálatod a testvérkéhez. Oda, hogy neked milyen részen is van a daganat?
5: Az agy kérekben.
0: Egy kérek jobb bal felül.
5: Igen, nem tudom azt pontosan.
0: Uh-huh. Jó. Igen, az agybajjal akartam elmondani, hogy van egy kedves közösségünk. A fogyatékosok közössége, így Hit és Fény úgy hívják. Most lesz a jövő héten a nagy találkozók Magyarországon. És Lengyelországban voltunk. És az egyik német fiatalember megkérdezte, hogy mi hány fogyatékosra jöttünk. Hányan vagyunk fogyatékosok? És mondtam, hogy velem együtt 19. Rám néz. Hogy te fogyatékos vagy? Mondom, én csak takargatom. Amúgy ez nem tudom, de valós nálam, aztán ki mennyire érzi magát fogyatékosnak. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében hozzád kiáltunk, az élő Istenhez, az élet szerzőjéhez. Jelen és távol lévő, szenvedő testvéreinkért, akinek központi idegrendszerét megtámadta a sejtburjányzás, hogy fogságba tartsa és befolyásolja. Kérve kérünk, Uram, ha ne talán tévedtek, akár ők vagy őseik, ne rótd fel az emberi gyöngeséget, árasz ki irgalmasságodat minden eseményre, amin keresztül idegen erők jöttek be az ő életükbe. És a föltámadt Krisztus nevére törjön meg minden képződmény, és Jézus nevére pusztuljon ki csirájából, teljesen pusztuljon ki minden képződmény. Száradjanak ki gyökerei. Teljesen száradjanak ki. És tűnjenek el. Jelen és távol lévőkből egyaránt. Jöjj, Teremtő Istenünk! Jöjj, és formáld újjá testvéreinket, Uram! Mert benned van az ő hitük. Mi pedig kérve kérünk Jézus szavai szerint, aki azt mondotta, ha ketten vagy hárman egyetértve kértek az Atyától, az én nevemben megadom nektek. Íme Atyánk Istenünk, egyetértve kérünk, mennyei áldásod, minden kicsinségünk ellenére kézzeltételünk által töltse be gyermekeidet, és tisztítsa meg minden képződménytől, teljesen tisztítsa meg, és oldozza fel egy egészséges Isten gyermek életre. Jöjj, Szentlélek Úristen, jöjj és törzs be gyermekeidet, Atyánk Istenünk. Jöjj, Teremtő Lélek, jöjj, dicsőj meg. Ti pedig minden sötétségnek, élettelenségnek szelemei, hátráljatok, és hagyjátok szabadon Isten gyermekeit. Teljesen hagyjátok szabadon, és ne befolyásoljátok. Atyánk, atyai szereteted által áld meg jelenlévő testvéreinket, hogy kézzeltételünk által teljesen feloldódjanak, felszabaduljanak, Uram, és igazságodban járjanak és keljenek. A te igazságodban, hatalomban és erőben, és ez kísér ráadásoddal teljességre, közös kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen. Ki lehetett bírni lábon, ugye?
5: Ki.
0: Mit tapasztaltál?
5: Hát egy nyomást, egy ilyen bizsergést.
0: Most az,
5: egy picit még el...
0: És az hogy végződött? Még,
5: hát úgy olyan szép lájtosan, úgy enyhült. Most ugyanúgy érzem egy kicsit így a nyakam fele, de...
0: Nem szűnt meg?
5: Most így ilyen lassan.
0: De még nem szűnt meg?
5: Nem. Nyakam fele, de még ott egy kicsit nyom. Elérti a szám fele, és akkor így...
0: Atyánk Istenünk, mindaz, ami megérintett testvérünkben, kérve kérünk Jézus Szent nevére, te teljessé, Uram, a gyógyulást és szabadulást. Krisztusban, az élő Isten fiában. Te teljessé, jöjj, Szentlélek Úristen, jöjj és járd át. Járd át, Uram, hogy a képződmény gyökeréből valóban ki tudjon pusztulni, eltűnjön teljesen Isten gyermeke életéből. Teljesen eltűnjenek. Teljesen. A mindent Isten áldása kísérjen benneteket ebben a szabadságban kiteljesedésre az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen.
5: Most már könnyebb.
0: Most már
5: igen.
0: Most már megismersz minden, hogy...
5: Igen.
0: Láttam egy olyan felvételt egy boxmestről. Az egyiket nagyon kiütték, benn volt a sarokba. Oda megy a barátja, felemeli a fejét. Nézd rám, ismersz? Igen, édesanyja. Jó, tehát, hogy most, hogy akkor felszabadultál. Felszabadultál?
5: Igen, igen, igen.
0: Jó,
5: igen.
0: Ha meg szeretnéd köszönni Istennek, egy pár szavat tedd meg.
5: Drága jó Istenem, hálás vagyok, hogy eljöhettem, itt lehetek, harmadjára.
0: Igen.
5: És köszönöm mind az, aki támogatott is, és segítségemre vannak, és hogy részt vehetek is, itt lehetek, és köszönöm Istenem, hogy gondomat viseled a hétköznapjaimban is, mert nem olyan könnyű, de hálás vagyok az Úrnak.
0: Amen. Elfejtem megkérdezni, hogy azóta, amikor az első áldást kértünk, voltak-e rosszul réteid, vagy a rossz közül?
5: Nem. Ügyes, nem, és úgy lelki békém is úgy eléggé megvan ahhoz, hogy várom, hogy
0: mikor kerülök.
5: Hát addig is az voltam, csak izgatottabban.
0: Biztos vagy?
5: Miben? Hogy?
0: Hogy addig is normális voltál.
5: Hát az voltam.
0: Volt egy munkatársam, hogy mindig azt mondta, hogy Tibor, én nagyon meg vagyok elégedve magammal. Végeztél szemináriumot most 2 éve? Tavasszal?
5: Igen. Az ősszel, Madévfalván.
0: Ősszel végeztél szemináriumot. Igen. Most nyár van. Mennyire jártál találkozókra, vagy ezt ki tudtál tartani, vagy hogy van?
5: Végig. Az egészen ott voltam, és utána kezdődött. Azért volt és egy kicsi ilyen tüske benne.
0: Utána mennyi időre?
5: Hát úgy mond, hogy Istenem, ez egy kicsit örök jó. A szemináriumnak, ahogy vége lett,
0: igen.
5: Úgy éreztem, az erőm megy el, és decemberben teljesen lenyomott, úgyhogy, de az más volt, az másfelé. Ez most derült ki, ez a daganat. Az ott legyengült a szívem, pajzsmirigy, túltengés, autoimmun, lett az abba a csomagba. És visszamegy, úgy 5 hónapot voltam otthon.
0: Csak egy pillanat. Tehát a szeminárium végére gyengültél-e? Vagy befejezted utána? Ott,
5: amikor befejeztem.
0: Utána?
5: Igen.
0: Nem azért
5: ott
0: csak...
5: Ott a vége felé az utolsó 2-nél már éreztem, hogy az erőm hagy el, és a lábaim. És ott akkor volt ugye az, mit lehetett kérni mindenki. Okay. Hát én kértem mindent, azt mondták, hogy mindent kérjük.
0: Na, normális, a legszűk világ.
5: Én kértem mindent, és éreztem, hogy megy el az erőm. A lábaimból legelső az volt, hogy... Na, és az hova tovább fokozódott.
0: Ja, utólag fokozódott, úgy tovább.
5: Hát igen, úgyhogy...
0: És aztán többet még kértél áldás, vagy nem kértél? Vagy,
5: igen, hogy hát fokozódott? Beszéltem önnel is, hívtam a telefonon is, akkor voltam a kórházban, igen, de na, úgy látszik, hogy a gonosz erősebb volt, vagy valami, na, egy hónapot, kemény hónapon volt. Január 7-től kezdtem jobban járni, sokat fogytam, úgyhogy akkor kezdtem aztán helyre.
0: Komolyabban venni? Januártól kezdett komolyabban venni?
5: Nem az, hanem... Hát az is igen, de hogy gyógyulni. Aztán 5 hónapot voltam ott, és most már is visszamentem dolgozni, és akkor jött a kettős látás, ahol most megtudtuk 2 hete, hogy adj daganat.
0: Értem. Jó. És mondod, hogy a kedden múlt a hetek értünk először áldás, ugye?
5: Így van.
0: Talán nem volt a kellemetlen közérzeted?
5: Nem. A héten volt egy kis szorongás, de ugye az belefér, az... mert
0: hát főleg ha jön a medve.
5: És akkor ugye jaj, ez most megint... Na.
0: Mert ilyenkor jobban megy az érettség, hogyha egy kis idegeskedünk.
5: Igen. Tudjuk, hogy nem úgy van, de így vagyunk összerakva. Sajnos.
0: Itt a gond. Amikor azt a defektet, amit beengedünk, azt elfogadjuk, hogy ez a miénk, én ilyen vagyok. Azért gond, mert akkor, ha így fogadtad el, olyan is maradsz. Nem fog komoly változás lenni az életedben.
5: De...
0: Tehát erről beszéltem a bevezetőben, nem tudom, ha figyeltél.
5: Tudom.
0: Hogy a gondolkodás módunkban át kell formálódjunk. Én a gondolkodás módomban leregződtem, vagy megálltam bármilyen magatartásom mellett, mert itt örököltem, mert én ilyen vagyok, mert ez a természetem, mert nem tudom, hivatkozok ilyenre, így, akkor azt jelenti, hogy azt elfogadtam, és az nekem az fog menni, az fog működni. És nem megváltás kegyelme nem tud működni, mert te ilyen vagy. Tehát még egyszer át kell gondolni, hogy...
5: De én akarom a Jóisten segítségét, és ő biztos, hogy fog segíteni, mert én nyitott szívvel vagyok, csak ez ugye nem megy egyik napról, gondolom a másikra, vagy...
0: Nem mehet, tehát hogyha azt mondta, ilyen vagy, akkor nem mehet. Tehát akarod, hogy legyen változás, de a megvallásban azt mondta, hogy ilyen vagy. Nem tudom, érthető?
5: Értem. De rajta vagyok.
0: Jó. Tehát az igaz, hogy Isten is szeret, ahogy vagy, csak lehet át kéne egy kicsit formálja. Nekünk, úgymond az Isten gyermekségi magatartása lényege. Nem az alaptermészetünk, nem a vérmérséklet, nem a horoszkop, nem a nem tudom miféle csillagjegy, hanem az Isten gyermekség. De tényleg a tegnap is imádkoztam valaki értése. Úgy azt láttam, hogy annyira elfogadta az az állapotot, amiben van, hogy ez neki ez természet, és ez így van, és ezt megmondták, és az orvosok is mondták, és így mondták, és úgy mondták, hogy néztem, hogy nem, nincs hogy előre lépjen. Mert van ilyen, aki egy bizonyos helyzetben sokat szenved, vagy kötve, vagy nem tudom féle, azt ráveszi a gonosz, hogy fogadja el, hogy ott nem, nincs lehetőség. Mert a természete.
5: De nem fogadom én el, mert én otthon is, mikor jön az aggódás, hogy igen? Most akkor hesegtetem el, hogy nem engedem be.
0: Tehát az aggódát nem lehet hesegtetni.
5: De én próbálom.
0: Nem rossz a próbálkozás, nem rossz. Azok az erők, amelyek a démoni világból vannak, azokkal nem lehet így bánni ilyen hességtársaságokkal, és akkor menj el, és akkor nem sígy, akkor... Nem rossz az ötlet, de nem lehet. Az ördöket csak úgy lehet bánni, mint a kutyával. Próbál meg, ha egy kutyacska valahol a mézbe egy udvarra, és megtámad, és akkor vele is mondjad, hogy menj el, Na, és nézd meg, hogy rögtön közeledik-e. De azt mondod neki, akkor szedi a betyárbútor, és menjen el. Tehát a sötét erőkkel nem lehet ilyen kedvesen, bájosan bánni. Oda fel kell lépni.
5: Igen.
0: Érthető.
5: Érthető.
0: Nagyon köszönöm.
5: Én is köszönöm. Jó Isten fizesse.
0: Isten segíjen.
5: Köszönöm szépen.
0: Nem, te mennyire vagy?
4: Most ma a lavajban is tudnék halni.
0: Igen, nézd csak meg.
4: Talán, hogy nem tudtam volna megalni, biztos.
0: Jó, ha vagy itt meg szeretnék köszönni Istennek, tedd meg egy pár szóba.
4: Dolga mennyi, atya. Köszönöm, hogy meghívtál a ma estére. Köszönöm, gyógyítok egy álmadét, Uram. Köszönöm, hogy meggyógyítottál és kivettél engedet a betegségemből. Legyen áldottad a Szent Nevát, most is mindörökké. Amen.
0: Amen. Jó, köszönjük szépen. Egyszer teljesen átmelegedtél.
6: Csak innen jobban látom az arcokat.
0: Csak látom, ne kivetkeztél vagy. De nyugodtan, nem gond. Jó. Még van-e valaki jelenkező? Igen, parancsolj. Köszönöm szépen. Üdvözlünk, nem mondom, légy szíves, mert látom vagy. Igen. Milyen kérdésed van, mi a probléma?
7: Van egy nagy mély miómám. 13 centi.
0: Ez hol van, milyen részen?
7: A mélyembe.
0: Ja, a mélyembe. Úgy mondtad, mély. Én értem, hogy mély. Mélységre értettem, elnézést.
7: Mély fal tetején valahogy is nő magasságba, a gyomor fele, meg...
0: Volt-e valamilyen kapcsolatod idegen erőkkel?
7: Hogyha jártam ilyen réki, vagy ilyesmi, vagy hogy a családba, hogyha tudok
0: róla. Ilyesmire, nem, hogyha jártál ilyesmire, vagy olvastál ilyen könyveket, vagy néztél ilyen felvételeket, vagy hallgattál, vagy...
7: Voltam ilyen réki, vagy kétszer.
0: Igen?
7: Ilyen masszírozáson, ilyen kranioszakrális.
0: Komoly dolgokkal jártál.
7: De nem tudtam, hogy nem. Nem,
0: nem tudtad, hogy ez nem éppen nem, egészséges
7: nem,
0: dolog?
7: Nem, nem.
0: Igen, nem. Pedig most mindent adnak. Jó pénzét. Jó. És azért tettél, mert szeretnéd, hogy megszűnjön ez a... Igen, jó. Kérnek két női személyt szolgálni.
7: Családban voltak ilyen problémák.
0: Hogy?
7: Családban is voltak problémák. Anyukám 41 éves korában halt meg.
0: Hűhaj.
7: Voltak.
0: Mi történt vele?
7: Aszma, ilyen tüdőfibrózis.
0: Igen?
7: Tüdeje össze, a falak össze száradtak, és nem kapott levegőt.
0: Jaj, és nagymamával?
7: Nagymamámnak ilyen mély rákja volt. Anyukám halála után rá egy évre nagymamám is meghalt. Apukám vastagbélrák a lányom születése előtt. Anyukám családjában még volt ilyen gond, hogy bátyja az öngyilkos lett.
0: Ujjjjj.
7: Volt sok minden.
0: Ujjjjj. Ez tényleg sok.

Van-e még olyan, akinek idejekorán elhunytak szerettei, családtagjai? Kérnék legalább egy szolgálót mindenébe. Sikerült, ide nem jutott. Nincs több szolgáló?

Úgy kéne beosszátok, hogy... Van-e valaki, akinél nincsen szolgálat? Nem baj. Ha eléritek, akkor kettőre is, két testvér felé is szolgáljatok. Ott még mindig nincsen, ugye? Nem, azt egyszerű megoldani. Úgy tegyétek egymásra a kezeteket, ti ketten, mert ti ketten, akik felé kéne szólni. Te ki van a szolgált? Neked nincsen? Milyen kényelmes ennek. Parancsolj. Úgy köszönjük szépen.

0: meg fogom kérni ezeket a személyeket, akiknek idejekorán elhunytak a családtagjai, hogy ismételjétek utánam. Istenem, köszönöm elhunyt szeretteimet.
1: Köszönöm elhunyt szeretteimet.
0: Köszönöm azokat az éveket.
1: Köszönöm azokat az éveket.
0: Amelyet együtt tölthettem velük.
1: Amit együtt tölthettem velük.
0: Kedves szeretteim.
1: Kedves szeretteim.
0: Bocsássatok meg nekem.
1: Bocsássatok meg nekem.
0: Ha megsértettelek.
1: Ha megsértettem.
0: Vagy fájdalmat okoztam.
1: Hogy fájdalmat okoztam.
0: Én is megbocsájtok nektek.
1: Én is megbocsájtok nektek.
0: Szívem mélyéből.
1: Szívem mélyéből.
0: És Jézus szavai szerint.
1: És Jézus szavai szerint.
0: Aki azt mondotta.
1: Aki azt mondotta.
0: Hagyjátok a holtakot a halottaikra.
1: Hagyjátok a holtakot a halottaikra.
0: Én most szabadon engedlek benneteket.
1: Én most szabadon engedlek benneteket.
0: Az örök pihenési helyetekre.
1: Örök pihenési helyet.
0: Többé nem fogom bolygatni lelketeket.
1: Többé nem fogom bolygatni lelketeket.
0: Istenem.
1: Istenem.
0: Mindaz a lelki fájdalom és gyötrelem.

0: Jó szent és hatalmas nevére minden kötelék, amely őseitekhez hozzátartozóitokhoz kötött benneteket, Krisztusban törjön meg teljesen köztetek és köztük, hogy ők békében pihenjenek, ti pedig szabadságban éljetek. Most pedig ismételjétek utánam, Uram Jézus Krisztus!
1: Uram Jézus Krisztus!
0: Én a te nevedbe vagyok megkeresztelve.
1: Én a te nevedbe vagyok megkeresztelve.
0: Ezáltal Istennek gyermeke lettem.
1: Ezáltal Isten gyermeke lettem.
0: Krisztusban szabad.
1: Krisztusban szabad.
0: Istennek örökösse.
1: Istennek örökösse.
0: És Krisztusnak társörökösse.
1: És Krisztusnak társörökösse.
0: Ezért semmilyen szellemi örökséget.
1: Ezért semmilyen szellemi örökséget.
0: Amelyet elődeim hordoztak.
1: Amelyet elődeim hordoztak.
0: Vagy szeretteim.
1: Vagy szeretteim.
0: Nem fogadok el.
1: Nem fogadok el.
0: Távozzatok az életemből.
1: Távozzatok az életemből.
0: Az én örökségem.
1: Az én örökségem.
0: Krisztus által az atyától van.
1: Krisztus által az atyától van.
0: Rátok nincs szükségem.
1: Rátok nincs szükségem.
0: És kijelentem az ő hatalmas nevében.
1: És kijelentem az ő hatalmas nevében.
0: Hogy általa szabad vagyok.
1: Hogy általa szabad vagyok.
0: Mert igent mondottam.
1: Mert igent mondottam.
0: Az ő jelenlétére.
1: Az ő jelenlétére.
0: Az én életemben.
1: Az én életemben.
0: És kérlek Jézus nevében.
1: Mennyei
0: atyám. Bármilyen betegség köttetett meg.
1: Bármilyen betegség köttetett meg.
0: Őseimen keresztül.
1: Őseimen keresztül.
0: Az én testemben.
1: Az én testemben.
0: Lelkemben vagy szellememben.
1: Lelkemben vagy szellememben.
0: Az élő Jézus nevében.
1: Az élő Jézus nevében.
0: Aki feltámadt és legyőzte a halált.
1: Aki feltámadt és legyőzte a halált.
0: Most vedd el tőlem.
1: Most vedd el tőlem.
0: Oldozz fel, Uram.
1: Oldozz fel, Uram.
0: Hogy szent sebeid által.
1: Hogy szent sebeid által.
0: Teljes gyógyulást nyerjek.
1: Teljes gyógyulást nyerjek.
0: Minden gyengeségből.
1: Minden gyengeségből.
0: Jézus nevében.
1: Jézus nevében.
0: Ámen.
1: Amen.
0: Isten szent lelke töltsön el benneteket, és tegyen szabadá minden örökségtől vagy örökségből fakadó bajtól, betegségtől és gyengeségtől. Jöjj teremtő lélek, jöjj és érítsd meg testvéreinket. Érítsd meg, Uram, hogy teljesen megtörjön minden örökségből származó betegség és gyengeség, magatartás vagy bármi. Teljesen megtörjön, teljesen és végérvényesen. És minden szellemi erő, amely bármilyen praktikán keresztül, kuruzslás, varázslás, boszorkányság, csinálmány, joga, rejki, pranádi, vagy bármilyen szellemi köteléke, amelyben megköttetetek, Krisztusra törjön meg teljesen és végérvényesen. Teljesen és végérvényesen. És pusztuljon ki gyökeréből az ezek által megkötött betegség, minden formája és köteléke. Teljesen, teljesen tűnjön el a ti testetekből és szellemetekből. Ó, áldunk és magasztalunk, atyánk, hogy ennek helyét Szent Fiad lelke által betöltöd, és teljessé teszel a szeretetedben. Jöjj, teremtő lélek, jöjj, jöjj, dicsőj meg, még mélyebben és teljesebben, Uram, és hozd egyensúlyba a vérkeringésüket gyermekeidnek, a hajaktól le a talpokig, teljesen járd át szent hatalmasságod által, mélyen, mélyen, mélyen a teljes gyógyulásra, a te dicsőséged győzelmére, mert hatalmas Isten vagy, nyilvánulj meg, Uram, minden jelenlévőben, minden távol lévőben, Uram, mindazokban, akik vágynak, és őszintén befogadták a szent igazságot, amelyben Isten gyermekei lettek, Istenek örökösei, és nem ősei tévedését örökölték, hanem az a szabadságot, amelyet Krisztus adott az élet árán. Jaj, mennyi kegyelem, jaj, és dicsőj meg teljesen a teljes győzelemre a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen. Jó, köszönöm szépen, foglaljunk helyet. Mit tapasztaltál?
2: Ilyen nyugalmat.
0: Azon kívül nem volt semmilyen kellemetlen érzésed?
2: Nem. Nem. Jó? Kellemetlen nem.
0: Jó, egy kicsit foglalj helyet oda, légy szíves. Jó? Akiket imádkoztunk, megkérném, hadnám ki, hogy van, hogy ne szalasszunk el valamit. Akik fel voltak állva, hogy imádkozzanak értük.

0: Úgy szélre álljátok fel, hogy megy tűnne nekem végigállni.
1: Jól vagyok, szabadságot, békét éreztem.
0: Hogy belső békét éreztél?
1: Igen.
0: Jó, köszönjük szépen.
1: Nem tudom, nem nagyon tapasztaltam semmit.
0: De ki halt meg?
1: Nem éreztem semmit.
0: De ki halt meg neked, hogy?
1: Apukám, nevelő apukám.
0: Jaj, nevelő apukád?
1: Igen.
0: Jó.
2: A lábaimat ilyen zsibadás fogta el.
0: Amíg imádkoztunk?
2: Igen.
0: De most megszűnt-e?
2: Hát nem tudom. Még úgy érzem, hogy nem teljesen. Még ma tiszkál benne.
0: Kit hunyt el?
2: Édesapám.
0: Édesapád. Milyen kapcsolatban voltál vele?
2: Hát elég kicsi voltam, 9 éves voltam, úgyhogy szoros kapcsolatom nem volt vele.
0: De nem volt egy probléma, feszültség köztetek?
2: Hát volt, mert egy agresszív ember volt a családunkban. Mm-hmm.
0: És mindez utánam, Istenem?
2: Istenem.
0: Mindaz a lelki fájdalom és gyötrelem.
2: Mindaz a lelki fájdalom és gyötrelem.
0: Amit a sátán okozott nekem.
2: Mit a sátán okozott nekem?
0: Édesapámon keresztül.
2: Édesapámon keresztül.
0: Azt lábad elé teszem.
2: Azt lábad elé teszem.
0: Az ő bűnei bocsánatára.
2: Az ő bűnei bocsánatára.
0: Bárhol lenne most az ő lelke.
2: Bárhol lenne most az ő lelke.
0: Oldozd fel és áld meg.
2: Oldozd fel és áld meg.
0: Gyermeki szívemen keresztül.
2: Gyermeki szívemen keresztül.
0: Az örök életre.
2: Az örök életre.
0: Amen.
2: Amen.
0: Mint az ő megkötetett apai hatalomban felettett félelemre, szorongásra, gyengeségre, az Krisztusban törjön meg teljesen és tűnjön el a te életedből, hogy helyébe az Isten gyermekség teljességet töltsön be közös kérésünkre. Jézus nevében. Amen.
2: Amen. Egy újabb gyengeség vonult rajtam keresztül.
0: Hát ezt eléggé komolyan hordozod ennek a következményt, amit apuka hátrahagyott. Most egy pár percet meg fog szűnni. De ez eléggé megterhelt téged mindennapjaidban. Jó? Most már szabad vagy? Úgy oldódik fel, igen. Maxim 5 perc alatt és teljesen helyre kegyen. Jó, köszönjük szépen.
3: Nekem az ima alatt nagyon jött a sírás, kellett nagyon sírjak. Még most is érzek egy kicsi remegést, ugye, testembe.
0: Kit hunyt el?
3: Édesanyám, és öngyilkos lett.
0: Hűha.
3: Ezért volt imádkozva már csak.
0: Volt imádkozva.
3: Néha úgy visszajönnek a rossz gondolatok.
0: Milyen rossz gondolat?
3: Hát, nem volt olyan jó gyerekkorom. Tehát többen voltunk testvérek, és én már 5 éves koromban kellett vigyázzak a legkisebb gombra. Mm-hmm. És egyszer reggel munkába induláskor ideadták a tejet, hogy edessem még. Forró volt a tej, és én a babát elégettem, a húgomat. És akkor úgy gondolom, hogy akkor kialakult egy gyűlölet. És az úgy aztán, hogy az évek során növekedett bennem.
0: De ez ki iránt alakult ki?
3: Édesanyám iránt.
0: Aki öngyilkos lett?
3: Igen.
0: Olyan még van, akinek a öngyilkos lett hozzátartozója? Jó, kérnek egy-egy szolgálata. Tehát akinek öngyilkos lett oda. Atyánk, Istenünk, Szent Fiad, névet tettük kezeinket testvéreinkre, Uram. Kérve kérünk, színedre hozzuk, Uram, azokat a ördögi megnyilvánulásokat, amelyek rátörtek családtagjaikra, hogy megtévesszék-e, hogy elrabolják a te szeretetedet tőlük, és fogságba ejtsék. hogy gyötrelmet hagyjanak hátra. Istenünk, ha netalán tévedtek és képtelenek voltak ellenállni a kísértéseknek, és ezáltal a gonosz megkette, hogy elrabolja életüket, légy irgalmas az emberi gyöngeségek felett. Add rá, hogy mindazt a fájdalmat, amit átéltek az élő hozzátartozók, a családtagok, a kismerősek, azt tudjuk egyesíteni Jézus szenvedéseivel, ezen elhunyt gyermekeid bűnei bocsánatára. Légy irgalmas felettük, Uram, bocsánat meg, ha ezért valaki megítélte őket, vagy neheztelt rájuk. De mindazt, amit a kísértő erők által békétlenséget keltettek jelen vagy távol lévő testvéreinkben, Jézus nevén oldozz fel kiengesztelődésre. És mi pedig minden fájdalmat örömmel teszünk Jézus szenvedései mellé, elhunyt szeretteink bűnei bocsánatára. Neked pedig halálnak lelke, aki elragadtad testvéreink család tagjait, jelen és távol lévőket, parancsoljuk, szüntesd be, többé ne folytasd ezekben a családokban a te munkádat, hogy mások életére is törjél. Tűnj el halálnak lelke. Jézus szent nevére engedelmeskedj hátrá és távozz. Téged pedig, atyánk, kérünk, küld a békesség lelkét, a teljes kiengesztelődésre, és oldozz fel, Uram, minden örökségből fakadó köteléket, a Krisztusban elnyert szabadságban való kiteljesedésre, kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen. Amen. Köszönöm a szolgálatot. Mit tapasztaltál?
3: Hát olyan jó megnyugvás töltött el, melegség.
0: Úgy belső békét.
3: Igen,
0: jó,
3: olyan
0: köszönjük
3: belső szépen. Békét tapasztaltam.
0: Köszönjük.
4: Melegséget éreztem még az előző áldásból.
0: Igen. Most. De úgy érezted, hogy szabad is lettél a...
4: Már volt imádkozva ezért az ügyért, most is egy melegséget éreztem. Istennek legyen hála.
0: Jó.
3: Hát én az ima alatt rosszul lettem egy picit, így a félfelemet valami nagyon lesújtotta, de most már úgy érzem, hogy egyre jobban vagyok. Még egy picit olyan furán érzem, de úgy érzem, hogy egyre jobban az előbbi ima után. Igen. Is jobban lettem.
0: Kit hunyt el?
3: A édesapám.
0: Nem utálja a viszonyba vele?
3: Nem.
0: Arra kérlek, hogy bárhányszor eszedbe jutnak emlékek, amiben édesapád fájdalmat okozott neked, úgy Jézus nevében dicsőjön meg Isten minden gyötrelem által, ami eszedbe jut, jó? Jó, köszönöm szépen.
5: Én nem tudom, én ilyen érzést éreztem, mint hogy így mozogtam, így igen. Nem tudom, az mi volt.
0: Igen, vannak ilyen furcsa tünetek.
5: Én ezt éreztem.
0: Utána megnyugodtál-e?
5: Hát most nyugodt vagy? Most azért ma után nyugodtam meg. A mostani után.
0: Ja, a mostani után.
5: Igen.
0: Mert valami hasonló volt. Jó, köszönjük szépen.
6: Engem is úgy hintaasztottak elő hátra, de folyamatosan szabadultam, úgyhogy most olyan békesség van benne. Mondhatom, hogy öröm is.
0: Na, örvendünk. Jó, köszönjük szépen.
7: Ilyen bizsergés kapottás fáj, tehát fájt a fejemnek az egyik fele, és azután nagyon megnyugvás.
0: Megnyugvás.
7: Igen.
0: Jó, köszönjük szépen.
8: Én belső békét tapasztaltam.
0: Köszönjük.
8: Nekem egy olyan bizsergést éreztem a lábomba, és a talpam olyan, mintha égett, vagy olyan...
0: Megtörténhetik. De utána az úgy kellemes melegség lett
8: ebben. Elmúlt, igen.
0: Tehát jó.
8: Jó vagy,
0: nincs. Jó, köszönjük. Ez a helyzet, hogy ezekben a lelki fájdalmakban, amit a halálesetek okoznak, történhetnek kötődések, és akkor ilyenkor, amikor felszabadul, akkor valami vérkeringési probléma is, tehát valószínűleg szabadult fel.
9: Ja? Még mindig remegek, és erős gyorsan már a szívem.
0: Az még jobb, mintha megállna.
9: Érzem egy gyalábambul az erő, nem tudok hogy? Állni.
0: Ki hunyt el neked?
9: Édesanyám.
0: Édesanyád. Igen, úgy látom, hogy nagyon ragaszkodtál hozzá.
3: Nem is ismertem.
0: Nem is ismerted?
3: 3 éves voltam.
0: Köszönöm. 3 éves voltál. De 3 évesen úgy nagyon, nagyon megmunkált édesanyád halála. Jó, figyelj rám. Jézus nevében felszétülök halálnak lelke, hogy kihasználta testvérünk tehetetlenséget és ártatlanságát, hogy megkötözd és megpecsételd, hogy félelemben és szorongásban tartsd egy életen keresztül. Parancsolom, most nyomban tűnj el, szállj ki testvérünk életéből, távozz és többé ne zaklasd. Te pedig vedd a Krisztusban elnyert szabadságot, és te élj be vele, Isten dicsőséges győzelmére, a te életedbe, közös kérésünkre, Jézus nevében. Amen.
3: Kicsit megszűnt most az a römegés.
0: Elszédültél-e?
3: Kicsit igen.
0: Kicsit igen. Jó, egy olyan 5 percet meg kell szűnjön, jó?
3: Hát először öröm volt, szabadulás bennem, és most a második szó, most úgy kicsit úgy vár a szívem.
0: Csak egy kicsit vár?
3: Hevesebben.
0: Hevesebben. Kit mint el?
3: Hát nekem 2 fiútestvérem, az egyik abból öngyilkos lett, és a sógórnőm, ő is, ő kezdte, először ő lett öngyilkos.
0: Mind a ketten öngyilkosok lettek?
3: Tehát nem. Úgyhogy a sógórnőm öngyilkos lett, és utána balesetben, de meghalt egy fiútestvérem. És a másik fiútestvérem, annak még nem volt családja, ő lett öngyilkos, hát olyan kicsit olyan kuszás volt a dolog, de...
0: Ez elég kuszás, nem egy kicsit.
3: Nem egy kicsit.
0: Jézus nevén felszétlök halálnak lelke. Ki kihasználta az emberi gyöngeséget, hogy testvérem körében ennyi embernek elvett életét. Atyánk, ez a lelki fájdalom, amit testvérünk átért ezek következtében. Legyen azok lelki üdvösségére, Uram, akit a szívében hordozott. Neked pedig halálnak lelke, parancsolom. Hátrálj és tűnj el, többé ne befolyásolt testvérünket. Teljesen távozz nyomorult, többé ne befolyásolt. Távozz és ne tér vissza. Te pedig védd a Krisztusban elnyert szabadságot, aki feltámadt és a és győzelmet adott a halál felett. Vidd ezt a győzelmet, és teljél be vele, Isten dicsőségre és családod örömére az Atya, Fiú, Szentek nevében. Amen.
3: Amen. Amúgy jó kapcsolatom volt mindenkivel.
0: Hát az lehet csak a halállal. Tudom. Nem az emberekkel. Jó, most hogy érzed magad?
3: Jó, szabadon.
0: Szabadon, jó.
3: Dicsőség is, hála Istennek.
0: Jó, köszönjük szépen. Ki volt még?
10: Mind a két lábamban zsibbadás éreztem, és a mellkasomban illajtosást.
0: És lettél-e szabad?
10: Most nem érzek semmit.
0: De úgy felszabadultál, érzed, hogy...
10: Igen,
0: kicsit. Jó. Jó, köszönjük szépen. Jó, ki volt még?
11: Nekem előre úgy elzsibbadtak a lábaim, utána elmelegedtek. Most nekem is egy kicsit szaporabban van a szívem.
0: Olyan fázékonyak voltak a lábaid?
11: Igen, igen, amúgy.
0: Aha. Jó. Én úgy látom, hogy ez most többet nem lesz.
11: Hála az Úrnak.
0: A szívverés azért gyorsult fel, mert egy kicsit most át kell alakuljon a vérkeringésed, átalakul.
11: Most amúgy nem, nincs a lábaimban semmi zsibbadás.
0: Jó, köszönjük szépen. Ki volt még?
12: Áramlatot éreztem a fejemnél, és olyan, mintha 4 kéz lett volna rajtam, pedig csak 2 volt. Mintha 4 kéz lett volna rajtam, azt éreztem, pedig csak 2 kéz volt rajtam, és ilyen áramlat a fejemnél.
0: Igen, és az imalat felszabadultál-e? Érezted, hogy is szabad lettél?
12: Talán egy kicsit igen.
0: Egy kicsit igen. Kit halt meg?
12: Apukám.
0: Mi történt vele?
12: Öngyilkos lett.
0: Ó. Lehet-e tudni miért?
12: Nem.
0: Jó. Majd fel kéne telefonon hívja, jó?
12: Rendben.
0: Azért, mert tehetnek dolgok. Igen?
1: Nekem az elején elzsibott a jobb lábam, és kezdett fájni a fejem. De az ima után úgy elmúltak a tünetek.
0: Kitűnő. Jó, köszönjük szépen. Ki van még itt? Volt-e valaki?
13: Nekem az ima alatt a fájámban éreztem egy olyan érdekes érzés, heves szívdobogás, és a lábaimba gyengeséget. És a szívdobogásom kezdett lassulni, de még nem.
0: Még nem szűnt meg teljesen?
13: Nem szűnt meg teljesen.
0: Mit hunyt el?
13: Nekem a testvérem hirtelen, és nagybátyám, és apósom, ők öngyilkosok lettek. Uh-huh. Fiatalok voltak mindannyian. És a sógornőm is hirtelen, ennek a testvéremnek a felesége, ő tavaly hunyt el, hirtelen ő is. Uh-huh.
0: Jó. Ha nem szűnik meg, akkor szóljál, hogy maximum 10 perc, ha nem 10 perc, nem szűnik meg, akkor szóljál.
13: Jó.
0: Jó?
14: Én teljesen sikerült megbocsánások édesapámnak, mert voltak
0: a koccanások.
14: Koccanások, igen. És úgy nagyon-nagyon felszabadító élmény volt a végén. Nem fájt semmi, nem voltam rosszul, nem szédültem, de úgy átpörögtek az agyamon.
0: Igen, tehát ez nagyon, hogy nem lehet kötni az érzéseket, mert mindenki másképpen nyilvánul meg. A lényeg a szabadsága.
14: Igen.
0: Ebben is felszabadul, mint a vérkeringés, meg ilyen olyan.
14: Úgy, nekem ugye a gondolatokban jöttek elő azok az események, amik úgy, amit úgy visszavittem magammal eddig. Most bízom benne, hogy elengedtem, és odaadtam.
0: Jó, rendben. Volt-e még valaki?
15: Igen, bársú, de meg is nézek.
0: Most is érzed?
15: Megérzem.
0: Itt hunyt el?
15: Nagytatám és a nagymamám öngyilkosok lettek.
0: Mind a ketten?
15: És apumnak a testvére is fiatalon öngyilkos lett.
0: Jaj. Jézus szent és hatalmas nevében felszólítunk téged, halálnak lelke. Ki ennyi ember életét eloltottad, ki eltraboltad az ütetetlenségükben. Atyánk, tekints le testvérünkre, aki igent mondott a te jelenlétedre. Ezért Jézus nevében megdorgálok téged halálnak lelkes parancsom, tűnj el testvérem életéből, emlékeiből, érzelmi világából, képzeletvilágából, most nyomban, hátrá és senki jelenlévőnek, se hozzátartozák ne átsál. Távozz, te nyomorult, és ne térj vissza. Te pedig vedd a Krisztusban elnyert szabadságot, és te élj be vele, hogy mindebből sem minden térhessen vissza az életedbe, Isten dicsőségére, Isten örömödre az Atya Fiú Szentek nevében. Amen.
16: Amen.
15: Üdvenek rekodalba.
0: Megpuhultak. Még egy 5 percig fognak remegni.
17: Én az ima alatt olyan szédülést éreztem, és olyan szorító valamit így a nyakamnál.
0: Kit hunyt el?
17: Férjem.
0: Ott valami nézeteltérés volt köztetek, valami nem volt jó?
17: Hát, igen.
0: Így van?
17: Igen.
0: Az jó lenne egy kicsit átgondolt, és kiengesztelődj egy lélekben vele.
17: Én úgy éreztem, hogy le tudtam zárni azt ott.
0: Nem tudtad lezárni. Nem tudtad lezárni. Nem, ott voltak valami, tehát vagy megjegyzést csináltál, vagy valami olyasmit a férjed irányában, ami benne fájdalmat és gyötrelmet okozott. Úgy lezárhatod magad, vagy két befejeztem, többet nem emlékszem, de nem úgy kell lezárni.
17: De nincsen lezárva.
0: Tehát, hogy lélekben kérjél bocsánatot, amiben megsértetted, vagy fájdalmat okoztál, mindegy, ha ő váltotta is ki, de nem úgy kellene reagálni rá, és akkor azt a gyötrelmet, amit okozott neked által a sátán, azt ajánlt fel a lelküdvességére, és akkor egyenesbe lősz.
17: Nem.
0: Nem. Jó, köszönöm szépen. Mennyi időnk van? Van-e valakinek kérdése? Nincs. Kinga, téged foglak megkérni, gyere előre egy kicsit.

Tedd rá a kezedet. Én csak kicsit válogatok. Tedd a melletted valóra a kezedet. Oda, igen. Nem ott. Átra, oda, oda. Úgy.

Nézem, elnézést. Ez itt a tett a dolog.

Atyánk Istenünk, szent fiad nevébe tettük kezénket testvéreinkre, Uram. A te szent színed elő hozzuk az őseiket, Jézus szent nevében. Kérve kérünk, Istenünk, mennyei irgalmad áradjon ki jelen és távol lévő testvéreink őseire. Ne rúd fel, Uram, hogy irgalmasságodat idegen erőkre cserélték, hogy ezáltal békétlenségben tartsák még az utódokat is. Árasz ki irgalmadat, Uram, minden eseményre. Árasz ki közös kérésünkre, Uram, minden szavukra, minden gondolataikra és cselekedeteikre, mindarra, amivel szövetségre léptek a sötét erőkkel. És kérünk Jézus nevében, ő segítségükre, Atyánk. Urunk Jézus, parancsolj ezen szellemi erőknek, amelyek ennyi gyötrelmet hoztak testvéreink életébe. Parancsolt, hogy teljesen kiszakadjanak az életükből, eltűnjenek, és senki jelenlévőnek se hozzátartozák, ne átsanak. Engedelmeskedjetek sötétségnek, lelkei. Jelen és távol lévőkből tűnjetek el, teljesen és végérvényesen. Tűnjetek el, ti legyőzöttek, és hamisak vagytok, akik kihasználtak az emberi gyöngeséget, hogy fogságba tartsátok Isten gyermekeit. De Jézus szent nevére térdet kell hajtanatok, mert az ő nevére meghajlik minden térd. Hajtsatok térdet, és hagyjátok szabadon Isten gyermekeit, Atyánk. Minden eddigi gyötrelem, amelyben része volt testvéreinknek, dicsőségedre váljon, Uram. A sötét erők minden megnyilvánulási formája téged magasztaljon, és áldja szent nevedet a teljes győzelmedre az ő életükbe. Köszönjük, Atyánk, hogy nem ítéled meg, mert az irgalmasság Istene vagy, és látod gyermekeid szenvedését. Kérünk ezért Jézus nevében. Ezen erők helyébe törzöl az életnek erejével, hogy megtörjön minden szellemi fogság és befolyás. Teljesen megtörjön. Teljesen. Jézus szent nevére engedelmeskedjetek, ti minden bajongó lelkek. Hátráljatok, és hagyjátok szabadon Istennek gyermekeit. Ó, Úrunk Istenünk, bármiben tévedtek, oldozd fel kötelékeikből, Uram. Oldozd fel, és minden szellemi befolyás ezt okozó erő távozzon a rendeltetési helyére, és ne térjen többé vissza. Távozzatok a rendeltetési helyetekre. Nincs jogotok és hatalmatok Isten gyermekei felett, akik Krisztusban vannak megkeresztelve. Meg kerességük által szabadságot nyertek. Ne próbáltok elhitetni, hogy újra fogságban vannak. Hazugok voltatok kezdettől fogva, hogy elfogadtassátok testvéreinkkel, hogy ez az ő életük, és ebben kell éljenek. Ti hazugságnak lelkei, akik kezdettől fogva hamisak voltatok, engedelmeskedjetek, és hagyjátok szabadon Isten gyermekeit. Teljesen hagyjátok szabadon. Térdre veletek Jézus szent nevére. Hajtsatok téret, és hagyjátok el Isten gyermekeit. Ó, Úrunk,
ezeknek helyt törzs be szent lelkeddel. Jöjj, mennyei tűz! Jöjj és törzsd el! Törzsd el szent tüzeddel, Uram, hogy mennyei tüzet kiperzseljen minden sötétséget, minden homályt testvéreink testéből. Hogy ez a szabadság, amelyet Krisztus adott a földre, az betöltse a te szent örömödre. Ebben vagyok itt, ebben való kiteljesedésre. Jöjj, mennyei kegyelem! Jöjj meg! Milyen teljesen dicsőj meg, Uram! Teljesen! Jöjj, teremtő lélek! Jöjj és járd át a Krisztusban elnyert teljes szabadságra! A teljesre, Uram! Amely ő által és ő benne van, aki legyőzte a halált. Köszönjük Istenünk, hogy élő hitre vezetsz bennünket, hogy hittel álljunk ellene minden kényszerítő erőnek. Hogy teljesen ellenálljunk, Uram. Hogy tőled kapott szabadság életünk része legyen. Ó, áldunk és magasztalunk, Urunk. Áldunk és magasztalunk, mert hozzád tartozunk. Hisz te itt vagy velünk, mert te vagy a mi Istenünk. És köszönjük, Atyánk, hogy te nem a félelem lelkét adtad, hanem az Isten gyermekség lelkét. Ezért nem kell félnünk, mert élő a mi Istenünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj és tölts be az Isten gyermekség teljességére. Teljesen töltsél be, Uram! Teljesen! Mi pedig hittel valljuk meg élő valóságodat, Urunk Jézus! Mert te mondottad, én veletek maradok a világ végezetéig. És köszönjük, Uram! Hogy gyötrődő testvéreinkben jelen vagy egyre teljesebben és mélyebben, hogy Krisztusban elnyert szabadság kiteljesedjen az életükbe, hatalomban és erőben. Jöjj, teremtő lélek, jöjj, dicsőj meg, mélyebben és teljesebben. Teljesen. Teljes győzelmet kérünk, Uram, nem enyhülést, nem teljes győzelmet, teljes szabadulást. Teljesen.

Elemmel, szeretettel köszönöm Jézus Krisztus, hogy ilyen jó kedvet adtál nekem ezen a mai hajnalon, és ezt vihettem haza én a családomba. És ez látszik itt rajtunk mindannyiunkon, minden testvérkén, hogy nem álmosok vagyunk, nem letörtek, hanem mindannyian örömbe és szeretetbe vagyunk. Ezért hát nézd testvér fel, az Úr van itt.

Én köszönöm neked, Uram, hogy mi hívtunk, és te jöttél, és velünk töltötted ezt az éjszakát, és betöltötted a mi szíveinket, hogy lángoljon, és megköszönöm neked, hogy soha többet nem lesz egyedül a mi szívünk, mert te vagy velünk, és te tartasz minket, még Isten gyermeki kegyelemben és a te jelenlétedben. És köszönöm neked, Uram, hogy soha egyetlen pillanatra se hagysz magunkra, és a hajunk szála sem gördülhet meg a te tudtod nélkül. Áldott legyen a te szent neved ezért most is mindörökké. Amen.

Valóban, Uram, nem lesz egyedül a szívem, soha többé, mert Te itt vagy velem. De köszönjük, Uram, hogy valamennyiünkkel itt voltál, hogy ma éjszaka vele tölthettük ezt a szép éjszakát, és hálás szívvel köszönöm meg, Uram, a sok szabadulást. De köszönöm, Uram, hogy betöltötted a szívünket a Te örömöddel, mert ahol Te jelen vagy, ott öröm van, ott béke van. Köszönöm, Jézus Krisztus, a Te jelenlétedet. Hálás vagyok, Uram, mindazért, amit cselekedtél az éjszaka is, hogy megmutattad a Te hatalmadat, mert legyőzted a kereszt haláloddal és föltámadásoddal, legyőztette a halált és a gonosz szellemi erőket. És ezen keresztül mi is harcolhatunk veled, és győztesek vagyunk, Uram, és Te vagy az, aki betöltöd a szívünket az öröm lelkével, mert örömet adtál a szívemben. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, oly jó megtapasztalni azt, hogy nálad megtaláltam és megtaláltuk a békénket, azt a szeretetet, amire vágyik és vágyott a szívünk, és amit nem kaptunk meg senkitől. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai éjszakán is itt vagy, és itt voltál, és megtapasztalhattuk a te jelenlétedet, a te jóságodat. Hálát adunk neked ezért az újabb napért az életünkből. Hálát adunk minden próbáért, nehézségért, ami által közelebb kerülhetünk hozzád, és amiben te dicsősz meg a mi életünkben, és azoknak az életében, akiket imáinkba hordozunk. Köszönjük, Urunk, hogy áldhatunk, dicsőíthetünk és magasztalhatunk ezen a mai reggelen. És egy szív, egy lélekkel megvalljuk minden jelenlevővel, minden hallgatóval, hogy az élő Jézust magasztalom.

és dicsérem őt, és áldom, és magasztalom szívem teljes szeretetével, mert ő az az Úr, aki soha nem hagy cserbe bennünket, akire mindig számíthatunk, akit csak azért áldhatunk és magasztalhatunk, mert megváltott, senki más nem tette meg ezt értünk. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy te mindig tart karokkal fogadsz bennünket, akkor is, amikor terhek alatt roskadozunk, akkor is, amikor félünk, akkor is, Uram, amikor kilátástalanok vagyunk, hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy ezen az éjszakán is velünk voltál, hogy meghívtál mindannyiunkat. Köszönjük, hogy erőt adsz nekünk, Uram, hogy ne csüggedjünk, hogy feltöltesz minket, Uram, a te szent lelkeddel, és már is szebbnek lássuk a világot, mert élet van te benned, erő van te benned, reményünk te benned van, Uram, és ezt meg is valljuk most egy szívvel, egy lélekkel.

Igen, Uram Jézus Krisztus, élet van Te benned, erő van Te benned. És hálát adunk, Uram, hogy Te dicsősz meg a mi életünkben. Hálát adunk, Uram, hogy meghívtál minket erre a virasztásra, hogy egybegyűjtöttél minket, és hálát adunk, Uram, hogy betöltötted a mi szívünket, és betöltöd a mi életünket napról napra. Hálát adunk, Uram, minden gyógyulásunkért, minden szabadulásunkért. Hálát adunk mindazért, amit értünk tettél az életünk során, de megköszönjük, Uram, mindazt, amit ezután fogsz tenni. Ezért áldunk téged és magasztalunk, Uram, a szívünk áld és hála tölti be mindazért, amit értünk tettél és teszel. Amen.

de jó nekünk, Urunk, boldogság és öröm az életünk. Köszönjük a Te jelenlétedet, köszönjük ezt a szeretetet, amit kiárasztottál ma éjszaka is a szívünkbe. Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk, a napnak hajnalán, boldogsággal és örömmel, és még táncolva, énekelni is fogunk, és újongani érted, Jézusunk. Amen.

Igen, Jézusom, hálás az mi szívünk azért, hogy nem zavar az sem, hogyha valóban bolondnak néznek minket majd. És hála van a szívünkben azért, hogy a mai éjszaka itt lehettünk a te színed előtt, hogy kitárhattuk a szívünket, lelkünket, és megmutatkoztál az életünkben, megérintetted a betegeknek lelkét, testét, egész lényét, és megmutattad, hogy jó veled lenni, jó együtt, együtt itt lenni a te színed előtt, együtt virasztani. Köszönjük, drága Jézusom, hogy együtt fog újongni, fiatal és öreg is, és hála van a szívünkben, hogy együtt valhassuk meg, hogy együtt fog újongni, fiatal és öreg is.

Drága Jézus, köszönjük, hogy vidámmá tetted a szívünket ezen a hajnalon, és ilyen boldogság és öröm járja át a szívünket a te jóságod, szeretetedből, a te jelen léteddel megáldottál minket, és szent lelked átjárt minket, és gyógyulások és szabadulásokért hálások vagyunk, Uram. Köszönjük, hogy egész éjszaka hívtál ide, egy egész éjszakára meghívtál minket, fiatalt és öreget, és dicsőíthettünk téged, és örülhettünk neked, és szabadulhattunk a te jelenlétedben, Uram. Ezért gyertek, dicsérjük együtt az Urat!

Köszönjük, drága Jézus, hogy ilyen boldogságot adtál nekünk az éjszaka folyamán. Kérünk téged, hogy otthon vigyük, tudjuk hazavinni ezt a boldogságot, örömöt, amivel megajándékoztál minket. Továbbá dicsőítünk, táncolom, menj!

Hirdetjük a dicsőségedet, Uram. Veled táncolunk és tapsolunk, mert ma is szabaddá tettél, ezért áldjuk a te szent neved. Lelkem áldoz, Urat, és dicséred szent nevét.

Áldalak és magasztallak, Uram, lelkem mélyéből, szívem mélyéből köszönöm, Uram, ezt az éjszakát. Köszönöm, Uram, hogy az illés napjait élhetjük mi is, hogy úgy, ahogy illés nem engedett meg egy bálványimádót sem, úgy mi sem akarunk egy bálványt sem a szívünkben, sem a környezetünkben. Minden, ami hamis, ami hazugság, ami részigazság, azt kidobunk az életünkből, mert nem szükséges, Uram, mi csak az egy igaz élő Isten szolgáljuk, és csak őt imádjuk lelkünk mélyéből. Köszönjük, Urunk, hogy annyi példaképet állítottál elünk, annyi szentet, annyi igaz embert, akik megvallották az igaz hitet, azt az igazságot, amely tőled való. Urunk, nem akarunk mást, csak téged imádni lelkünk mélyéből. Minden, ami nem tőled való, Uram, bármilyen szép is, vagy jónak tűnő, mi azt elvetjük. Mi teljes szabadságot akarunk, nem csak egy kicsit, és nem csak egy kicsi jót, hanem a teljes jót, mert te a tökéletesség Istene vagy, a tökéletes szeretet. Ezt kérjük, és ezt megvalljuk, hogy most illés napjait éljük újra.

Jézus Krisztusunk, te, aki megváltottál, te, aki életedet adtad értünk, azért, hogy nekünk életünk legyen és bőségbe legyen. Hatalmas vagy, Uram, és azért dicsőítünk avval az énekkel, hogy hatalmas Isten, hatalmas vagy, erős Isten. Amen.

Igen, Uram, ez a húsvér templom téged dicsér. Vagyis köszönjük, Uram, hogy a mi testünk a léleknek, a Szentléleknek a temploma. És köszönjük, hogy szájjal, kézzel, lábbal, szívvel téged dicsértünk, Uram, és dicsérünk. Köszönjük, Uram, hogy a te igét, amelyet tanítasz nekünk, az nekünk lámpás legyen, és lámpás, amely világít az életünkben, utat mutat abban, hogy el ne tévedjünk, hiszen, Uram, jó téged követni. Ó, Uram Jézus Krisztus, segíts, hogy el ne szakadjunk a te ígédtől, hogy mindig lámpás maradjon nekünk, útmutató. Amen.

Igen, Urunk Istenünk, a Te ígéd az lámpás és fényforrás a hozzád felé vezető úton. Köszönjük Jézusunk, hogy Te itt vagy és itt voltál velünk. Ezért a mai éjszaka nem csak az oltári szentségben, hanem a szívünkben és a lelkünkben is. És köszönjük, hogy újból és újból bárhányszor elfáradunk, hozzád jöhetünk a forrásnak a vízéhez, hogy a szívünk megpihenjen. Amen. Amen.

És köszönjük, Urunk, hogy a Te színed elé járulhattunk. Köszönjük, hogy abból a forrásból ihattunk, ami nem csak a szomjunkat oltja, hanem a lelkünknek a vágyait is betölti. Hiszen Te ismersz bennünket, Uram, mielőtt a világ meglett, már megálmodtál minket, már elterveztél minket, és már szerettél minket, Uram. Akkor szerettél, mikor mi még nem is ismertünk Téged. Akkor is gondunkat viselted, amikor mi hátat fordítottunk, mint a dacos kisgyermek, és talán pont Téged hibáztattunk az eseményekért, a történetekért, amik az életünkben voltak. Uram, köszönjük, hogy Te irgalmas Isten vagy, aki nem a bűneinket tartott számon, hanem alig várod, hogy megtegyük az első lépést, hogy megnyissuk a szívünket, hogy be tudj tölteni. Köszönjük Neked, Urunk, minden jóságodat és szeretetedet. Amen.

és hálát adunk neked, Istenünk, hogy a te békességedet adod nekünk, amelyik nem összehasonlítható a világba való békességgel. A te békességed, Uram, az örömöt hoz a mi szívünkbe, megnyugtat, és köszönjük, hogy a virasztás végén néked hódolhatunk, dicső király, te a királyok királya, ami megváltó Krisztusunknak. Hajtsunk térdet, testvéreink, és dicsőítsük, és áldjuk, és magasztaljuk az oltári szentségben jelenlévő Jézus Krisztust. Amen.

0: Magasztalunk, Urunk, és áldunk. Áldjuk a te szent nevedet, Uram, és hálát adunk neked ezért az éjszakáért, az együtt töltött órákért, Uram. Hála és dicsőség neked, Uram. Én megköszönök neked minden kapott kegyelmet, és köszönöm, Uram, a te irgalmadot, a te irgalmas szeretetedet, Uram, ami megtisztít bennünket, ami felszabadít bennünket, ami örömöt ad a mi szívünkbe, és békét, Uram, a te békédet. Áldunk és magasztalunk, Urunk, és kérem áldásodat mindnyájunkra, de mindazokra, Uram, akiket a szívünkbe hoztunk ma éjszakán. Kérem, hogy áld meg őket ott, ahol vannak, Uram, és érints meg őket, Uram, hogy megismerjenek, keressenek, megszeressenek. Áldott legyen a te szent neved. Oly sok mindenkit hoztam, Uram, eléd. A családomat, a barátaimat, a munkatársakat, mindazokat, Uram, akikhez rendelsz. De hálát adok neked, Uram, az evangelizációs hétért. És köszönöm, Uram, hogy eszközként használtál és segíthettem ott, ahol szükség volt. Hálát adok neked, Uram. Hálával van tele a szívem. De bocsáss meg nekem, hogyha néha nem vagyok eléggé bizalommal irántad. Bocsáss meg, Uram, hogyha néha kételj fogalmazódik meg az én szívemben. Bocsáss meg, Uram, hogyha néha magatartásom nem neked tetsző. Bocsáss meg, Uram, amikor nem tudok eléggé kiállni, érted, amikor gyengének érzem magam. Amikor félek, Uram, a konfliktusoktól, amikor félek attól, hogy nehogy megbántsak valakit. Ne rótd fel nekem, Uram. Téged hívlak, hogy erősíts engem. Egyedül benned bízok, Uram. Hogy formálod az én szívemet olyanféleképpen, hogy az, hogy másoknak is, Uram, tetszésére legyen. Hála és dicsőség neked, Uram, minden veled töltött percért, minden imáért, amit úgy a te jelenlétedben mondok el. Nem mindig sikerül, Uram, ne rótd fel nekem, és kérlek téged, hogy áld meg mindazokat, akik miatt néha elkalandozik az én gondolatom, hogy a te áldásodban részesüljenek ők is. Bocsáss meg nekem, Uram, mi mulasztásaimat. Egyedül a te irgalmas szeretetedbe bízok, Uram, hogy kegyelmedből táplálkozhatok. Segíts, Uram, hogy megtartsam és gyarapítsam azt. Magasztallak téged, Uram, áldlak és imádlak, és hálát adok neked szüntelenül. Köszönöm, Uram, neked minden vizsgálatot, amin részt vettem, kiváltképp az utóbbi időben, az egy hete, Uram. Te tudod, Uram, hogy most várom az eredményt. Rád bíztam, a te kezedbe tettem, Uram, és hiszem azt, hogyha terved van velem, akkor valóban a teljes gyógyulás élvezhetem a te jelenlétedben. Hála és dicsőség neked, Uram, mindenért. Amen.
1: Amen.

Köszöntelek Jézus Krisztusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Uram, hogy itt maradtál köztünk, és azt is nagyon köszönöm, Uram, hogy bennem élsz. És köszönöm, hogy a tied vagyok, hogy nem kell félnem semmitől, mert a te oltalmad alatt vagyok. Köszönöm, hogy biztonságban érzem magam veled. Hálát adok, Uram, ezért az éjszakáért. Köszönöm, Uram, hogy mindazokat, akiket a szívemben hoztam, azokat a te szentséges szent szívedbe helyezhettem. És tudom, Uram, hogy ott vannak a legjobb helyen. Köszönöm azokat a családokat, akik megkértek, hogy imádkozzak értük, és idehozhattam őket is, Uram, hogy te áld meg őket. Abban a szabadságban, amit megadtál nekik, tarts meg, Uram. Óvd meg és őrizd meg, de bennünket is, akik most itt vagyunk, Uram. Drága Jézus, még idehoztam a szívembe a szétvált családokat, és azokat, akik házasságtörésben élnek, Uram, bocsáss meg nekik, és adj a szívekbe megbékélést, és megtérést. Add, Uram, hogy elszakadjanak a bűnös élettől, mert hiszen annyi bajt, annyi nehézséget vonnak magukra, mert aki veled járja az utat, és befogadja a családjába is, ott béke van, és öröm van, és szeretet van. Mert te vagy, Uram, a szeretet. Hálás szívvel köszönöm meg, Uram, az én családomat is. Köszönöm a gyermekeimet és az unokáimat. Mindig hálát adok neked értük, mert jó gyermekeket adtál, Uram. Köszönöm őket. Áld meg őket is, óvd meg őket is minden veszedelemtől. De hálás szívvel köszönöm meg a nagy családomat, az ima közösséget. Köszönöm, Uram, hogy ide hívtál meg, és köszönöm, hogy testvéreimmel együtt imádkozhatunk. Együtt adhatunk hálát neked mindenért, a te jóságodért, hogy látjuk napról napra, ahogy munkálkodsz bennünk és szeretteinkben és embertársainkban. Köszönjük, Uram, mindezt, és köszönjük azt is, hogy örömmel töltötted be a szívünket most ennek a napnak a hajnalán. És azt is megköszönöm, Uram, hogy megáldod az elkövetkezendő időszakot is, minden ima szolgálatunkat, mert te hívtál meg erre, Uram. És mi nagyon szeretnénk úgy szolgálni téged, hogy kedves legyen a számodra, mert ez nekünk is békét hoz a szívünkbe, és köszönünk minden gyógyulást, minden megtérést, minden szabadulást. Köszönjük, Uram, a te végtelen jóságodat és szeretetedet. Áldott legyen a te szent neved, most és mindörökké. Amen.

Drága szentségi Úr Jézus Krisztus, hála van a szívemben, hogy szent színed előtt állhatok. Köszönöm, Uram Jézus, ezt az átvirasztott éjszakát. Köszönöm, Uram, hogy minden fáradtságom ellenére sikerült kitartani reggelig a te kegyelmedből. Jézusom, látod, mennyire megterhelt vagyok, Uram. Azt énekeltük, hogy a szívem nem fél, mert benned remél. De látod, Uram, hogy milyen gyenge az én hitem, és hogy milyen sokszor félek. Pedig megtagadtam, és megígértem, hogy nem akarok félni, Uram. Ezért kérlek, erősíts meg engem, Uram, az én hitemben. Mert tudom, hogy nagyon gyenge, nagyon kicsi az én hitem. De kérlek, Uram, nálad nincs lehetetlen. Ne hagyj el minket, Uram. Erősíts meg. Nagy küzdelmet vívunk.

0: Vannak. Nálad évek vannak, uram. Mert te vagy az élet istene, és mi beléd kapaszkodunk. Köszönöm neked, uram. Köszönöm minden kegyelmedet. Köszönöm, hogy olyan irgalmas, szerető, jó Isten vagy, hogy nap mint nap megtapasztaljuk a te kegyelmeidet. És bocsáss meg a gyengeségünket. Bocsáss meg, hogy sokszor a kétségbeesés az, amit választunk, nem te. Mert kételkedik a szívünk benned, uram. Jöjj segítségünkre. Jöjj és erősíts meg, amikor azt látod, hogy megingunk, uram, hogy nem állunk a lábainkon. Hogy a tenger tombol körülöttünk. Jöjj és csillapítsd le a vihart a szívünkbe. Nyugtass meg, adj békességet. Fogd a kezünket, uram. És dicsőj meg. Dicsőj meg a nehézségeink fölött. Dicsőj meg a harcunkban. Mert tiéd az utolsó szó, uram. Tiéd a megváltó Krisztusé. És add, uram, hogy amikor csüggednék, akkor hálás tudjak lenni, és dicsőítselek, és magasztaljanak, hogy megtörjön ennek a gonosz erőnek a hatalma fölöttünk. Hogy minden nap reménnyel és hittel tekintsünk rád, az élet Istenére. Köszönöm, Jézusom, a te végtelen irgalmas szeretetedet. Köszönöm, hogy nincs rossz gyermeked. Hogy mindannyian szerethetőek vagyunk a te szemedben. Bármennyire bűnösek vagyunk, bármennyire kicsik vagyunk, bármennyire gyengék vagyunk. Te nem fordítod el a tekintetedet rólunk. Te kitárod felénk a kezeidet. Segíts, hogy beléd kapaszkodjunk. Hogy félelem nélkül fogjuk a te kezedet, és menjünk az úton veled. És segíts, hogy minden nap szüntelenül a szívünk, a gondolatunk az nálad legyen. És áldjál meg bennünket, uram. Áldjál meg, mert szükségünk van, nagy szükségünk van rád, uram. Fel se fogjuk, hogy mennyire. Köszönöm, Jézusom, hogy te segítesz át minket ezen a viharon. És hogy veled együtt győzedelmeskedünk. Légy áldva, légy magasztalva, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Köszöntelek Jézus, amit a legméltóságosabb oltári szentségbe. Nagy hála van a szívemben, hogy láthatlak, hogy itt vagy, hogy jelen vagy. Én hálát adok, hogy nap mint nap megvallhatom a te nevedet. Köszönöm Jézusom, hogy hétvégén ott lehettem a lelki gyakorlaton. Igen, Uram, de én szólni szeretnék férfi társaimhoz, mert azt tapasztalom, hogy és ahogy Mió Baradas elmondta, hogy nagyon kevés férfi imádkozik sajnos. Azt mondta Mió Barada, hogy ha egy férj feleség meghal, Jézus azt fogja mondani, hogy a feleséget ismerem, de téged nem ismerlek. És én is azt tapasztalom, hogy körülbelül 6 hónapja van egy férfi imacsoport, és pár embert megszólítottam, de még mindig csak 3 vagyunk, úgy nincsen idejük. Pedig Uram, neked volt időd meghalni, volt időd szenvedni. Elmentél a végletekig. Néha mi azt mondjuk fáradtak, hogy nem imádkozunk, vagy valami dolgunk van. Pedig te nem mondtad ezt, hanem meghaltál, elmentél, utolsó csepp életet adtad, elmentél a végletekig, meghaltál. És fel is támadtál, és meg is dicsőültél, hogy mi szabadok legyünk. Megszabadulunk minden betegség, félelem, fájdalomtól, már keresztre vitted ezeket a dolgainkat. És Uram, annyi ember nem keres, nem kíváncsi rád, pedig jelen vagy az oltári szentségben, jelen vagy a szentmisén, és ahogy Jenő testvérem mondta, hogy aki misére jár, és azt mondta, hogy nem látod csodát, az tévedésbe él. Mert amikor átváltoztass a pap szent kezei által, az ostya átváltozik a te testeddé és véredé, akkor ott egy óriási csoda történik, amiért nincs nagyobb. És ahogy Pia atya mondta, hogy az ég meg lehet nap nélkül, de a nap nem lehet meg misel nélkül, az akkor ajándék számunkra. És a lelki gyakorlat alatt bementem egy gyárvaházba, és ott éreztem, hogy volt egy nő, hogy úgy mosolygott, de szomorú volt, és akkor kezdtem beszélgetni vele. A lélek arra hívott, hogy mi a probléma, és elmondta, hogy meghalt egy éve az édesanyja, és elmondtam neki, hogy figyelj, ha te ebbe a szomorúságba és hogy tudsz ezeknek az arról gyermekeknek örömet szerezni. És református úr, lehet mindent nem érted, de nem is akartam én elmondani az egész Bibliát, nem azt mondtam, figyelj, a te kezeddel tudja megölelni Isten ezeket a gyermekeket. És ott volt egy olyan 3 éves kislány, aki nagyon szomorú volt. Tehát én, amit megtértem, én ilyennel nem találkoztam, hogy egy embert nem tudjak örömet hozni az életébe. És beszéltem Jézusról szüzanyal, de csak szomorú volt. Nem tudtam az édesanyja lenni. Ez nekem kicsit rossz érzés volt. Sőt, elgondoltam azt, hogy milyen hálatlanok vagyunk néha a szüleink iránt. Nem értékeljük, bántjuk. Pedig azt tudja igazán milyen, akinek nincs se édesanyja, se édesapja. Uram, bocsáss meg minden embernek, aki nem értékeli a szüleit. Bocsáss meg, hogyha én is néha megbántom őket. Pedig egy édesanyja az életét adja azért, hogy megszülessünk, mert van olyan, hogy belehal a szülésbe. Hálát adok, Uram, minden szülőjét, azokat a szülőkét, akiket nem értékelnek, akiket nem imádkoznak a gyerekeik. Minden nap hálát adok, értik, Uram. És hálát adok azért reggel, hogy felébredtem, és mindenem működik. Vannak nehézségek, de te mindig velem vagy. És mindig tapasztalom az isteni gondviselést. Amikor mentem a lelki gyakorlatra, le volt zárva a város, és úgy átbolondultam, hogy szembe mentem a forgalmas, pont jöttek a rendőrek. És úgy hirtelen nem arra gondoltam, hogy Istenem, most biztos megsegítesz, hanem úgy pillanatnyilag megjöttem. És azt mondja a rendőr, csíkba a táblak, nem ilyenek, mint itt. Mondom, de igen. Mondom, elnézést kérek, bocsánatot kérek, eltévedtem. És azt mondja a rendőr, olyan kivázásuk se Isten adja. Amikor én tovább mentem, kezdtem sírni, mert rajtam, Isten ennyire szeret. Ennyire szeret, hogy 2 napig küzdöttem, hogy eljussak a lelki gyakorlatra, de megadtak egy elmeket ott. Megadta azt, hogy csomó mindentől megszabadultam. Rengeteget sírtam. Én nem szégyellek sírni, annak ellenére, hogy férfi vagyok. Már valamikor nem tudtam, amikor kemény szívű voltam, de te átformáltál, Uram. Már akartam én is, de legfőképp te találtál rám.
ott a mélységbe, a sötétségbe, ahol nem volt kiút, nem volt kilátás, te megkerestél, Uram, és megérintetted a szívemet, állóztál ide, annyi mindent tanultam itt, Uram, testvérkéktől, tanúság tételekből, annyi szabadulást, gyógyulást láttam, hogy ha nem hinnék benned, egy percig és kételkednék, akkor én kicsit hitű volnék. Hála és dicsőség neked, Jézus Krisztus, most és mindenekké. Amen.

Isten, kín szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkod, az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten

Kedves Mária Rádió hallgatók, éjszakai virasztást közvetítettünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból. Az elmélkedést Ferenc Zsolt tisztelendő úr tartotta, a zenei szolgálatot a Fénysugár dicsőítő együttes látta el. A bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor önkéntesta vezette, technikában segítségemre volt Bába Verta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy velünk imádkozták át ezt az éjszakát. Búcsúzunk a helyszínről, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Nemrég voltam Fekete Madonnánál, Lengyelországban. Nem tudom, a kedves testvérek tudják-e, hogy miért van? Hát ugye egész Európában több mint 500 Fekete Madonna. Vannak szobrok is, szép számba, összesen körülbelül 4-500 ilyen képszobor van. Ezek többnyire a 11-12. Századból származnak. Clairvaux Szent Bernát, ugye, hát ő a keresztes háborúk ideje alatt élt, például ő írta a lovagoknak, templomos lovagoknak a reguláját, szabályzatát. És hát ugye azt látta, hogy jó szándékú lovagok elmennek, megvédjék Krisztus sírját, és gondoljuk el, hogy hosszú úton fekete leégnek bőrük lóháton, és persze, hogy csatákban sebeket kaptak, minden, és akkor hazajönnek, és azt látják, hogy hát akik arrafelé sem mentek, azok jól élnek, gazdagok, szépen bársonyba, patyolatba öltözve, és igazából ezeknek az életterhét, a mindennapok küzdelmét vállaló lovagoknak írt egy gyönyörű elmékedést Clairvaux Szent Bernát. Az Énekek énekének az 5. versében, ugye legelején le van írva, hogy hát a Istenre vágyó mennyasszony azt írja, bár fekete vagyok, és mégis azért formás. Magyarra úgy fordítsák, hogy szép. És leírja, hogy hát ő bizony az emberek szöllőit kellett őrizze, és az ő szöllője bizony tönkre ment. És ennek ellenére ugye ő formás, szép. És Clairvaux Szent Bernát ezt a boldogságos szűzanyára értelmezi, hogy szűzanyja ugye vállalta értünk a kis Jézust, aztán Egyiptomba kellett menekülni, és mennyi nehézség, fájdalom volt az ő életében. Ugye állandó menekülés, végül ugye földi pályafutását Efezusba fejezi be, és hát a fájdalom a sötété teszi az embert. Nem csak felhőket, gondfelhőket hoz az ember homlokára, hanem hát besötétíti, megsebzi. És akkor így ennek az emlékedés alapján készültek talán az első fekete madonnák. Jelezve ezt azt, hogy az élettel együtt járó terhek, gondok az embert szomorúvá tehetik, befeketítik, megsebzik. De ezek a fekete madonnák általában mindig magasba emeli Jézust. Jézusért teszi az ember. Jézus vállalja a nehézséget. Édesanyja, ugye melyik? Gyermeket vállal. Gyermeket hord ki. Mennyi nehézsége, gonddal küzd. És utána is, hogy neveli fel a gyermek valamikor. Sok-sok örömöt jelent az édesanyának, de valamikor bizony hát, fájdalmat, bánatot, gyászt is jelent az ő szülei számára. Most ennek ellenére én azt gondolom, a fekete madonnát tisztelni azt jelenti, hogy vállalom én is az élettel együtt járó nehézségeket, gondokat. Az, hogy kibek az emberek közé, ugye Ferenc pápa nagyon biztat, hogy menjünk ki a, hát a juhaink közé, még akkor is, hogyha a juhok szaga, hát azért az embernek sokszor az orrát facsarja, és beivódik az ő bőrébe is, ruhájába is, életébe is. Igen. Gazdag ifjú, tudjuk jól a Szentírásból, hogy nem vállalta nehézségeket. Tehát ő Isten parancsait úgy, ahogy azért megtartotta, de amikor Jézus arra biztatta, hogy gyere velem, építsük együtt Isten országát, hát akkor bizony megtorpan, sőt, hátat fordít Jézusnak, és Jézus szomorúan néz utána. Én azt hiszem, hogy a mai világban nagyon sok ilyen gazdag ifjú van. Valahogy nehéz Krisztust követni. A 2025 a naphimnusz éve, és Szent Ferencnek a naphimnuszban van egy gyönyörű mondata. Azt mondja, hogy boldogok, akik megadják magukat Isten szent akaratának. És tudjuk jó, hogy Jézus Krisztus nagy csütörtökön hát kéri, hogy múljon el az a kehely. De végül megadja magát a mennyei atya szent akaratának. És vállalja nagy pinteket maga nehézségével, gondjaival. Igen. Én úgy gondolom, a fekete madonnának nagyon mély mondani valója van. Központi Szűzanya. És tudjuk jó, a Csíksonyi Szűzanyának az arcán is ott vannak a vágások, akár csak a lengyelországi fekete madonna arcán. És ezek a fekete madonnáknak általában mind az arcán sebb hely van. Igen, az élet megsebez. De boldog az, ki megadja magát Isten szent akaratának. Adjuk, hogy vezessen az Úr azon az úton, ami jónak lát. Fogadjuk el az Isten kezéből. Hát a megaláztatásokat, a nehézségeket, a gondokat, és bízzunk abba, hogy ahogy az énekek, Istenembe szerelmesen mondja, hogy fekete vagyok, sebzett vagyok, de azért formás, azért szép. Isten előtt kedves. Dicsértessék a Jézus Krisztusot.

új bort nem töltenek régi tömlőkbe, mert különben a tömlők szétrepednek, s kiömlik a bor is, meg a tömlők is tönkre mennek. Az új bort új tömlőkbe töltik, így mind a kettő megmarad. Úgy tűnik, mintha Jézus a borász szakmába akarna beavatni bennünket. Ez azonban nem így van. Ő rólunk beszél. Az új bor Isten új életét jelképezi. A Szentlélek működését. Az evangélium erejét. Krisztus jelenlétét. Isten ma is kiárasztja a kegyelmét. Ma is szól hozzánk, és meg akar újítani. De vajon van-e hozzá új tömlő? Nagyon sokszor azt szeretnénk, hogy az Úr új dolgokat vigyen végbe az életünkben, miközben mi nem akarunk megváltozni. Nem akarjuk elengedni a régi tömlőt, akadályozva ezáltal a kegyelem működését. Kérjük ugyan a megújulást, Isten vezetését, de közben ragaszkodunk a régi szokásainkhoz és a saját elképzeléseinkhez. Kérjük a békét, de nem akarunk megbocsátani. Kérjük a Szent Lelket, de bezárjuk előtte szívünk bizonyos területeit. Pedig enélkül nem fog működni. Ezt tanúsítják a szentírási példák is. Ábrahámnak el kellett hagynia a megszokott világát. A tanítványoknak ott kellett hagyniuk hálóikat. Pálnak el kellett engednie korábbi önmagát ahhoz, hogy valami új megszülethessen. Isten megújító kegyelme mindig együtt jár valamilyen belső változással. Az ő szeretete annyira erős irántunk, hogy soha nem hagy olyannak, amilyenek vagyunk. Átalakít, megszentel, jobbá, tökéletesebbé tesz. Vajon téged mi akadályoz a megújulásban? Ragaszkodsz ahhoz, amit megszoktál? Félsz a változástól? Igaz, hogy a régi tömlő ismerős, kényelmes, de lehet, hogy már szűk. Lehet, hogy már nem alkalmas arra, amire Isten hívna. Ezért akar újját teremteni. Megengeded ezt neki?

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő mélyébe fogad a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nékem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozz el érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók leessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Mindenható érgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozz el érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
4: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád. Kérünk téged a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
3: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, aki általam akar szeretni.
4: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belém tápláltál.
5: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyja lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
6: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
4: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
5: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
6: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
6: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
7: Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret.
6: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
8: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
6: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.

0: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
0: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Hajnalban fürdik már az ég, a földre nappal fénye hull, a napsugár, mint nyillövel, minden rossz álom tűnjön el.
0: Az éjjé rémek fussanak, távozzék kínzó bűntudat, a bűn éjjébe szunnyadó, sötét félelmek múljanak.
1: Hogy az a végső virradat, mit szívünk vágya esdekel, legyen tüzes fényáradat, míg zengő dalunk énekel.
0: Dicséret áldja az Atyát, és vele egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen.
1: Téged kutat szemem víradat előtt. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom.
0: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem! Intelmeidet én híven őrzöm.
1: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
0: Téged kutat szemem víradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
1: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram! Ítéleteid szerint éltes engem.
0: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
1: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
0: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Téged kutat szemem víradat előtt.
0: Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Lovat és lovast a tengerbe taszított.
1: Az Úr az én erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm.
0: Ő az én Istenem, dicsőítem őt. Magasztalom, mert Atyáim Istene.
1: Hősharcos az Úr, mindenható az ő neve. Tengerbe vetette a fáraó harci szekerét és seregét.
0: Haragod leheletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosuló hullámok megálltak. Az örvények a tenger mélyén összegyűltek.
1: Az ellenség így szólt, üldözőbe veszem, elfogom. Szétosztom a zsákmányt, és kielégül lelkem.
0: Kirántom kardomat, kezem elpusztítja őket.
1: Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vizekben.
0: Ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben? Félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő.
1: Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelte őket. Megváltott népednek jóságos vezére lettél.
0: Hatalmad vezette őt a te szent hajlékodba.
1: Bevezeted, és örökséget hegyére költözteted népedet. Erős lakhelyedre, amelyet te építettél.
0: Szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott, Uram. Uralkodjék az Úr mindenkor és mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
0: Dicsérjétek az Urat, minden népek! Magasztaljátok őt, minden nemzetek!
1: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége

0: örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsérjétek az Urat, minden népek. Testvérek, még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak, a megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.
0: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
1: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
0: Örökségem az élők honában.
1: Te vagy az én menedékem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
0: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül is megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldjuk Krisztus Urunkat, aki minden tekintetben hasonlóvá lett hozzánk, testvéreihez, hogy Istennél irgalmas és hűséges főpapunk legyen. Kérjük őt is, mondjuk.
1: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
0: Igazság napja, neked szenteljük mai napunkat, aki a kerességben megvilágosítottál minket.
1: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
0: Áldunk a mai nap minden órájában, mindenben magasztaljuk szent nevedet.
1: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
0: Édesanyád Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt szavaidra, irányítsd a mai napon lépteinket tanításod szerint.
1: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
0: Add, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét.
1: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, világítsa be szívünket a feltámadás ragyogó fényessége, hogy a halál sötétjéből kiszabadulva eljussunk az örök dicsőség világosságára. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék a legszentebb áldozatot. Add, hogy ma se hiányozzanak egyházadból a szent papok, akik mindenkihez elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai szombat reggelen is, ahogy már megszokhatták, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Elkezdődött a nyár, ami azt jelenti, hogy annak az időszaka is, hogy szombat reggelente itt egyedül fogok csiripelni, vagy nem, ki tudja, hogy mit fogok épp csinálni, de hogy eljött most az a nyaras hónapok, amikor is... Hát így egy picit magunkra leszünk, és be kell érjék velem, kedves hallgatók, talán ennyit tudok mondani. Biztosan kicsit szokatlan lesz, hisz megszokhattuk, hogy itt együtt csiripelünk, és együtt nevetünk, úgy indítjuk a mai a szombat reggeleket, de azt hiszem, hogy ahogy mondta a prédikátor, mindenek megvan a maga ideje, hát így van ez itt is, hogy megvan annak az ideje is, hogy valamiről gondolkodjunk közösen, vagy akár úgy indítsuk a reggelt, hogy elmilázunk egy-egy gondolatsoron, szón, vagy bármin, ami éppen foglalkoztat bennünket. Tegnap este mind gondolkodtam, hogy milyen témát hozzak ma reggelre, és megnéztem egy filmet, egy gyönyörű szép filmet. Tehát úgy képzeljék, kedves hallgatók, hogy én soha nem szoktam filmen sírni, de ezt a filmet végig sírtam. Gyönyörű. Az a címe, hogy Köztünk élő angyalok. Egyébként egy nagyon friss film, hát friss, 2024-es, tehát nem is olyan régi, és annyira mély volt az üzenete, vagy az, hogy ahogyan végig kísért egy életutat, hogy az valami hihetetlen. Nagy vonalakban miről szól ez a film? Hát arról, hogy egy férfi elveszíti a feleségét, és egyedül marad két gyerekkel. Viszont az egyik, a legkisebb gyerekük, kislányuk májátültetésre vár, tehát beteg. És ez mindegy olyan fázisban zajlik, amikor a gyász, meg minden más az ember életében jelen van. És a történet egész része csupán nagy vonalakban az, hogy a semmiből kerül egy nő, aki egy újságban meglátja a hirdetést, vagy hát nem is a hirdetést, a hírt magát, hogy két gyerek, két lány egyedül maradt a veszteségben, és hogy az egyik beteg, és hogy ahogy tudnak, segítsenek nekik. És ez a nő egyébként fodrászként dolgozik, és gondol egyet, és azt mondja, hogy na, ő akarna segíteni nekik. És pont a temetésre bemegy a templomba. Amúgy nem hívő meg semmi más, de hogy oda megy. Hogy vajon hogyan tudna ő ebben részt vállalni. És ez a film végig kíséri igazából ennek az ismeretlen nőnek, a gyászoló férfinak és a beteg kislánynak az életét. Ahogyan végül is egy családdá válnak, barát maradnak egy egész életen át, de hogy egy családként segítik egmást. És ez az angyal, aki köztük él, hiszen hát ugye májátültetésre vár a kislány, és végül is egy nagy hóvihar közepére kiderül, hogy megkaphatja a májat, de hogy nagyon messzire kell utaznia, és ezt csak helikopterre lehet megtenni, persze hóvihar meg minden van, és azt mondja a nő, hogy ő szerez egy helikoptert. És odáig megy a történet, hogy nyilván kap is, a kislányt elviszik, sikeres lesz, májátültetésre kerül. És végül felnő, a film végén majd bemutatják, ahogyan diplomát szerez, utána, ahogy lassan megöregszenek, ahogy gyerekek lesznek diplomaszerzés után, ahogyan az édesapa oltárhoz kíséri a kislányt, aki már nagy nyilván, és hogy ez a köztünk élő angyal, és ez a gyászoló férfi örök életre szóló barátságot kötnek, és egy utolsó kép is mutatja, utolsó képet is mutatnak a filmben, amikor már megöregedtek. Szóval ez nagy vonalakban a film, gyönyörű szép. Tehát tényleg ajánlom, kedves hallgatók, aki csak tudja, nézze meg, mert nagyon megrendítő. Tehát annyira mai, és annyira arról szól, amiről nekünk az életünk szólnia kellene, hogy köztünk is annyi angyal él, és annyi, és minél több élhetne, hogyha egy picit körültekintőbbek lennénk, vagy próbálnánk lenni ebben a világunkban. Mondom, én nem szoktam filmen sírni, de ezt a filmet végig sírtam. Annyira meghatott, és annyira megérintett.
Úgyhogy ennek a hatása alatt vagyok, így egy picit arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy ennek a filmnek milyen üzenete lehet a mi számunkra, hogyan ékelhetjük be a mindennapi életünkben. Én azt hiszem, hogy a legfőbb üzenet a filmnek az, hogy a szeretet erősebb a veszteségnél. Az egymásra figyelés, az empátia és az, hogy tudjuk, van valaki mellettünk a nehézségekben is. Tényleg, vannak olyan filmek az életünkben, amelyeket megnézünk, meghatódunk rajtuk, majd néhány nap múlva elhalványulnak az emlékeinkben. De vannak olyan történetek, amelyek nem engednek el bennünket. Mert valami olyan mély emberi igazságot érintenek, amely mindannyiunk életében jelen van. Hát ez a film nekem egy ilyen volt, kedves hallgatók. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy egy család tragédiáját meséli el. Egy férfi elveszíti a feleségét, egyedül marad két kislányával, miközben egyik gyermekének élete egy májátütetés sikerétől függ. Ez önmagában már egy olyan teher, amely alatt sok ember összeroppanna. Ám a film valójában nem a tragédiáról szól. A tragédia csupán a kiinduló pont. A valódi történet arról szól, hogy mi történik az emberrel, amikor az élet elvesz tőle szinte mindent, és mégis tovább kell élnie. Veszteség különös dolog, kedves hallgatók. Amíg nem tapasztaljuk meg, azt hisztük, hogy a fájdalom az ilyen nagyon hangos. Elképzeljük a könnyeket, zokogást, kétségbeesést. A valóság azonban egészen más. A gyász gyakran csendben zajlik. Reggel ugyanúgy felkel a nap, a kávé ugyanúgy lefő, a gyerekek ugyanúgy éhesek lesznek, a számlák ugyanúgy érkeznek. A világ nem áll meg azért, mert valakinek összetört a szíve. És azt hiszem, vagy legalábbis ahogy emberek mondani szokták ezt, ebben talán ez a legfájdalmasabb. Milyen nehéz lehet egy édesapának belépni abba a házba, ahol már nincs ott az a nő, akivel közös álmokat szőtt. Minden tárgy emlékezteti rá. Egy bögre az asztalon, egy kabát a fogason, fénykép a falon. Az emlékek újra és újra feltépik az emberben a sebeket. Mégis össze kell szednie magát, mert két gyermek figyeli minden mozdulatát. Nem engedheti meg magának, hogy végleg összetörjön, hiszen a lányai számára ő maradt az egyetlen biztos pont. És azt hiszem, itt kezdődik a szülői szeretet igazi példája, próbája. A szülőség nem csupán abban áll, hogy gondoskodunk gyermekeinkről, amikor minden rendben van és az élet szép. A valódi szeretet akkor mutatkozik meg, amikor nekünk sincs már erőnk, mégis továbbadjuk azt az utolsó morzsát is, ami bennünk maradt. A gyermek nem azt várja, hogy a szülő tökéletes legyen, azt várja, hogy ott legyen. Akkor is, amikor fél, amikor sírna, amikor maga sem tudja, hogy hogyan lesz holnap. Ebben rejlik számomra a film legmélyebb üzenete, kedves hallgatók, hogy a szeretet nem azt jelenti, hogy mindig meg tudjuk oldani a problémákat. A szeretet azt jelenti, hogy nem hagyjuk magára azt, akit szeretünk, még akkor sem, amikor már mi sem tudjuk, merre vezet az út. A történet másik meghatározó alakja ugye ez a titokzatos idegen nő. Megjelenése szinte váratlan. Nem családtag, nem régi barát, nem tartozik senkihez. Mégis úgy dönt, hogy belép egy idegen család életében és segít rajtuk. Ez az a pont, ahol a film túlmutat önmagán. Mert valójában mindannyian találkozunk életünk során olyan emberekkel, akiknek semmi okuk nem lenne arra, hogy mellettünk maradjanak. Mégis megteszik. Néha egy tanár, aki hisz bennünk, amikor már mi feladtuk magunkat. Néha egy orvos, aki nem csak a betegséget kezeli, hanem az embert is látja. Egy szomszéd, aki csendben bevásárol egy idős embernek. Egy teljesen ismeretlen ember, aki egyetlen mondattal visszaadja azt a reményt, amelyet már elveszettnek hittünk. Érdekes, kedves hallgatók, hogy ezeket az embereket ritkán nevezzük hősöknek, pedig ők azok. Azért, mert a közöny világában nem maradnak közömbösek. Korunk egyik legnagyobb betegsége talán nem is a magány, hanem a közöny. Naponta emberek százai mennek el egymás mellett. Mindenki siet, fáradt, mindenkinek megvan a maga gondja. Egyre ritkábban kérdezzük meg egymástól őszintén, hogy vagy. És ha mégis megkérdezzük, sokszor már a választ sem várjuk meg. A film épp ezt a falat bontja le. Az ember élete megváltozhat attól, ha valaki egyszerűen jelen van mellette. A jelenlétnek óriási ereje van. Nem mindig tudunk gyógyítani,
Nem tudjuk visszahozni a halottakat, nem tudjuk eltüntetni a betegségeket, nem tudjuk megváltoztatni a múltat, de ott tudunk ülni valaki mellett a kórházi váróban. Meg tudjuk fogni a kezét, meg tudjuk hallgatni anélkül, hogy tanácsokat osztogatnánk. Néha ez sokkal nagyobb segítség, mint bármilyen jól megfogalmazott vigasztalás. A film középpontjában ugyebár egy beteg gyermek áll. Talán nincs nagyobb fájdalom annál, mint amikor egy szülő nem tudja megóvni gyermekét a szenvedéstől. Az ember ilyenkor rádöbben saját korlátaira, hiába dolgozik 2 nappal látéve, hiába szeret, feltétel nélkül. Vannak helyzetek, amikor sem a pénz, sem az akarat, sem az elszántság nem elegendő. És mégis ezekben a pillanatokban születik meg valami különös. Az alázat. Az a felismerés, hogy nem irányíthatunk mindent. Hogy vannak helyzetek, amikor csak remélni tudunk. A remény különös szó, nem optimizmus. Nem annak biztos tudata, hogy minden jól fog végződni. A remény azt jelenti, hogy akkor sem adjuk fel, amikor semmi garanciánk nincs arra, hogy sikerrel járunk. Talán ezért olyan fontos ez a film. Mert már egy olyan világban élünk, amely gyors megoldásokat ígér. Ha valami elromlik, javítsuk meg. Ha fáj, vegyünk be gyógyszert. Ha szomorúak vagyunk, tereljük el a figyelmünket. De vannak sebek, amelyek nem gyógyulnak meg egyik napról a másikra. Vannak kérdések, amelyekre soha nem kapunk választ. Vannak vesztességek, amelyeket nem lehet pótolni. A gyász nem azt jelenti, hogy elfelejtjük azt, akit elveszítettünk. Azt jelenti, hogy megtanulunk tovább élni úgy, hogy a hiánya örökre velünk marad. Ez a film legszebb gondolata. Nem azt tanítja, hogyan felejtsünk, hanem hogyan szeressünk tovább. A cím különösen sokat mondó, köztünk élő angyalok. Gyermekkorunkban az angyalokat ragyogó szárnyas lényekként képzeltük el. Felnőttként azonban lassan rájövünk, hogy az angyalok talán egészen másképp néznek ki. Lehet, hogy fáradtak. Lehet, hogy ők is sírnak. Lehet, hogy nekik is vannak sebeik. Lehet, hogy egyszerű emberek, csak éppen képesek arra, amire sokan már nem. Észrevenni a másikat, megállni, meghallgatni, segíteni. Ez a világ sokszor arra tanít bennünket, hogy vigyázzunk magunkra, hogy ne bízzunk senkiben, hogy mindenki a saját boldogulásáért felelős. A film ezzel szemben egy másik igazságot mutat meg. Azt, hogy emberként egymásra vagyunk bízva. Senki sem képes egyedül végigjárni az élet útját. Egyszer mi leszünk azok, akik segítséget kérnek. Máskor mi leszünk azok, akik segítőkezet nyújtanak. Ez az élet egyik legnagyobb körforgása. A szeretet soha nem marad annál, aki adja. Mindig tovább indul. Lehet, hogy évek múlva, lehet, hogy egészen más emberhez, de egyszer biztosan visszatér. Amikor véget ér ez a film, nem csupán egy család történetét visszük magunkkal, hanem egy kérdést is. Vajon hány olyan ember él körülöttünk, akik csendben hordozza a saját keresztjét, miközben mi észre sem vesszük? És vajon hányszor voltunk mi magunk azok, akik egyetlen kedves szóval, egy öleléssel vagy egy önzetlen gesztussal valakinek reményt adhattunk volna? Talán nem tudjuk megváltoztatni a világot, de lehet, hogy soha nem is ez volt a feladatunk. Lehet, hogy Isten, vagy ha valaki nem vallásos, akkor maga az élet nem azt várja tőlünk, hogy minden fájdalmat megszüntessünk, hanem hogy amikor találkozunk a szenvedéssel, ne menjünk el mellette lehajtott fejjel. A köztünk élő angyalok végül is erről szól. Nem a betegségről, nem a halálról, nem is a csodákról, hanem arról, hogy a szeretet képes életben tartani az embert akkor is, amikor minden más elveszni látszik. A legnagyobb csoda, amely valóban köztünk él nap, mint nap. Ez tartja össze az embereket, ez ad erőt a gyásznak, ez vid azt a beteg gyermek ágya mellett, ez törli le a könnyeket egy magára maradt édesapa arcáról. Ha léteznek angyalok, talán valóban közöttünk járnak. És nem azért ismerjük fel őket, mert szárnyuk van, hanem mert ahol megjelennek, ott egy pillanatra könnyebb lesz hordozni az életterheit. Néha ez a legnagyobb ajándék, amelyet egy ember a másiknak adhat.

Úgy éreztem, ez a dal most nagyon találó ehhez a ma reggeli témához, abból a szempontból is, hogy ugye a végső zenet az, hogy van remény, és talán abból a szempontból is, hogy ez a történet is nagyon közeli, és hát ugye a kezdetek kezdetén még én is részese voltam neki, és most úgy valahogy, hát megrendítő volt újra hallani ennyi év után ezt a dalt, ugyanakkor annak az üzenete is nagyon mély tényleg, hogy ugye beszéltünk így a film kapcsán a köztünk élő angyalokról, meg arról, hogy mi magunk is lehetünk azok a mindennapi életünkben, csak egy picit tennünk kell ezért, de hogy ott van a végső üzenet is, hogy igen, nem mindig hisszük, vagy tudjuk, hogy ott az a remény, halványan is, de ott van, de hogy mégis az életünknek a része. Úgyhogy egy picit így ennek az érzésével, gondolatvilágával menjünk tovább, kedves hallgatók, illetve arra bátorítom önöket, hogy akár a mai napot éljék úgy, vagy próbálják úgy eltölteni, hogy legyenek valakinek az angyalai. És nem kell ezt nagy dobra verni, hanem egyszerűen csak apró gesztusokkal. Lehet, hogy valaki a szomszédban beteg, és rászorulna arra, hogy bemenjenek, ránézzenek, megkérdezzék, van-e valamire szüksége, hogy van. Vagy ott van egy idős néni bácsi, aki évek óta egyedül él, és talán senki nem nyitotta rá az ajtaját. Be lehet menni, megkérdezni, hogy van. Vagy akár akiről tudják, hogy nagyon szegény körülmények között él, lehet, hogy ma délben nem lesz, amit megegyen. Főzzenek egy levest, vigyék át neki. Annyi, de annyi lehetőség van arra, hogy angyalként járjunk, keljünk ebben a világban, és ma biztosan, hogy szükség van erre, a legnagyobb szükség. Szenved ez a világ, és a vesztébe zuhan. Azt hiszem, ezt mindannyian látjuk. És vele együtt mi is nyilván. Azt hiszem, ha ilyen apró gesztusokkal, és ilyen angyalkodásokkal jobbá tudnánk tenni a világot, akkor már rég jobb lenne a világ. Csak ahhoz nem egy, nem kettő, és nem 10 ember kell, hanem sok ezer. Hogy átalakítsuk a világnak a menetrendjét, illetve azt, ahogyan ez zajlik körülöttünk. Úgyhogy hajrá, kedves hallgatók, mára ez a házi feladat. Legyenek angyalok a környezetükben, és próbáljanak segítséget nyújtani ott, ahol nincs segítség. Ki lehet menni sétálni is bárkivel. Nekem van egy bácsim például most már másfél éve, akivel heti kétszer kijárunk sétálni, 40-45 percet sétálunk. Egyedül él, egyedül van. Ha nem mennék, nem mozdulna ki a házból. És hogy neki az adja az erőt, hogy kimozdulhat, kimozdulhatunk, hogy mesélhet, hogy elmondhatja, mit látott a tévébe, mit hallott a rádióba, tudom is én. Valakivel kommunikálhat, tudja, hogy valakire számíthat. Így is lehet angyalkodni, kedves hallgatók. Sokan vannak idősek körében, akik négy fal között élnek hosszú évek óta, és nem feltétlenül azért, mert betegek és nem tudnak mozogni, hanem mert egyszerűen nem viszi rá a lélek őket, hogy egyedül elmenjenek otthonról, kimozduljanak, csodálkozzanak rá a természet szépségére, hogy beszélgessenek valakivel. Kell egy húzóerő, mindig kell egy húzóerő, aki segíti a másikat. Úgyhogy erre biztatom, kedves hallgatók, hogy ma sok-sok apró, csendben történő jó cselekedetet végezzünk.

Most pedig a napindítónk végén, hadd mondjak egy rövid műsorismertetőt. Hamarosan Táncokból szőtt történelem óra lesz Virág Endrével 8 órától, ezt követi a Napraforgó című műsorunk. Majd ima szándékaikat fogadom, ezt követően pedig az Örvendetes Rózsafüzért imádkozzuk. 10 órától Iránytű című műsorával számít figyelmükre Pál Feri atya, majd kapcsolunk 11 órakor Szatmár Németiba, Székesegyházba, ahonnan papszentelést fogunk közvetíteni. Hívom kedvem hallgatókat, hogy kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt a szentelendőért. Egy órától szeretett láng rózsafűzért imádkozunk, majd a békéért, és ezt követi a zenés köszöntő, majd egy újabb műsorismertető, Felhívom a figyelmüket, hogy mivel első szombat, ezért Mária köszöntőt közvetítünk Csíksomjóról, a megszokott időpontban 5 órától egészen este 8 óráig. Nos, hát kedves hallgatók, tudják akkor a mai házi feladatot. Remélem, hogy sokaknak lesznek ma angyalai, és sokak lesznek önök angyalai is. Áldott szép napot kívánok a kedves hallgatóknak. Nem tudom otthon milyen az idő, de itt Kolozsáron nagyon kellemes. Nagyon élveztem reggel lejönni biciklivel. Éreztem a hideg dért végre, és nem azt a hőséget, ami volt a napokban. Úgyhogy ha otthon is ilyen jó a levegő, akkor használják ki, menjenek sétálni, lehet angyalkodni, elhívni valakit magukkal, kimenni egy kicsit, kimozdulni, kint lenni a természetben, és egy picit rácsodálkozni arra, ami körülvesz bennünket. Áldott szép napot és további jó rádiózást kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jó napot kívánok, Virág Endre vagyok, jó énekkel, zenével táncoljunk együtt. Lakodalom van a mi utcánkban, mondja a közismert nóta, amelyről legtöbben azt gondolják nem más, mint ősi magyar népdal, hiszen falun és városon az ének ma is elengedhetetlen kelléke akár a házasság kötési ritusnak. Városaink és polgárosult községeink lakói ma el sem tudják képzelni a fiatalok egybekelését dal nélkül. De ismerjük be, hogy ha olyan hangulatunk, mi is gyakran nótára fakadunk a mindennapi életben.

A mitoszok és őseink ritusai szerint az éneklés gyógyszer a testnek, a léleknek és a szellemnek, megkönnyíti a munkát, és összekapcsolja az embereket egymással és Istennel, valamint a természettel megnyitja a kaput a spirituális tapasztalatok előtt. A régi szövegemlékek meggyőzően bizonyítják, hogy a gyógyító éneklés intuitív képessége milyen ősi időre nyúlik vissza. A kereszténység, az indián sámánok, az ausztráliai őslakói, az ókínai világnézet, a tibeti buddhizmus, a hinduizmus és az iszlám szufi irányzatok szent szövegében találunk utalásokat arra, hogy az éneklés isteni eredetű és olyan testi-lelki energiákat képes felszabadítani, amire nincs logikus magyarázat. Ezúttal egy 1960-as években Kallur Zoltán által felgyűjtött énekes sorozatot hoztam önöknek. Eddig is dalolt és tovább is fog énekelni Tőcegi Károlyné, leánynevén Kozma Anna. Köszönöm, hogy meghallgattak, a viszonthallásra!

0: Láncokból szőtt történelem óra.
1: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét ezen a mai szép napon. Kedves kolléganőmmel, Ferenc Emesével fogunk beszélgetni ebben a mai műsorban, és arra gondoltunk, hogy egy kicsit az erényeket szeretnénk körüljárni, egy picit ezeket hozni önöknek, a hat fő erényt, hogy ez hogyan is jelenik meg a mi életünkbe, illetve hogyan tudjuk felhasználni ezt a mindennapokban. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, Emese, és hát köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és újra itt vagyunk együtt, és együtt beszélgethetünk ebben a műsorban.
1: Szeretettel köszöntelek én is, kedves Timi, és a Mária Rádió hallgatóit is.
0: A hat fő erény pedig, amelyet a mai napon szeretnénk önöknek hozni, felsorolnám így a beszélgetésünk elején, ugye a bölcsesség, a bátorság, az emberiesség, az igazságosság, a mértékletesség és a spiritualitás, egy picit ezeket hoznánk, és hát akkor kezdjük is az elején az első erénnyel, a bölcsességgel. Emese, te hogyan látod, hogyan jelenik meg ez az erény a mai életünkben, vagy egyáltalán mi itt a Mária Rádióban ezt hogyan tudjuk hasznossá tenni?
1: Hát szerintem, ha valamit, akkor a bölcsességet nagyon is. Pont ezen gondolkodtam, hogy hát igazából a bölcsesség ugyebár arról a tudásszomjról szól, ami bennünk van, érdeklődésről, kíváncsiságról, a világ, az emberek egymás iránt, és hogyha mondjuk így mikrofonok mögé ülünk, vagy éppen elkezdünk beszélgetni egy témáról, mint most Timi, akkor valamiért bennünk van az a kíváncsiság, hogy vajon mit hozunk ki belőle, főleg ha föl sem készülünk rá, ugyebár, vagy hogyha csak így spontán kezdünk beszélgetni valamiről, ami hát általában így szokott történni, de hogy éppen attól lesz egy beszélgetés igazán mély és igazán jó. Úgyhogy valahol a bölcsesség erénye, akár itt a Mária Rádióban, de akár a mindennapi életünkben, az az általános érdeklődés a világ, az emberek, a természet, maga a jóisten iránt, ami bennünk lüktet, az a tudás, szomj és kíváncsiság, hogy mi történik éppen, miért követjük a híreket, ugye azért, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi zajlik a világban. Miért olvasunk el egy könyvet, vagy éppen többet nap-nap után? Miért olvassuk a Szentírás, miért mondjuk a rózsafüzért? Azért, mert bennünk van az az érdeklődés, ami mondjuk most, hogyha a spiritualitással összevonjuk ezt az erényt, akkor bennünk van az az érdeklődés, ami ugyebár a Jóisten a szűzanya irányába megy, ugyebár ez a szűzanya rádiója, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy felfedezzük, illetve hát ránézzünk, rátekintsünk, rácsodálkozzunk a világunkra, arra, mely a jó Istentől van, és arra az életre, amit kaptunk tőle ajándékba. És hiszem, hogy valójában minden nap tanulunk újat és újat, úgy egymásról, mint magunkról, vagy éppen a jó Istenről. Például a minap kinyitottam a Szentírást, hát nem is tudom már melyik Zsoltár részlethez, egyik Zsoltár részletnél volt, és egyébként érdekes módon a Zsoltárokat én nagyon sokat olvasom, sőt olyan is volt, hogy úgy egy huzamba 7 hét után elolvastam az összes Zsoltárt, és érdekes módon, amikor kinyitottam a Szentírásomat, és olvastam egy igerészt, amit őszintén most nem tudnék idézni, de akkor nagy hatással volt rám, hogy az volt bennem, hogy húha, hát a Szentírás mindig tud újat mondani. Csak rá kell nézni bölcsen, illetve hát tudásszomjjal, kíváncsisággal, hogy vajon ma mit üzen számomra. Nagyon sokan alkalmazzák azt a technikát, hogy reggel, mikor fölébrednek, kinyitják a Szentírásukat például, és ahová kinyíl, ahová az első tekintetük irányul, azt az igét olvassák föl, illetve hát az az ige lesz a nap iránymutatója. És hogy ez egy nagyon jó módszer például arra, hogy mindig kíváncsisággal, bölcsen tekintsünk arra a napi igére, amit mondjuk kapunk ajándékként a Jóistentől, és ami tovább vihet akár bennünket.
0: Ahogy te is mondtad, ez a bölcsesség egy nagyon jó erény, mert tényleg ez az, ami vezethet minket az úton, vagy egy picit tényleg tovább vihet, hiszen minden nap, minden feladatban van valami, amire az ember kíváncsi, hogy egyáltalán el tudja ő ezt végezni. Én többször is éreztem már ezt, hogy igen, most van egy feladat, amit meg kéne csinálni, de vajon képes vagyok-e rá? És akkor ilyenkor ugye elő kell vegyed ezt a tudásszomjat és a kíváncsiságot, hogy Igenis képes vagyok rá, és meg tudom csinálni, csak tényleg bölcsen kell rátekintsek, és elkönyveljem magamba azt, hogy igenis én ezt meg fogom tudni csinálni, és képes vagyok rá, és akkor ebből ugye már ki is hozhatjuk a következő rényt, azt a bátorságot, hiszen egy új feladatba, hogy belevessed magad, ahhoz viszont bátorságra is szükség van, hogy igenis te azt meg tudjad csinálni, és hogyha így példákat kéne említsek, itt a Mária Rádióban is többször volt olyan feladat, amihez tényleg össze kellett szedjem a bátorságomat, mert valami olyan új dolog volt, amitől nagyon féltem, és azt mondtam, hogy húha, nem tudom, hogy ebből mi lesz, de biztos valami kisül belőle, csak bátran kell nekiálljak, és amikor úgy benne voltunk, és sikeres volt természetesen ez a dolog, akkor úgy mindig elkönyveltem, hogy ugye, hogy a bátorság milyen sokat segít, csak tényleg ott meg kell legyen ez is bennünk.
1: Igen, ez valóban így van, és így a bátorságról ez jutott eszembe, de szerintem neked is az első jelenlétünk a rádióban. Hát azt hiszem, hogyha valamikor bátornak kellett lenni, akkor nagyon is. Amikor így először megtekintettük, vagy megláttuk éppen a technikát, és adásba kellett lépnünk, talán legelőször, és hát azért be kell valljuk szép alásan, hogy féltünk, ugyebár?
0: Hát ha én visszagondolok az első műsoromra, húha, tehát az első olyan műsoromra, amikor úgy tényleg egyedül maradtam a technikával és a gépekkel és mindennel, hát meg kell mondjam őszintén, hogy leizzadtam a műsor végére, pedig nem voltam egyedül, tehát nekem csak az volt a feladatom akkor, hogy technika, számítógép, hát az a multifunkcionális feladat, tehát épp még akkor beszélni nem kellett, mert volt mellettem valaki, aki vezette a műsort, de visszagondolok abból, hogy tényleg nagy bátorság kellett ahhoz, hogy te ezt épp ésszel és nyugodtan végig tudjad csinálni. Te hogyan emlékszel vissza az első műsorra?
1: Jaj, hát nekem a legelső műsorom az egy kovász levezetése volt. Akkor kerültem ide be, magamra hagytak a technikával és kérdésekkel, amik nem voltak, és mindennel együtt. Fogalmam nem volt, hogy mi lesz és hogy lesz, de végül is sikerült. Tehát valóban én azt gondolom, hogy bátorság az alapja mindennek, és abban is hiszek, hogy igazából nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem az, aki félelmét Istenhez tudja vinni, és a tőle való kegyelemmel szembe is tudsz állni vele. Szerintem itt kezdődik maga a bátorság, és ott, hogy mennyire vagyunk hitelesek, mennyire élünk hiteles keresztény életet, nagyon megérzik az emberek rajtunk azt, hogy hitelesek vagyunk-e vagy sem, itt a rádióban is. Megérzik a hallgatóink, hogy a hitelességet közvetítjük, vagy nem. Hogy kitartóak vagyunk, vagy nem, mert ugye a kitartás is ugyanúgy hozzá kapcsolódik a bátorsághoz. Vagy éppen hogyan viseljük, hordozunk a keresztjeinket. Tehát minden egyes momentuma, kis és nagy dolga az életünknek úgymond igazából azon áll vagy bukik, hogy mennyire állunk hozzá bátran. Én azt hiszem, vagy azt tapasztaltam, hogy ahogy az évek telnek, vagy röpülnek a fejünk fölött, és egyre idősebbek leszünk, kezdjük ezt így megélni igazán, hogy ha bátrak vagyunk, akkor mindennel szembe tudunk nézni. És lehet, hogy az első érzés, ami megjelenik, az a félelem, de hogyha ezen egy picit tovább tudunk lendülni, akkor már is bátorságot ad ahhoz, hogy hely tudjunk állni a mindennapi életünkben. És azt hiszem, hogyha ezt az erényt gyakorolni szeretnénk, akkor hát elsődlegesen érdemes átgondolnunk a számunkra legfontosabb értékeket, és minden nap ezekkel egybecsengően cselekednünk hitelesen, ugyebár meg kitartással, mert azt hiszem, hogy erről szól az életünk úgy a munkahelyen, mint a családban, vagy egy-egy baráti kapcsolatban, vagy épp az egyedül létben.
0: Azt hiszem, hogy ezek mind olyan erények, amelyeket itt a Mária Rádióban talán a legjobban tudunk gyakorolni, ugye a következő és az emberiesség, ami ugye egy nagy kategória, amiben több kisebb erényt is ugye belesorolnak, ide tartozik például a kedvesség, a szeretet, a szociális intelligencia, vagy a szeretet elfogadásának a képessége, ennek a gyakorlatba ültetése. És talán ezt is nagyon jól lehet gyakorolni, hiszen itt a Mária Rádióban pont az a lényeg, hogy kedvesek legyünk, hogy el tudjuk fogadni egymást, és tényleg a szeretetet tudjuk továbbadni egymásnak, ami néha nem is könnyű. Tehát néha nem könnyű, néha vannak olyan konfliktusok, meg olyan félreértések, vagy ilyen ellenkezések, amelyek egy picit megnehezítik, hogy az ember ezt a tényleg emberiességét ki tudja mutatni a másik iránt, de talán a sok gyakorlás segíthet abban, hogy ezt minél inkább sikeres legyen a mindennapokban.
1: Igen, hát maga az emberiesség nem tud megnyilvánulni bennünk, vagy nem tud erényként jelen lenni az életünkben, hogyha azt nem mások kapcsolatához mérjük, vagy a másokkal való kapcsolatainkat hasonlítjuk hozzá, mert hogy ugyebár maga a segítségnyújtás, vagy a szeretetnek a kifejezés, hogy te is mondtad, ez lehet ugye tettekkel, szavakkal. Most nyilván a Mária Rádióban elsősorban szavakkal fejezzük ki a szeretetünket, mert hogy itt a mikrofonok mögött vagyunk, és nem látnak bennünket a hallgatók, amikor nem közvetítjük, de hogy ez nagyon ritkaság. De hogy mégis a szavainkkal tudjuk kifejezni a szeretetünket. Az már megint egy másik helyzet, amikor mondjuk szavakkal is és tettekkel is jelen vagyunk. Például fölhív egy hallgató is, megkér bennünket szépen, hogy mondjuk menjünk ki hozzá, mert nem tud kijönni a házból is, hozzuk el azt az adományát, amit a rádiónak szánt. Ugye ez is egy megnyilvánulása a szeretetnek. Hogy igent mondok, veszem a fáradtságot, az időt rászánom, és elmegyek a nénihez, bácsihoz, elvenni az adományát, de nem csak azért, hogy elvegyem az adományát, hanem azért, hogy mit tudom, egy órára társasága lehessek, hogy egy órát beszélhessek vele, hogy meghallgathassam, hogy érezze nincs egyedül, hogy érezze, hogy fontos azáltal is, hogy én mondjuk kimegyek hozzá, meglátogatom, elbeszélgetek vele. Vagy egy kis aprósággal meglepem, akár egy jó szóval, egy kis csokival. Mindig úgy szeretem, vagy úgy élvezem, én nem nagyon eszek csokit, de olyan jól eső érzés, amikor így a hallgatók jönnek, akár rózsafűzér után előtt, és hozzák a csokikat. Hát itt fel van gyűlve, úgyhogy üzenem a hallgatóknak, akik szeretik a csokit, jöhettek csokit enni a Kolozsári stúdióba. Nem, egyébként én is szeretem, csak keveset eszek. De minden esetre ez is a szeretetnek egy megnyilvánulása. Amikor nem csak szavakkal fejezem ki azt, hogy szeretem a hangodat a rádióba, vagy hogy fontos vagy nekem, vagy maradj még sokáig köztünk, hanem mondjuk egy apró gesztussal is kifejezem azt, hogy igen, te jó, hogy itt vagy, jó, hogy velem vagy, jó, hogy együtt rezdülhetünk, és ez is az emberiességnek a megnyilvánulási formája. És azt hiszem, hogy ez az az erény, amit a mindennapi életben a leginkább kell gyakorolnunk, hogy igen, ott legyünk az apró, nagyobb gesztusokkal, ott legyünk a másik mellett, ott legyünk emberi módon, és emberként tudjuk értékelni egymást.
0: Olyan szép, amikor így mesélted, hogy milyenek a hallgatókkal a viszonyotok. Én is sokszor vagyok így, amikor jönnek a kedves rózsafűzércsoportok, vagy egy-egy olyan hallgató, aki kért tőlem egy szívességet, és természetesen nagy szeretetben próbáltam ezt teljesíteni, és utána nézni, amire megkért, hogy segítsek neki. És olyan kedves volt, a néni jött be, hozta a kis adományát, és ő is hozta nekem a csokoládét, hogy ő köszöni szépen a segítséget, és mondtam, hogy nem azért tettem, mert valamit várok érte, hanem tényleg szeretetből segítettem, és próbáltam segíteni, és így vagyok mindenkivel, hogy ahol tudok, amikor tudok, akkor segítek, és tényleg nem azért, hogy most kapjak érte valamit, hanem azért, hogy ez a szeretet így még jobban megnyilvánuljon. De ugye emberek vagyunk, és szeretjük egymást, és ők ezzel akarnak nekünk hálát mondani, vagy köszönetet mondani azért, hogy mi is szeretjük őket.
1: Igen, eszembe jutott most a békedal, és ajánlom is akár a műsorunk végén beteheted a kedves hallgatóknak, mert nagyon szeretik, ugye szeressük egymás gyerekek feldolgozása. És pont azon gondolkodtam közben, hogy hát ami ilyen erényekről beszélgetünk most, az pont benne van ebben a dalban, és milyen jó, hogy ezt így megreformálták, illetve átalakították a saját maguk érzésvilágukra, és attól lett szerintem egy csodálatos dal, és pont ettől válik a szeretet igazán megfoghatóvá, megragadóvá, és attól, hogy ugye szeressük egymást gyerekek, hisz minden percért kár, most így ez van bennem valóban. Így van, minden percet kár elpazarolni, minden olyan percet, amit nem az emberiesség erényével töltöttünk, vagy nem ez volt az elsődleges helyen.
0: Így van, ez a dal nagyon szép, én is a minap hallottam, valaki feltöltötte és meghallgattam, és engem is nagyon megfogott. De lépjünk egy picit tovább a következő erényre, amely ugye az igazságosság. Hát úgy gondolom, hogy ez is az az erény, ami nagyon nehéz a mai világban. Nagyon nehéz igazságos embernek lenni úgy, hogy ez mindenkinek jó legyen, mert lehet, hogy igazságos vagy egyhez, és a másiknak az nem tetszik, mert akkor vele már nem vagy az. De úgy gondolom, hogy ezt is meg kéne próbálni úgy gyakorolni, hogy tényleg mindenfél jól járjon, és ez az igazságosság lebegjen előttünk, hogy mindig úgy cselekedjünk, vagy úgy tegyük a dolgainkat, hogy tényleg az igazságosság legyen a középpontban.
1: És azt hiszem, hogy ez a legnehezebb erény. Mármint abból a szempontból szerintem, hogy néha annyira igazságtalanok vagyunk egymással. Sokszor szoktam így felidézni magamban, amikor mondjuk másokról beszélek, vagy másnak az élethelyzetére nézek rá, vagy mást irigylek, hogy valójában ez nem is róla szól, hanem valahol rólam szól. És amit nagyon erősen megtanultam az egyetemi évek alatt, az az volt, hogy mielőtt a másikot kritizálnám, vagy a másikkal igazságtalan lennék, azelőtt hallgassam meg, vagy nézzek rá arra, hogy ő mind ment keresztül az életében, mert hogy ugye tudjuk, hogy az az ember, aki mondjuk igazságtalan, vagy nem az igazságosság erényét gyakorolja nap mint nap, hanem pont a fordítottját, az valamilyen sebeket hordoz, és nem is valamilyen, hanem nagy sebeket. És mindig ez van előttem, hogy lehet, hogy én most kritizálom őt, és lehet, hogy igazságtalan vagyok vele, de hogy vajon ő mit élt át, mit élt meg. És eszembe jut mindig az a személyes történet, ami az egyetemi évek alatt volt, és azóta is nagyon szégyellem magam emiatt. Első éves voltam az egyetemen, és volt egy évfolyam vezetőnk, aki hát csinált ezt is, meg azt is, én meg a nagy számmal úgymond a közösség elé vittem az ügyét, és utána nagyon megszégyeltem magam, mert amikor úgy elbeszéltük ezt a történetet, felállt valaki, és azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki büntelen közületek. És azt hiszem, hogy a leckét egy életre megtanultam, hogy na álljon meg a menet. Tehát, hogy tényleg vannak hibáink, nagyon sokat hibázunk, egyre gyakrabban meg, hogy valóban mi sem vagyunk bűn nélküliek, és keressük az igazságot, de sokszor meg sem találjuk, mert mindig a mi igazunk az igaz, és a másiké nem, de hogy valahol körbenézni a történetben, vagy megnézni, hogy vajon az a személy, aki így viselkedik, vagy így van jelen, akár a munkahelyen, akár a más szférában, az miért olyan, amilyen. Persze ez nagyon nehéz, főleg akkor, amikor jó erősen felhúznak, vagy amikor úgy érzed, hogy jaj, nem már, megint nem akarok vele beszélgetni, meg megint csak a nehéz lesz szót érteni vele, vagy nem érti meg, amit mondani akarok, és akkor légy igazságos vele. Szóval borzasztóan nehéz, én nagyon nehéznek érzem, és azt hiszem, hogy egy élet kevés ahhoz, hogy ezt gyakoroljuk, vagy egyáltalán jól járjunk el egy-egy ügyben, mert az első az mindig a hirtelen döntés, a hirtelen szó, a hirtelen tett, és aztán majd bánjuk, akár egy életen át.
0: Így van, ezzel nem vagy egyedül, akinek ez nagyon nehéz, és akinek voltak már negatív példái ezzel, és azt hiszem, hogy ezekből a negatív példákból tudunk tanulni, hogy lehet, hogy előbb gondolkoznunk kéne, és utána mondani, és nekem ez nagyon sokat segített, és tényleg vannak konfliktusok, és rengeteg igazságtalan van most is körülöttem, de úgy gondolom, hogy túl kell tudjunk ezen lépni, mert vannak olyan helyzetek, amin nem tudunk mi változtatni.
1: Csak még azt akartam hozzáfűzni ehhez az erényhez, hogy pont amilyen példát elmondtam, úgy azért tettem, mert itt talán az elsődleges az, hogy ismerjük fel a hibáinkat, és vállaljunk felelősséget érte, mert igen, hibázunk, ki az az ember, aki hiba nélküli, mindannyian azok vagyunk, de hogy merjünk felelősséget vállalni a tetteinkért, mert itt mutatkozik meg igazán az emberiességünk, a hitelességünk és minden más erényünk, hogyha a hibák után felelősséget tudunk vállalni.
0: Így van, és akkor ebből ugye vihetjük is tovább a következő erényt, a mértékletességet, amit most ne arra értsünk, hogy akkor odafigyelek, hogy miből mennyit eszek, hanem picit így a lelki világra átvíve, tehát hogy meg tudok-e én bocsátani, vagy mennyire vagyok óvatos, és mennyire vagyok szerény abban, amit teszek, És ugye itt megint egy nagyon nehéz erényről beszélgetünk, hiszen milyen nehéz néha megbocsátani a másiknak?
1: Milyen nehéz önkontroll gyakorolni, ugyebár, mert erről szól ez az erény igazából, a mértékletesség. Valóban nagyon jó, hogy így vezetted föl, mert a mértékletesség alatt mindannyian valahogy azt értjük, hogy nem eszek most sok csokit, mert az na, vagy éppen fordítva, de hogy igen, nem erről szól, vagy nem eszek sok pizzát, vagy hamburgert, hanem érdekes módon mindig valami aktivitásra, valami külső dologra gondolunk az erények kapcsán, és ez így most fogalmazódott meg bennem, hogy nekem is minden erénynél talán az első gondolatom valami külsőség volt, pedig igazából ezek a bensőnkben vannak, és onnan indulnak ki, ugyanúgy a mértékletesség is, ugyebár, nem azt jelenti, hogy el kell nyomjuk, amit valójában szeretnénk, hanem inkább azt, hogy meg kell várjuk azt a pontot, amikor vágyaink kielégítése nem okoz már kárt. És ahogy mondtad, a megbocsátás szerénység képessége is ez a mértékletesség egyben. Hát szerénynek se mondhatja magát az erdélyi ember szerintem, mert hát nagyon kevés olyan embert tudnék most így felidézni, aki szerény, vagy akár alázatos. És érdekes, mondjuk saját magamról sem mondanám el, hogyha már az igazságosságnál tartunk. Szóval én sem tartom magamat valóban egy szerény embernek. De ez is például egy tulajdonság, amin tudunk dolgozni azért, hogy elérjünk oda. Nyilván nem a felső fokra, de hogy el tudunk menni addig, hogy mondjuk mi is ezt az énünket tudjuk mutatni, mert ott van bennünk, csak vagy elnyomjuk, vagy nem szeretjük, vagy hát jobb nem szerénynek lenni, ugyebár, mint szerénynek. Szóval hát van sok ágabuga ennek.
0: Így van, és még boncolgathatnánk, de az időnk az nagyon szalad, így akkor lépünk is tovább a következő erényre. Ugye már említetted a spiritualitást, hogy ez mennyire fontos az életünkben, és hogy ezzel összekapcsolva minden erényt másképpen tudunk látni. De mégis egy picit talán meg kell említjük ezt is, hiszen ugye benne van a hála ebben talán, hogy hálás vagyok a mindennapokért, vagy hálás vagyok azért a másik emberért, és talán ez is nagyon fontos az életünkben, hogy hálás vagyok például azért, hogy itt lehetek a Mária Rádióban is, örömet adhatok nap, mint nap az embereknek, és ez is nagyon fontos, hogy meglegyen bennünk ez a spiritualitás is, ami segíthet abban, hogy tényleg ilyen harmonikus mindennapjaink lehessenek.
1: Igen, amihez ugyancsak hozzátartozok, ugye az optimizmus, a humor és a játékosság is, ahogy itt néha jelen vagyunk. Hát tudják a kedves hallgatók, hogy zenés köszöntőt én például hogy vezetek. Hogy mindig az az elsődleges, hogy legyen benne humor, legyen benne játékosság, és ne azt sugallja, hogy most milyen rossz az élet, és milyen sok minden történik körülöttünk, mennyi negativizmus, hanem hogy valójában hálát kell adnunk azért, hogy életben vagyunk, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, és megvan igazából mindenünk, ami meg kell legyen. Pont a ma reggeli imádságomban volt ez, hogy azért adtam hálát a Jóistennek, hogy van fedél a fejem fölött, miközben a szomszédban dúl a háború, és sokaknak nincs. Vagy sokak úgy mentek vissza innen Kolozsvárról is Ukrajnába, hogy a hamu martaléka lett az akárhány év alatt felépített otthonuk. A hálát kell gyakorolni, azt hiszem, minden nap, és nem hiába van szerintem utolsóként ez az erény, mert pont ez foglalja össze az összeset, és ez az, ami az életünknek a középpontja kell legyen. És én azt gondolom, hogyha úgy éljük az életünket, hogy van benne hála, van benne lelkesedés, optimizmus, humor és játékosság, akkor igazából minden megvan. És én három szóban foglaltam volt össze a spiritualitást, ami a bizalom, a jelenlét és a megértést. Én azt hiszem, hogy ha ez a három jelen van az életünkben, akkor mi is jelen tudunk lenni, úgy igazán egész lényünkkel.
0: Azt hiszem, ez egy nagyon szép záró gondolata volt a mai műsorunknak, és arra biztatjuk Önöket a mai napon, hogy gyakoroljuk ezeket az erényeket, és tényleg ez legyen az életünknek a része, hogy ezek alapján próbáljuk élni a mindennapokat, amelyek majd ugye segíthetnek abban, hogy tényleg meglegyen bennünk mindaz, amire szükségünk van egy harmonikus és szép élethez. Kedves emeseim, köszönöm, hogy itt voltál velünk ebben a mai műsorban, és hogy ilyen jól elbeszélgettünk újra. Kívánunk minden kedves hallgatónak egy áldott, örömökben gazdag, szép hétvégét. Búcsúzunk a mai napraforgóból.
1: Ferenc Emese.
0: És Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ima szendékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. Szöveges üzeneteiket pedig elküldhetik a Mária Rádió oldalán keresztül. Ugyanakkor hívom, buzdítom a kedves hallgatókat, hogy ma együtt közösen fogunk imádkozni, tehát amikor lejár az ima szándék fogadásnak a műsorideje, akkor hívjanak, hogyha szeretnének egy-egy tizedet elmondani a mai örvendetes rózsafűzérből. Imádkozzunk a betegeinkért, háború megszűnéséért, ezért a felbojdult világért, imádkozzunk a sok igazságtalanságért, és minden kedves hallgató egyéni szándékáról.

0: Haló, haló.
1: Haló. Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: A mai rózsafűzért halálból szeretném felajánlani mindenható atyának és a Szent Háromságnak, hogy sikeresen sikerült a vizsgája a fiamnak. És kérem a mindenható atyát, hogy legyen velünk a családommal és a hozzánk tartozókkal a mindennapi kereszt életvitelhez, a megholtaknak pedig örök nyugodalomért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Együtt imádkozunk, maradjon velünk. Imád kérek testvéremnek, hogy legyen szép napja, és hogy ne az alkoholt válassza, gyermekeim diplomavizsgáinak és diplomaosztójának sikeréért, továbbá élő, igaz hitért, feltétel nélküli kölcsönös szeretetért a családomban. Magyarországról küldték az üzenetet, gyermekeim és férjem munkaügyeinek sikeres, áldott alakulásáért és testi-lelki egészségért a családunkban.

Kedves hallgatók, teljesen üresek a vonalak, legalábbis nálam nem jelzi a rendszer, hogy valaki telefonálna. Biztatom önöket, hogy hívjanak, hiszen most be tudnak jutni, gondolom.

0: Haló, haló.
1: Kérdezik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Imád kérnék az összes világ békességéért, amit már a rádiói.
0: Köszönjük a hívását, együtt imádkozunk, maradjon velünk.

0: Halló, halló!
1: Dicsőszertségben Jézus Krisztus!
0: Mindenkiemel!
1: A mai rózsaszűzést elajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, a tilapiam gyógyulásáért,

0: Halló, halló!
1: Halló! Halló!
0: Hallgatjuk, tessék mondani!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon nehéz ide bejutni, de valami probléma lehet ma különösen.
0: Valószínű, igen.
1: A ima szándékom az lenne, hogy a drága volt szekresztésünknek, aki meghalt a drága, annak a fiának ma lesz az esküvője. Rendes Györgynek hívják, úgy várta az édesanyja, hogy elérje ezt a gyönyörű napot, és sajnos a Jóisten másképp rendelte, ő már odától nézi a fiának ezt az esküvőjét, hogy a Jóisten adja, hogy egész életre egy gyönyörű, szép házas életük legyen. A tasnádi híveknek a nevében is kívánok neki nagyon-nagyon szép életet, és a Jóisten áldja meg őket. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tasnádról voltam.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását. Imádkozzunk együtt.

0: Felajánlom a rózsafüzért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekem megtérésért, Szentlélek vezesse a helyes útra egy fontos ügy megoldásáért. Önökkel együtt imádkozom, és hálát adok minden kegyelemért, szeretetért, ugyanakkor elhunyt szeretteim lelki üdvéért, és minden kedves hallgató szándékáért. A mai rózsafüzért felajánlom kisfiamért, test és lelki fejlődésért, szüleimért, testvéreimért, anyagi gondjaim megoldásáért, mindennapi áldásért és kegyelemért. Mai imád felajánlom egy fontos szándékra. Haló, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, Amen!
1: Áldott szép napot, kedves emeses! Én is azok közé tartozom, akik szoktak könnyezni egy-egy jó filmet. Felajánlom a mai rózsafüzért, családomért, egészségért, önökért, és a Majoros Attiláért, családjáért, Attilát a Jóisten értesse sokáig, Izabella névnap is van, pedig ő nem ezt tartja, Izájéknak is minden jót, egészséget kívánok. És azért nincsen sok telefonáló, kedves emese, mert öltöztetik a kislányokat székely ruhában, az anyukák, és küldik ma, azért nincsen olyan sok betelefonáló. Áldott szép napot, és minden jót kívánok, Olginél voltam. Köszönöm szépen, kedves emese, jó Isten segítses, áldja meg önöket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Amen, köszönjük a hívását. Ja igen, ma tartják az ezer székely leány napját Csíksomlyon, úgyhogy valószínűleg oda készülődnek az emberek. Imádkozzunk ezért az eseményért is. Kedves hallgatók, lejárt az imaszándék fogadás műsorideje, hát próbáljuk meg, hát ha sikerül majd együtt közösen imádkoznunk. Örvendetes rózsafüzért végzünk ma. Hívom és bátorítom a kedves hallgatóknak, hogy kitartóan telefonáljanak, hát ha sikerül bejutni, egy-egy tizedet elmondani velem, velünk.

a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Szent éltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatta, a méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: kapom? Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, így a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet,
a te erőd nem törik meg. Hőimái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzál élettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk, Mária Rádió királynéja, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a közös imába, és elmondtak egy-egy tizedet velem belünk. Az utolsót egyedül mondtam, hiszen nem volt betelefonáló, de semmi baj. Egyedül is lehet imádkozni, illetve tudjuk jól, hogy most így egy közösségként imádkoztunk. Ne menjenek sehová, hiszen, ahogy már reggel is mondottam, 11 órától Szatmár Németiből közvetítünk papszentelést. Tartsanak velünk, imádkozzunk a szentelendőért. További áldott szép napot kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozott benneteket. A mai alkalom egyrészt hozna még valamennyi új témát mindenképp, de már nem túl sokat, mert arra szeretnék hát valamennyire vállalkozni, hogy a következtetéseinket le tudjuk vonni, mert most már óráról órára beszéltünk arról, hogy mit jelent a meghittség az Isten kapcsolatban, és hogy a következtetések megfogalmazódjanak. Emlékeztek, onnan indultunk el, hogy először beszéltünk arról, hogy mi nem a hit, aztán próbáltunk egy dinamikus modellt használni a hit leírásához, és aztán, mikor ez megvolt, akkor belementünk a mélyébe, vagyis megnéztük azt, hogy milyen emberi tapasztalatok azok, amelyekből a hitnek a tapasztalata vagy a megerősödése fakadhat, és aztán azt néztük meg, hogy amennyiben a mi szabad döntésünk által a bizalom mellett a hitünk meg tud erősödni, akkor ez milyen irányultságot jelent az életünkben, egyáltalán, hogy ebből az fakad, hogy egyszer csak valamire irányult életet tudunk élni. A valamire irányult élet, ez azóta jutott eszembe, hogy képesek vagyunk a jövőbe nézni, és ebből az fakad, hogy tudunk előre látók lenni. Nem vagyunk jövőbe látók, de jövőbe nézünk. Ugye a hit által az ember tud a jövőbe nézni, és emiatt tud előre látó lenni. Ha viszont merhetek és akarhatok előre látó lenni, akkor a jelenben tudok elköteleződni. És akkor kimondhatóvá válik valami, amivel össze tudom foglalni azt a 20 pontot a tapasztalatról, illetve arról, hogy mi az, amit az ember meg tud ilyenkor látni. Ez pedig az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy beteljesedett, ezt nem a mennyei atyánál mondja, akkor, amikor kényelmesen ücsörög az ő atyának a jobbján. Hanem ez a szó, hogy beteljesedett, az agóniának a végén hangzik el a kereszten. Ebben az egyetlen képben össze tudom foglalni, hogy mit jelent az, hogy valakinek hit tapasztalata van. Hogy az agóniának a végén lehetővé válik annak a kimondása, hogy beteljesedett, nem pedig a megdicsőülés állapotában. Ennél jobban ezt nem tudom összefoglalni, és hát nem is én foglalom össze, úgy látszik, hogy ez már megtörtént, nekünk csak észre kell venni. Ami talán érdekes lehet, nézzük meg a speciálisan hívő emberre jellemző megküzdési stratégiákat. Ugyanis van ilyen. Talán 2 vagy 3 éve beszéltünk arról, hogy a közvetett megküzdési stratégiák, azaz érzelmi megküzdési stratégiák, közvetlen megküzdési stratégiák, amelyek a helyzet jobbítására irányulnak, emlékeztek? És aztán beszéltünk a tehetetlenségről, majd a mélypontnak az ünnepéjéről. És most akkor nézzük meg azt az 5 klasszikusan úgynevezett vallásos megküzdési stratégiát, ami nekünk rendelkezésre áll azon megküzdési stratégiák mellett, amelyek minden ember számára adva vannak. Ezek is adva vannak mindenkinek, persze, de ez már valamiféle alapot föltételez. Nézzük ezt az 5-öt, de rögtön szeretnék valamit hozzátenni. Egy kicsit lelövöm előre a poént. Vagyis képzeljétek el, hogy van ez az 5 megküzdési stratégia. Ugye? És most már is azt gondolom, hogy sokatoknak fölcsillant a szeme. Megküzdési stratégiák, de jó. Majd ezeket én használom, és alkalmazom, és... Most elmegyek a végére, és tudjátok, mi derült ki? Hogy akinek van, annak még adnak. Akinek nincs, attól azt is elveszik, amiről azt gondolta, hogy van neki. Vagyis... Megnézték az embereket, ez a 90-es évektől kezdve folytak a kutatások, hogy vajon a megküzdési stratégiák valóban segítik-e azokat, akik ezeket a megküzdési stratégiákat alkalmazzák a krízisekben vagy a nehézségekben. És valami nagyon-nagyon egyszerű dolog jött ki. Mégpedig az, hogy nem azon múlik, hogy valaki hatékonyan tud egy vallásos megküzdési stratégiát alkalmazni, hogy azt ismeri-e, vagy hogy abban benne van-e, vagy azt próbálja-e alkalmazni, nem ezen múlik, hanem a kötődési mintán, meg az alappozíción. Sajna-bajna az derült ki, hogy ha valakinek elkerülő vagy bizonytalan a kötődési mintája, vagy az alappozíciója olyan, hogy nem oké, vagy én, vagy te, vagy mindketten, ő alkalmazhat akármilyen vallásos megküzdési stratégiát, nem jön neki be. Míg a biztosan kötődő, és aki abban az alappozícióban van, hogy én is oké vagyok, és te is, bármelyik stratégiához nyúlhat, abból jó jön ki.
Na ez a nagy piszokság. De ezzel valami nagyon fontoshoz el fogunk jutni, de ezt előre akartam mondani. Nézzük az elsőt, az úgynevezett lelki megküzdés, vagy spirituális megküzdés. Vagyis, aki biztosan kötődő, az általában arról számol be, hogy én támaszkodhatok a nehéz helyzetben Istenre, bízok benne, és ő segít nekem, tudom, hogy nem hagy el, és erről van tapasztalatom is, tudom, hogy oltalom alatt állok, és biztonságban vagyok. És mit mond egy ugyanolyan helyzetben lévő valaki, akinek a kötődése bizonytalan vagy elkerülő, ő azt mondja, Isten elhagyott, nem értem ezt, hogyan engedhette meg, Isten engem nem szeret. Sajnos tehát a legelemibb kijelentéseink, amiről azt gondoljuk, hát ezek a mi tapasztalataink, hát ez a valóság, ez valójában sokkal inkább a kötődési mintánkat írja le, és annak megfelelő, nem pedig az Istenről szól, vagy a vele való lehetséges kapcsolatról. Az jutott eszembe, ahogyan az angyal köszönti Máriát, és mondja neki, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes. És hogy ezt mennyire szeretjük idealizálni, ó, akkor Máriának elárasztotta őt a kegyelem, és akkor... Van ennek a kegyelemmel teljesnek egy másik oldala, mert ez körülbelül csak annyit ír le, hogy nézd, Istentől megkapsz mindent, amire szükséged van. Mária felől pedig azt lehetne mondani, hogy ami Isten felől kegyelemmel teljes, az Mária felől bizalommal teljes. Hogy a bizalommal teljesség szükséges ahhoz, hogy a kegyelemmel teljességből valami kijöjjön. Valójában mindnyájan kegyelemmel teljesek vagyunk, csak nem vagyunk bizalommal teljesek. Ez a bajunk. De mert nem vagyunk bizalommal teljesek, ezért szívesen ezt az egészet leverjük Istenen, és azt mondjuk, hogy nem adott kegyelmet, nem ad eleget. Ó, a kegyelemmel van a baj. Azzal nem. Nem, az jó szokott működni. A bizalommal van a baj. Egy zseniális gondolatot olvastam, csak nem tudom kinél. Elizabeth Lucas eszembe jutott. Azt írja, hogy ha valaki csak a kétségbe esésben kiállt Istenhez, valójában a bizalmatlanságát árulja el. Ugyanis ha valaki bízik Istenben, az Istenhez kiáltása és annak a tudata, hogy Isten oltalmazza őt folyamatos. Amikor tehát valaki megfeledkezik Istenről, és csak a bajban gondolja azt, hogy Isten talán majd segít nekem, valójában egy olyan alapállásról kiállt, ami majdnem lehetetlenné teszi, hogy az Isten kegyelmét hatékonyan tudja befogadni. Ezért tehát csak a bajban Istenhez fordulni, valójában a bizalmatlanságnak és a bizonytalanságnak a kifejezése egy olyan Isten iránt, akiről fogalmunk sincs, hogy van-e vagy nincs, de ha van is, bizonytalanok vagyunk benne, hogy segít-e vagy nem. Ebből aztán nagyon sok kudarc származhat, mert az illető az elkerülő vagy a bizonytalan kötődésével nem is biztos, hogy fölismeri, hogy az Isten hogyan segít neki. Az a 20 pont a tapasztalatról egyszerűen nem válik számára elérhetővé vagy megélhetővé. Miközben a másik egy kétszer olyan nehéz helyzetben megtapasztalja ezeket a fölismeréseket. Annyira fontos nekem az a történet, de tudom, többször elmondtam már. Frankl, mikor azt mondja, hogy az a tapasztalatom, hogy a koncentrációs tábor poklában a hit az nagyon sajátosan alakul. A gyönge hit eltűnik, az erős hit megerősödik. Pontosan ugyanezt mondja. És mikor valamelyikük szökni próbált, és akkor fölállították ott a barakot, és minden tizediket fölkötötték. És ugye persze végig kellett nézni. És valaki Frankl mögött azt mondja, hogy na akkor most mondja meg valaki, hol van Isten. Mire ugyanígy állnak, és akkor valakinek ez volt a válasza. Ott lóg a bitón. Gyakran hallottam azt is, ahogy olyan nők, akik megfogantak, és el kellett dönteniük azt, hogy megtartják-e a gyereket, vagy nem. És főleg, hogyha az a megfoganás egy nem biztos kapcsolatban történt, hogy klasszikusan spirituális lelki megküzdési stratégiába illőnek tartom azt, amikor valaki azt mondja, hogy én nem is teszem kérdésessé, hogy ennek a gyereknek meg kell-e születnie, mert hiszen már megfogant, tehát ő neki meg kell születnie. Ez az ő alappozíciójából, az ő spirituális Istenhez való viszonyából fakadó erőforrás. Miközben a helyzete lehet, hogy rosszabb, mint valakinek, aki úgy dönt, hogy mégsem szüli meg. Ez akart akkor az első pont lenni. Tehát spirituális vagy lelki megküzdési stratégiák. Második pont, közösségi megküzdés. A közösség nem egyenlő a csoporttal. A közösség annál több,
Ha valaki biztosan kötődő, és az alappozíciója én is, te is okék vagyunk, akkor a közösséggel kapcsolatban, amikor ő krízisben van, a következőket mondja. A közösség nekem támaszt ad. Nagyon jó, hogy van kihez fordulni. Hála Istennek nem vagyok egyedül. Míg a bizonytalanul vagy az elkerülő módon kötődő a következőket mondja ugyanilyen helyzetben, én nagyon elégedetlen vagyok az egyházzal és a vallási vezetőkkel.

ezekben nem kompetens. 90-es évek eleje. Mondanék akkor néhány történetet. Emlékszem, amikor az édesanyám meghalt, és akkor vasárnap kora délután volt, és az esti misén, meg a mise után, hát ez kiderült, hogy az én anyukám meghalt, és akkor az az ifi közösség, akikkel én együtt voltam minden pénteken, most is vannak itt, hogy akkor azt ajánlottátok föl nekem, hogy Feri, gyere, imádkozunk veled együtt. És itt most hagy emeljem ki ezt, hogy veled együtt. Tehát nem arról van szó, hogy majd imádkozunk érted, hanem hogy üljünk le együtt, és most vége van a misének, te most jó, most miséztél, meg nem tudom mi, ránk kellett figyelned, akkor most gyere, üljünk le, és imádkozzunk együtt. Hogy nekem ez egy életre szóló élmény. Hogy mit jelent, hogy egy közösség azt mondja, hogy gyere Feri, imádkozzunk együtt. Pedig én vagyok a pap. Na és aztán. Vagy micsoda ereje tud annak lenni, hogy mondjuk tudod, hogy egy kolostorban ott este mindig elmondják a zsolozsmát, az egyházi imáját. Hogy mindig. Hogy te oda mehetsz Pannonhalmára, akkor és akkor, és tuti biztos lehetsz benne, hogy ahogy 950 akárhány éve ott elmondják a zsolozsmát, 1000 éve, hogy most is elmondják. Hogy amikor Franciaországban bolyongtam, mondjuk így, akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy miért ne ugorhatnék el Tezébe. Ha elugrok Tezébe, akkor még Rozsi és Ütz élt. És akkor fogtam, vettem egy jobbost, és elmentem Tezébe, és pontosan tudtam, hogy este a közösség összegyűlik imádkozni. Hogy ez bomba biztos. Tehát, hogy igazából egy csomó minden van, amiről fogalmam sincs, hogy van, de hogy este a közösségnek van imája, amire én odaülök, és ott énekelni fogunk, és hogy az hogy fog történni, az tuti biztos. Hogy amikor a közösség együtt van, hogy annak micsoda megtartó ereje tud lenni. Pedig nem is vagyok a tagja. Szóval anélkül, hogy bármit kifejeznék, vagy kifejeznénk abból, hogy összetartozunk, ez mégis így van. És hogy ezért fából vaskarika valójában hívő emberként csak bebeugrani egy misére. Ez tulajdonképpen fából vaskarika. Tehát mert a közösség ünnepel, ezért nem közösségben lenni, miközben ünnepeljük azt, hogy közösségbe tartozunk, ez egy abszurdum. Fiatalok olyan szépet mondtak nekem, 19-20 évesek, és ugye mennyit beszéltünk arról, hogy az elköteleződés mennyire nehéz. És mégis vannak az egyházközségben mindig olyan fiatalok, 17-18-19-20 évesek, akik ahelyett, hogy élnék a világukat, mondjuk 9-10-11-12 éves gyerekek kisközösségét vezetik. Minden héten több óra készülni kell, macera, szervezni, telefonálni, és 20-21 évesek. És mondjuk a péntek estéjüket nem bulizással töltik, hanem a gyerekekkel. És igazából ez, hogy miért csinálja? Hogy egy normális 20 éves miért csinál ilyet? És akkor megkérdeztem az egyiket, te mondd meg nekem, Laci, nem úgy hívják, de hogy te ezt most miért csinálod? És akkor a következőt pont a teljes természetességgel. Azért, mert amikor én gyerek voltam, akkor nekem nagyon-nagyon sok élményem volt, amit másoknak, az akkori felnőtteknek köszönhettem. És én azt akarom, hogy ezeknek a gyerekeknek is legyen ilyen élménye. Ezt én akarom. És akkor a rendszer szemléletből egy gyors mondat. Az élő rendszer mindig több, mint a rendszert alkotó tagok összessége. Nagyon, ez nagyon, nagyon. Ó, hát hányszor volt olyan élményem? Én vagyok a csoportvezető, ülünk a csoportban. Elvileg ugye én osztom az észt. És akkor valaki hoz egy valamit, és akkor én mondok valamit, hogy ilyen kézzel fogható legyek, és akkor azt gondolom, na, jó, ez most jól. És akkor a csoportban ül valaki, és mond egy olyan valamit, hogy így, fejemhez kapok, és azt mondom, ha 5 évig kellett volna itt ülnöm és gondolkodni, akkor se jutott volna eszembe. Hogy valami olyan zseniális jött belőle, hogy csak azt lehet mondani, hogy na ez az. Na jó, tehát közösségi megküzdés. 3. Vallásos értelemadás. Aki oké-okében van, és biztos a kapcsolódása, ő fölismeri, hogy Isten szereti, és hogy valamilyen terve van vele. Hogy ez a nehéz helyzet is valamire taníthat, vagy elvezethet.
hogy egy új célt és értelmet akar adni az életemnek. Ez pedig a réginek az elvesztése által lehetséges csak. Hogy bár nagyon nehéz helyzetben vagyok, Isten gondviselésével,

0: érzése alatt történik mindez. Azonban a bizonytalanul vagy elkerülő módon kötődő általában Isten büntetésére gyanakszik. Ez annyira súlyos lehet, hogy még a halálos ágyod is vannak, akikből ez kibeszélhetetlen. Tehát már látom, hogy úgy fog meghalni, hogy ez Isten büntetése. Olyan mélyen belevésődött ez a kötődési minta, hogy egyszerűen képtelen meglátni, hogy talán nem. Ilyenkor azt a stratégiát szoktam követni, hogy mégiscsak az ember akkor jár legjobban, ha Isten büntetés, nem a felesége. Ezt most nagyon-nagyon gagyin mondtam el. Azt akarom ezzel mondani, hogy ha Isten büntet engem, ez nem így van, de mindegy, akkor ugye, ha úgy kezdődik, van egy téveszméd, akkor elfogadom, hogy van, és akkor azon belül lavírozunk. Ez az ő téveszméje, ezt én elfogadom, hogy ez van neki. Hát azért mégiscsak nagy dolog, hogy téged az Isten büntet. Az nem kevés. Tehát az Isten kifejezetten egy speciális büntetést ad neked. Ez minimálisan azt fejezi ki, hogy köztetek kapcsolat van. Méghozzá nagyon személyes kapcsolat. Ez egy jó kiindulási pont. A héten úgy döntöttem, hogy befejezem a hitoktatást. Már nem egy életre, csak erre az évre. Hát még lenne mondjuk 2 óra, de júniusban nem. Az egyik fiatal eltörte a bokáját. És azt kérdi tőlem, Feri atya, most mondd meg nekem, hogy ez véletlen volt-e, vagy nem. Mit csináltam? Mit gondoltok? Hát, hogy nem válaszoltam meg a kérdést. Hát, mit gondolsz? És akkor egy ilyen szó zuhatag. Hát, Feri atya, az tuti, hogy ez nem véletlen. Hát, a 100%. Hát, ez az véletlen lenne, a bokám eltörje, mi értelme lenne akkor annak? Az lehetetlen, hogy véletlen. Hát, ez gőzöm sincs, hogy mi értelme. Hát, az fogalmam sincs, majd erről beszéljünk még, de az lehetetlen, hogy véletlen. Ez valahogy az Istentől jött. Nem tudom, hogy, de az tuti. És kérdele Feri atya, hogy múlt héten megkérdeztem egy apácát, hogy mondd kedves nővér, hogy ez véletlen vagy nem. És hát az nem lehet, hogy véletlen. Azt mondta, hogy véletlen. Az nem lehet, hogy véletlen. Föl volt pörögve, de teljesen ilyen nagy gipsz a lábán. Ugye? És nem lehet, hogy véletlen. Ugye 15, 6, 7, 8 éves fejjel, hát egy ilyen heroikus küzdelem, hogy megtaláljam az értelmét. Hogy mi a csuda az értelme annak, hogy az összes többi barátomnak lesül szépen a szőrtelenített vádlia, az enyémet meg nem kell szőrteleníteni, mert szép fehér gipszes. Hogy miért van az, hogy nyáron hogy fog kinézni? Hát ez szerintem ez elemi kérdés. Nem, egy 16 éves lánynál, hogy most nem tud mozogni, és ezért hízik. Ez nem lehet véletlen. Hát nem is az. Szóval egy ilyen fölkiáltás, hogy ugye van ennek értelme. Hogy most már az életemet úgy kell leélnem, hogy 3 darabba volt a bokám. Hogy ugye ennek van értelme. Ugye annak a megszállottjai vagyunk, hogy mit várok az élettől? Nem? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Szinte minden nap föltesszük magunknak, inkább abban a formában, hogy ma se kaptam meg, amit vártam az élettől, és akkor az életnek vannak keresztnevei. Na és szóval az a meglátásom, hogy ameddig az ember ezt a kérdést hajtja, nyomja a végtelenségig, valami kimarad. A lényeg. Mert ennek a kérdésnek van egy párja. Az élet mit vár én tőlem? Ez a kérdés legalább olyan fontos. Mind a kettő egyformán fontos, de ez fontosabb. Mert amikor azt a kérdést teszem föl, hogy és én tőlem mit vár az élet, akkor valahogy az ember voltunknak valami nagyon reális, nagyon megalapozott helyzetét is állítom ebben a kérdésben. Hogy nem én vagyok a világ közepe. Hogy az élet nem azért jött létre a Földön, hogy hát jött, nekem is van belőle, de hogy nem azért pont. Nem véletlen, hogy a 20. század második felében ennek a kérdésnek egy külön nevet adnak, hogy logoterápia. Hogy az ember, aki ugye, nem tudom én, köpött egyet az ég felé, és azt mondta, hogy majd én, elvesztette ezt a kérdést. És belebonyolódott abba, hogy mit vár ő az élettől, és ebből egy csomó kudarc meg csalódás fakadt. Szóval, hogy ordító aktualitása lett ennek a kérdésnek. És a logoterápia Frankl azt mondja, hogy csak jó számot mondjak. Valahogy így mondja, hogy a neurózissal hozzám forduló embereknek körülbelül 1/3 csak akkor gyógyul meg, ha az értelemadás megtörténik. Bajlódhat az érzéseivel, az érzelmeivel, a gyerekkorával, a kommunikációval, minden csodával dolgozhat, nem gyógyul meg tőle. Csak akkora fölteszi azt a kérdést, hogy és az élet mit vár tőlem? Valami ilyesmit, a neurózisok egyharmada erre a rugóra jár, hogy elfelejtette az illető ezt a kérdést. Igen, ugyancsak a logoterápiától tanultam azt, hogy megint csak egy egyoldalúság. Nagyon gyakran azt kérdezzük, és tulajdonképpen mi is gyakran, mintha ebbe az irányba kancsalítanánk, hogy mi miatt is vagyok én olyan, amilyen? Hogy valamiért én ilyen vagyok. Nem is, hogy valami miatt én ilyen vagyok. Valami miatt. Valami miatt. Mert az apám, mert az anyám, mert a nagymamám, mert a valami miatt ilyen vagyok. És akkor erre próbálunk rájönni, hogy mi miatt vagyok olyan, amilyen. De legalább ugyanilyen fontos az a kérdés, hogy nem valami miatt, hanem valamiért vagyok olyan, amilyen. Tehát az nem a múltba, hanem a jövőbe vezet engem. Lehet, hogy egy kicsit bénán fog hangozni, de olyan nekem nagyon fontos fölismerés volt az, hogy nem véletlen, hogy az apukám harmadik házasságából vagyok. Nem véletlen, hogy az anyukám második házasságából vagyok. Hogy nem véletlen, hogy a szüleim elváltak. Hogy nem véletlen, hogy 30 éves vagyok, és mind a két szülőm már meghal. A nagyszülőkről meg már nem is beszélek. Hogy ez nem csak, hogy nem véletlen, hogy nem csak az az izgalmas kérdés ebben a helyzetben magamra vonatkozó, hogy miért van ez így? Miért vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy nektek élnek a szüleitek, nekem nem? Hogy bezzeg a ti szüleitek nem váltak el? Tehát ragozhatom ezt a kérdést, hogy miért? De hogyha behozom azt a kérdést, hogy mi célból? Tehát, hogy nem mi miatt van ez velem, hanem hogy miért van. És akkor egyszer csak kezdtem megvilágosodni, hogy pont egy ilyen hülye, lehetetlen, nyomorult, kajla helyzetből jövő pap tud olyasmit mondani, ami érdekes lehet a legtöbb embernek. Tehát, hogy ennek valami ilyen értelemben vagy célja van, hogy hát emiatt. És itt történik egy rendszerváltás az egyházban. Képzeljétek el! Tehát még mondjuk 20-30 évvel ezelőtt inkább az volt, hogy ilyen klasszikusan, tradicionálisan keresztény családokból, ahol sok gyerek van, egy-kettő elment papnak meg apácának. És hogy képzeljétek, ez a kor kezd lecsengeni. Valami nagyon sajátos üzenete van ennek. Jelenleg a papnevelő intézetben már, amiket én tudok és ismerek, nagyobb százalékban olyan hátterű gyerekek jelentkeznek, mint én. Ezek az emberek valószínű, hogy 5-10 év múlva, ha kibírják, akkor tudnak majd igazán hatékonyan működni. Mert különben állhat a szószéken 100 jó családból jövő, biztosan kötődő, egészen normális pap, és belehalunk a beszédjeikbe. Mert nem is értik, hogy mi a bajunk. Nem? Hát nem is értik. Tehát ilyen... Ez, tehát ami egyik oldalon, ugyanis hát van kapcsolatom a papnőr intézetek vezetőivel. És akkor ugye, fogják a fejüket, hogy Istenem, micsoda papnövendékek. Tehát, hogy ilyen elemi dolgokat nem tudnak. Szóval, hogy ami evidens volt 20 évvel ezelőtt, az ma az 5. évre kezd derengeni. Legkomolyabban. És hogy amilyen katasztrófának tűnik, annak valami hatalmas előnyei lesznek, ha kibírják, ha gyógyulnak. 4. pont. Cselekvő stratégia. A biztosan kötődő a következőről számol be, Isten útmutatását tudom keresni és meglátni. Képes vagyok együtt működni Istennel. Fölismerem a felelősségem és tudok vele bánni. Reálisan értékelem a helyzetet. És személyes kapcsolatok által, együtt cselekvés által találok rá a helyes útra. Aki elkerülő módon vagy bizonytalanul kötődik, ott két véglet lehetséges. Az egyik, túlzott felelősségvállalás, mindenért én vagyok a hibás, ennek is én vagyok az oka. Vagy pedig totál túl terheli magát, mert nem gondolja, hogy az Isten megteszi a maga részét, ezért ő halálos kimerültségig melózik, és még akkor is azt gondolja, hogy nem tudom én, hát még mindig nem segítettem valakinek, ami igaz is. De attól ő neki még nagyon jól kellene tudnia aludni. Mert amit ő már nem bír, azt az Isten nem bízta rá. De ő ezt nem így látja. Tehát Ez az egyik, a másik pedig, hogy eldob mindent, és azt mondja, na uram, gyere, én itt vagyok, én már tehetetlen vagyok, jöhetsz, én már nem bírom, gyere. Ezt úgy hívják a mi berkeinkben, hogy csodavárás. Katasztrófa, katasztrófa, hogy még van olyan, hogy valaki a hitére hivatkozva orvosi ellátást elutasít. Most itt reális helyzet értékelésből fakadóan az orvos azt mondta, hogy ide nézzen, perforál a vak bele. Vagy kiszedjük, vagy megdeglik. Köszönöm, doktor úr, de én szabadon döntök a bizalommel. Hát, barátom, szép halál lesz. A csodavárás a másik véglet. Teréz anyát, mikor kérdezték, de hogy bírt a kis törékeny asszony? Hát hogy azt a sok beteget, azt a sok haldoklót, hát hogy bírta? Hát mindig csak egy megsegítettem. Ezt mondta. Ez volt a négyes pont. 5. Vallási rituálék. A vallási rituálé nagyon fontos. Annak, aki biztosan kötődik. A bizonytalanul kötődő pedig bemegy a templomba, és néha szól hozzá Isten, néha nem. Néha nagy élmény a templomba lenni, néha meg nem történik semmi. Néha szól az Isten, néha nem. A bizonytalanul kötődő az a valaki, aki persze valóságnak gondolja azt, hogy az Isten néha szól, néha nem. Itt szeretnék néhány példát mondani. A biztosan kötődő meg lubickol. Kereszteltem múlt héten is, és azt szoktam csinálni, hogyha több gyerek van, akkor tudjátok, a végén az élet gyertyát át kell adni. De hát a pici csecsemő nyilván nem tudja megfogni, ezért azt át kell adni a szülőknek. De én már rájöttem, hogy a gyertyát érdemes átadni a kisebb tesóknak, mert alig várják, hogy ők is szerephez jussanak. És akkor mindig az szokott lenni, hogy vedd Krisztus világosságát. És akkor átadom a gyertyát, és hát akkor a gyerekek ilyen megbabonázva. És ez pont jó arra, hogy a mi atyánk alatt nem beszélnek. Mert az jön utána. Tehát ez az én vallási megküzdési stratégiám a keresztelésre nézve. És eddig mindig ez történt. Ez bomba biztosan bejött. Kistesónak nyújtom, vett Krisztus világosságát. Ez olyan, mint a mennybe menetelt. És mi történik most? Gyerekek, itt is van kistesó, érdesző rutinból. Vedd Krisztus világosságát. Mire a gyerek? Ez a hívő család. De tényleg, ugye, mert megszokta, hogy az imádság után nyújtják a gyertyát, és ő fújhatja el. Ugye, Petike, hogyha csöndben maradsz az ima alatt, elfújhatod a gyertyát. Most, Petike, miért nem mondod a mi atyánkot? Engem ti nem vágtok át. Csöndben maradok, elfújhatom. Úgy elfújtam, mint a sic. Tehát a vallásos megküzdési stratégiák, ezt tényleg néha meg kell küzdeni vele. Kereszteltem kisbabát. Utána jelentkezik egy felnőtt, de nem akkor rögtön, hanem több nap múlva. Azt mondja, Feri atya, ezt én is szeretném. Nem volt megkeresztelve. Ez egy nagyon szép mondat, mert nem biztos, hogy ki tudjuk mondani, hogy mit is. Ezt én is szeretném. Aztán a másik, a legmélyebb spirituális élményről beszélgettünk egy csoportban. És akkor a feleség azt mondja, hát nekem végül is az esküvő. És a persze jön a férfi aggyal, és miért? Mire azt mondja, mert valamit olyan mélyen éltem át. De mit? Olyan mélyen. És igaza van. Nem biztos, hogy ezt meg kell mondani, vagy meg lehet tudni mondani. Nem. Temetés után többször jöttek oda, és azt mondták, Feri atya, én utálok temetésre járni, de ez valahogy más volt. És itt se kell tudni megmondani, hogy miért. Ez valahogy más volt. A gyerekek mikor gyónnak, az annyira édik, de itt is ám látszik, szóval látszik, hogy ki ilyen szorongó, elkerülő, mert akkor ők iszonyatosan próbálnak jók lenni, és akkor persze marhára nem megy nekik, és akkor még jobban szoronganak, őket gyógyítgatni kell. De vannak olyanok, akiknek a szülei ilyen halkan odajönnek hozzám, és azt mondják, te Feri atya, ez a gyónás után a panika egyszerűen átszellemült lett. Az napokig úgy mászkált itt a szobába. Értitek? Nem jó gyerek lett, átszellemült. Azért az egy más minőség. Nem akarom most már ezt ragozni, meg már nem is írtam ide más, tehát nehéz is lenne. A rituálékról csak két dolog összefoglalásképpen. A vallásos rituálé a személyeset képes egyetemessé tenni. A legmélyebben személyes, egyébként is a leginkább egyetemes. De a vallásos rituálé ezt ki tudja fejezni. A legszemélyesebbet, legegyetemesebbként kifejezni és megélhetővé tenni. És a másik, a vallásos rituálé segít abban, hogy a kimondhatatlan kifejezhetővé váljon. Nem kimondhatóvá. A kimondhatatlan attól kimondhatatlan, hogy nem lehet kimondani. A papok ne akarják a kimondhatatlant kimondani, hanem végezzék a liturgiát. Azért kell végezni a liturgiát, mert a kimondhatatlan abban kifejezhetővé válik. Gyorsan-gyorsan akkor végkövetkeztetések. Most már biztosan állíthatjuk azt, hogy az Isten kapcsolatról elmondott tapasztalataink döntően a kötődési mintánkról és az alappozícióinkról szólnak, nem pedig az Istenről. Ezt ilyen axiomatikusan kijelenthetjük. Tehát amennyire rádöbbentünk arra, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagy te és ki vagyok én ebben a kapcsolatban, mert a kötődési minta alapján láttamlak téged, magamat, meg a kapcsolatot, ez ugyanúgy érvényes az Isten kapcsolatra. Valójában az Istennelre vonatkozóan még duplán fogalmunk sincs, hogy ki ő. Egyrészt mert Isten, másrészt mert a kötődési mintánk ezt totálisan befolyásolja. Ezért aztán a szakirodalomban beszélnek meglepően ateistákról. Vallásos közegben fölnőtt fiatalok, akik egyszer csak totálisan, váratlanul serdülőkorban vagy ifjúkorban ateistává lesznek. Ezekben az esetekben majdnem mindig az derül ki, hogy serdülőkorban vagy ifjúkorban a vallásos értelemadás nem tudott megtörténni akkor, amikor ők éppen valamilyen életválságban vannak. Tehát, hogy valamelyik megküzdési stratégia nem volt gyakorolható. Majdnem mindig ez derül ki, ők lesznek váratlanul ateisták. És aztán vannak meglepően hívők, vagy meglepően vallásosak, akik semmi háttér, semmi segítség, minden rossz, ahogy van. És mégiscsak azzá lesznek. Ott pedig nagyon gyakran az derül ki, hogy nagyon erősek a cselekvési megküzdési stratégiában. Nehéz helyzetben vannak, van valamennyi énerő, van valamennyi külső segítség, és ahogy cselekednek, egyszer csak tapasztalhatóvá válnak dolgok. Az a 20 pont, vagy abból valamelyik. Egyértelmű összefüggést találtak a gondoskodó, szerető, minket föltétel nélkül elfogadó Isten képe és az intimitásra való készség között. A kettő között egyértelmű összefüggés van. Ezen kívül egyértelmű összefüggés van az én kép és az Isten kép között. A pozitív Isten kép megerősíti a pozitív én képet. Majd a pozitív én kép megerősíti a pozitív Isten képet. Egyébként pont fordított irányba pörög a történet. A negatív Isten kép engem abban erősít meg, hogy hát nem is vagyok szerethető, elfogadható, nem bocsátanak meg nekem, mert hát hogy. Ez még jobban megerősíti a negatív Isten képet, ami visszacsatol az én képre. Tehát az önértékelés és az Isten kapcsolat között kölcsönhatás alakul ki. A biztosan kötődő gyerek és fiatal, amikor változik az Isten képe, vagy a hitében természetes krízisek állnak be, ez nem rengeti meg az Istennel való kapcsolatot. Tehát a kép azért változhat az Istenről, mert a kapcsolat biztos talajon áll. Azért teheti föl ezt a kérdést Istennek, hogy de mondd, Uram, akkor ezt most miért engedted meg nekem? És ebből nem következik az, hogy el is fordul tőle. Vagy pedig, hogy oda tud állni az Isten elé, és az Isten számon meri kérni. Azt dühös mer az Istenre lenni, ordítani mer vele, dühöngeni és panaszkodni, és akármit tenni. Mert tudja, hogy olyan biztos a kapcsolatuk, hogy kifejezheti az érzéseit Isten felé. Nem az a bizalom jele, ha Isten előtt mindig udvarjasan beszélünk. Az a bizalmatlanság jele, mert az van bennünk, hogy hát ha most elmondanám Istennek, mit is gondolok róla, még nagyobb bajba kerülnék, mint vagyok. A bizalomnak az a jele, hogy biztos vagyok a kapcsolatunkban, ezért beolvasok neki. És utána persze ugyanúgy le tudok térni, és azt mondani, Uram, hát ezt is együtt éltük meg. És akkor itt egy izgalmas dolog. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy mi kell az intimitáshoz? Az, hogy először legyen egy megbízható anyuci, aki gondoskodik rólam. Mert a gyerek nagyon nagy bajban van. A pszichés egyensúlyának a kulcsa nincs nála. Minden gyerek ilyen végtelenül kiszolgáltatottan jön a világra. Az én lelki egyensúlyomnak a kulcsa egy másik személynél van. Hogy én biztonságban tudom-e magam, az egy másik személy kezében van. hogy oltalom alatt állónak, hogy szerethetőnek, hogy értékesnek, nincs nálam ennek a kulcsa, pedig rám vonatkozik, az én pszichémről van szó. Én rólam van szó, és mégis nálad van annak a funkciónak a kompetenciája. Ugye a második lépés az, hogy az az anya, akinél volt a kulcs, annak a képe ide bekerül. Még mindig az anyánál van a kulcs. Még mindig. És akkor van egy átmeneti tárgy, és mit tudom én, a gyerek úgy alszik el, hogy a szájában van a mit tudom én mi, gumimaci, és akkor ez az átmeneti tárgy elevenné teszi benne az édesanyának a képét, aki őt aztán meg tudja nyugtatni, és azt tudja, hogy semmi baj, nyugodtan el lehet aludni, holnap föl fogsz ébredni. És aztán történik az meg, hogy nem kell már átmeneti tárgy, az anyukám képe bennem van, és hogyha nincsen anyukám ott abban a pillanatban, akkor is meg tudok nyugodni, de még azért erre a képre szükségem van. És aztán jön csak az, hogy a saját magamról alkotott képnek a részévé válik az, hogy én magamat meg tudom nyugtatni. Hogy én magamat meg tudom erősíteni. Hogy én önmagam felé ki tudom azt mondani, hogy értékes vagy, Feri. És el is hiszem. Ez a végpont. Az Isten képpel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Vagyis a legtöbb ember, aki az Istent állandóan csak egy tőle független valakinek képzeli el, aki valahol van, nem tudom, atyánk a mennyekben, vagy valami, tulajdonképpen állandó távolságban vagyok, és újból azt élem át, amit gyerekkorban, hogy nekem kéne most gondviselés alatt állónak éreznem magam, de én nem tudom annak érezni magam, csak hogyha kívülről az Isten mond nekem valami szépet, vagy ha történik valami szép esemény, és az megerősít, vagy keresed a jeleket. Ékes bizonyítéka annak, hogy az Isten nem vált a személyiségedről alkotott kép részévé. Ugyanis ennek a folyamatnak is az lenne a vége, hogy az önmagamról alkotott kép részévé válik az Isten kép. Jézusnak van egy olyan meredek mondata, nem is szoktuk idézni. Csak úgy kerekperec azt mondja, hát nem tudjátok, istenek vagytok. Benne van a Szentírásban. És azok után, amit elmondtam, talán érthető, hogy mit jelent ez a mondat. Már az Ószövetségben gyönyörű proféciák jelennek meg, azt mondja a próféta 2500 évvel ezelőtt. Új szívet adok neked, és új lelket öntök beléd, és többé nem lesz szükséged arra, hogy bárki is tanítson téged. Mert az új szív és az új lélek benned belülről majd megmondja az Isten tanítását. Hát ez, hogy az Isten kép a személyiségnek részévé válik. Ez tulajdonképpen milyen érdekes, ha történelmet nézzük, 2000 év óta totálisan világos kéne, hogy legyen, csak azonban, ahogy élünk, nem világos. Mert amikor kialakul az a képzet, hogy teremtő Isten, akkor Isten, aki által vagyok. Amikor megjelenik Jézus, akkor kialakul az a képzet, Isten, aki velem van. És amikor elküldik a Szentlélek Istent, akkor alakul ki az a tartalom, hogy Isten, aki bennem van. Ezért tehát én és Isten már nem is vagyunk elválaszthatók. Bennem van, itt hatékonyan. Tehát igazából, mikor valaki azt mondja, hogy Isten engem elhagyott, egy képtelenséget állít. Pontosan abban a tévedésben van Istenre vonatkozóan, mint önmagára vonatkozóan. Nem csak az Istenről állít valamit, ami nem úgy van, önmagáról is. Önmagát még mindig úgy látja, hogy ő benne Isten nincs. Ezt 2000 év óta tulajdonképpen tudhatnánk, de mégse tudjuk. És hogy azért nem tudjuk, mert nem a fejünkön múlik, hanem a tapasztaláson. A tapasztalásunk azonban súlyosan befolyásoltatik a kötődési mintánk és az alappozíciónk által. Jó, jó, sikerül befejeznem. Ez azt jelenti, hogy a biztosan kötődő és a pozitív istenképpen rendelkező ember biztos alappal bír a világhoz való viszonyában. Itt is egy egyértelmű összefüggés van. Vagyis meg tudja találni az élet értelmét, képes az elköteleződésre és az érzelmi melegségre. Erre a háromra alkalmassá válik. Az elköteleződésnek ebből a szempontból alapja a védelem és a biztonság. Annó. Azt tud elköteleződni a jelenben, aki a múltban védelemben és biztonságban részesült. Egy másik döbbenetes kutatási eredmény, a pszichés egészségnek a vallás gyakorlattal kapcsolatos ismérvek közül az Istenhez való kötődés minősége a legjobb előrejelzője. Vagyis megkérdezek valakit, hogyan kötődsz az Istenhez? Ha ő azt mondja, hogy ó, én biztosan Az öt megküzdési stratégiában azt élem át, hogy Isten velem van, Isten nem hagyott el, a közösségben van helyem, segítenek nekem, de jó bemenni a templomba együtt. Aki erről számol be a pozitív Isten képéről, az illetőnek az egészsége az Isten képnek megfeleltethetően pozitív. Hogyha bemegyünk egy kórterembe, és frissen műtötték az embereket, és rákérdezünk az Isten képükre és az Istenhez való kötődésükre, akkor jó valószínűséggel meg tudjuk állapítani, hogy melyik csoportban lesz nagyobb százalékban szövődmény, vagy halálozás a műtét után. Tehát a lelki-testi egészség és az Isten kép, a kötődés egyértelmű összefüggésben vannak egymással. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy a hídgyógyít, csak most bonyolultabban mondtuk. Ha negatív az én kép és negatív a szülőkép, ott a legritkább esetben van pozitív Isten kép. És akkor egy érdekes, még belefér ugye két perc, hogy az érték átvétel szempontjából, hogy képes vagyok-e a szüleimtől tanulni, tapasztalati tanulásra hogyan vagyok képes, az elkerülő módon kötődő, az engedelmesség által tanul. Miért is? Hiszen nem biztos a kötődése. Ezért, ha hajlandó valamit átvenni a szüleitől, azt megtanulni és azt gyakorolni, hát azért teszi, mert engedelmes. Mert kell. Mert muszáj, mert kiszolgáltatott, vagy mit tudom én, előnyöket akar elérni. Ha a szülők elutasítják, akkor nagyon gyakran azokat az értékeket is elutasítja, amit a szülők képviselnek. Tehát az érték átadás súlyosan sérül az elkerülő módon kötődés miatt. Ha valaki biztosan kötődik, abból az következik, hogy lehet, hogy azt mondom, hogy hát ez az űrge egy nagy hülye, de azt, amit tud valamilyen területén az életnek, ezt szívesen megtanulom tőle. Az elkerülő módon kötődő nem így jár el, pont fordítva. Amikor a kapcsolatukba nehézség áll be, az egészet kidobja a kukába. Nem képes ezt megkülönböztetni. Ezért a forrásai sokkal szűkösebbek. Mindig csak addig tartanak, ameddig a kötődés tud tartani. A bizonytalanul kötődő itt nagyon nagy szerepet kap a harag, és a kötődése a tapasztalatot átadó személyekkel természetesen ambivalens lesz. Ezért két érdekes dolog fakad ebből, az egyik, hogy a biztosan kötődőre, egy biztosan kötődő gyerekre hat a szeretet megvonás. Biztosan kötődőnek azt mondjuk, hogy hát akkor biztosan kötődő, azt mondja, de nem, az a kötődés annyira fontos, de akkor inkább lefekszem aludni. Nem? Azt mondja, akkor reggel nem megyünk állatkertbe. Biztosan kötődő, azt mondja, azt nem szeretném. Állatkert tök jó dolog, anyuval menni tök jó dolog, akkor lefekszem. A bizonytalanul kötődőre azonban ezek a pedagógiai módszerek hihetetlenül nem hatnak. Ezt már megszoktam. Egyszer megyünk, egyszer nem. Az egész úgyis tök esetleges. Most minek? A bizonytalanul kötődőre a szülői harag van hatással. Na most aztán már, Petike, elég. Valahol itt a vége.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Békesség veletek! Testvéreim, első szombat van. A Szuzanyával együtt imádkozunk papjainkért, szerzeteseinkért, kispapjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért. És ma, itt a Szatmári Székesegyházban papot szentelünk, Melega Ferenc diákónus személyében. Szeretettel köszöntöm a szentelendő diákónus szüleit, rokonait, falusfeleit, mindenkit, akik eljöttek a papszentelésre. Köszönöm, hogy imádsággal kísérték mindez idáig hivatását. Kérem, imádkozzanak érte ezután is, hogy mindvégig hűséges maradhasson vállalt kötelezettségéhez. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, nagy szeretettel köszöntöm a rektor urakat, szeretettel köszöntöm a paptestvéreket Spiri atyával az élen, a minisztránsokat, kispapjainkat, diákónus atyákat, a két új misés, ami diákónus testvérünknek osztálytársait, a diákónus testvéreket, akik eljöttek velünk és vele együtt ünnepelni. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves híveket, mindenkit, akik ma velem együtt imádkoznak, Ferenc leendő új misés paptestvérünkért. Hogy Isten kedvesen fogadja a legszentebb áldozatot kezünkből, most a Szent Mise elején magunkba tekintsünk, ismerjük be Isten előtt vétkeinket, mulasztásainkat, és kérjük,

Vigyázzon nekünk a mindenható Isten! Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te azt akartad, hogy pásztor

olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Így szólt hozzám az Úr: mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Erre azt mondtam: jaj, Uram Isten, nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. De az Úr így válaszolt: ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Ez az Isten igéje.

Szent lecke Szent Péter apostol első leveléből. Legeltessétek Istennek rátok bízott nyáját. Viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, Isten szándéka szerint. Ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ez az Isten igéje.

Talak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya,

0: a papszentelés szertartása. Az egyházmegye általános helynöke bemutatja név szerint a püspökatyának a felszentelendőt, és ő jelentkezik az Úr akaratának teljesítésére a zsoltáros szavaival. Íme itt vagyok, hogy akaratodat megtegyem, Uram.
1: Lépjen elő, aki az áldozó pappá szentelésben kíván részesülni. Melega Ferenc István. Főtisztelendő atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szenteld fel ezt a testvérünket a felelősség teljes áldozó papi szolgálatra.
2: Méltónak tartod őt?
1: A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtatott.
2: Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket az áldozó papság rendjére.
3: Istennek legyen hála!
0: Következik, melyben szól a felszentelendőhöz a papi élet feladatairól. Majd megkérdezi, hogy őszintén, odaadó lélekkel vállalja-e a papsággal járó feladatokat.

Kedves paptestvérek, szerzetes testvérek, kispapok, minisztránsok, kedves Mária rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvérek, kedves Ferenc, diákonus. Valahányszor az egyház papot szentel, nem csak egyszerűen egy ember életében történik fordulat, hanem maga Krisztus ajándékozza meg, és ajándékozza tovább pásztori szeretetét népének. A papszentelés ezért soha nem csupán személyes ünnep, az egész egyház öröme, mert Isten ismét kijelenti népének, nem hagylak árván benneteket. Kedves testvérek, a mai ige liturgia különös szépséggel rajzolja meg a papi hivatás titkát. Jeremiás prófita könyvében ezt hallottuk, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek. Milyen vigasztaló ez a mondat. A papi hivatás nem emberi terv, nem pályaválasztás, nem karrier, hanem Isten öröktől való szeretetének gyümölcse. És Jeremiás tiltakozik. Ó, Uram, Istenem, nézd, nem tudok beszélni, hiszen még gyermek vagyok. Ez is milyen ismerős minden valódi hivatás történetéből. Aki valóban találkozott Istennel, sohasem tartja magát alkalmasnak. A szentek közös vonása nem az önbizalom volt, hanem az Istenbe vetett bizalom. És az Úr így válaszol, ne félj tőlük, mert én veled vagyok. A papi élet legmélyebb bizonyossága, hogy Isten vele van. Kedves Ferenc, hamarosan letérdelsz a püspököd elé, de nem azért, mert már kész vagy a papságra, hanem mert Isten kész arra, hogy benned és általad cselekedjék. Isten kész arra. Szent Péter apostol levél részlete a mai szentleckében a papi szolgálat legtömörebb programját adja. Legeltessétek Isten rátok bízott nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne haszonlesésből, hanem odaadással, ne zsarnokoskodva, hanem példát mutatva. Nagyszent Gergely, akinek a Regula Pastoralis című műve századokon át a püspökök és a papok kézikönyve volt, ezt írja. A pásztor legyen közel mindenkihez együttérzésben, de szemlélődésben magasabban álljon mindenkinél. Milyen gyönyörű egyensúlyt jelent ez a pap életében. Egyszerre közel és fölfelé tekintő. Ha csak az emberekhez van közel, lassan elveszítheti Istent. Ha csak Istennél időzik, de nem hajol le az emberekhez, elveszítheti a nyájat. A papnak a két világ között kell állnia. Az oltár és az utca között. Az evangélium és a hétköznapok között, az ég és a föld között, ez a híd szerepe, és hídnak lenni nem könnyű. A híd mindig önmagát adja azért, hogy mások átjuthassanak rajta. Az evangéliumban pedig Jézus mintegy végrendelkezik. Maradjatok meg szeretetemben. Ez
egy egész papi életre szól. Nem dolgozni, szervezni, beszélni kell elsősorban, hanem megmaradni Krisztus szeretetében. A keresztény ember, és különösen a pap, nem vendég Krisztusnál. Otthona van nála. Ez a papi élet nagy igazsága. Szent Ágoston, amikor ezt a szakaszt magyarázza, egy egyszerű, de mély mondatot ír le, nem mi tartjuk meg Krisztust, hanem Krisztus tart meg minket. A mi feladatunk csupán az, hogy el ne engedjük azt a kezet, amely előbb fogta meg a miénket. Mert néha úgy gondoljuk, hogy a papi élet sikere, hatékonysága azon múlik, mennyire vagyunk erősek, felkészültek. Pedig sokkal inkább azon, hogy engedjük-e, hogy Krisztus hordozzon bennünket. Ezért mondta 16. Benedek pápa papoknak, aki minden nap időt ad Krisztusnak, annak soha nem fogy el egészen a reménye. A világ ma hatékony papokat szeretne. Az egyház azonban mindenek előtt Krisztusban maradó papokat kér. Mert a hatékonyság önmagában nem üdvözít. A szeretet igen. Kedves testvérek, a mai liturgia lassan elvezet bennünket ahhoz a pillanathoz, amelyre az egész egyház várakozással tekint. Nem sokára egy új pap áll majd először Krisztus oltálánál, s ha most még egyszer visszatekintünk arra az útra, amelyet Isten igéje ma bejárt velünk, észrevesszük, hogy minden ugyanabba a titokba torkollik. A hivatás titkába. Jeremiás könyvében ezt hallottuk, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Az evangéliumban Jézus ezt mondta, maradjatok meg szeretetemben. Szent Péter pedig így kérte a pásztorokat, legeltessétek Isten rátok bízott nyáját. Három mondat, három különböző könyv, és mégis ugyanaz a történet. Három mondat. Ugye az első atya, aki kiválaszt, második fiú, aki szeret, és a Szentlélek, aki küld. Ez a papi élet. Az atya kiválaszt, a fiú szeret, a Szentlélek küld. Nem emberi életpálya, hanem részesedés Isten örök szeretetének művében. Amíg lesz egyetlen ember is, aki azt mondja, íme itt vagyok, engem küldj, addig az evangélium útja nem szakad meg. Ezért a mai nap nem csupán egy fiatalember ünnepe. Az egész egyház reményének az ünnepe. Kedves Ferenc, útra valóul nem szeretnék mást adni, mint a te saját két jelmondatodat. Őrizd őket. Ne engedd, hogy valaha is puszta díszmondatok legyenek. Amikor könnyű szeretni, legyetek irgalmasok. Amikor nehéz szeretni, legyetek irgalmasok. Amikor sok öröm ér, mindenkinek mindene lettem. Amikor fáradt leszel, amikor talán magányos, amikor úgy érzed, kevés az erőd, akkor is. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Nem azért, mert te mindenre képes vagy, hanem mert Krisztus szeretete nem fárad el benned. És most, testvéreim,
mielőtt folytatódna a szent liturgia, fordítsuk tekintetünket arra, akinek szívéből ma is élet fakad az egyház számára. Imádkozzunk, Urunk Jézus Krisztus! Te meghívtad Jeremiást, te megbocsátottál Péternek, te apostollá formáltad Pált, te ma úgy papot ajándékozol egyházadnak, őrizd meg őt szeretetedben. Tanítsd meg irgalmasnak lenni, mint a mennyei atya irgalmas. Add, hogy minden emberben testvért lásson, hogy az oltárnál mindig tiszta szívvel álljon, hogy szavai reményt ébresszenek, hallgatása békét sugározzon. Keze áldást közvetítsen, élete pedig mindig rád mutasson. És amikor egyszer földi szolgálata véget ér, engedd, hogy ugyanaz a szelíd hangot hallja, amely ma meghívta. Jól van, hűséges szolgám, jöjj be, Urad örömébe. Végül pedig, kedves fiam, Krisztusnak, a mi főnknek és pásztorunknak a tisztségéből is részt kapsz. Pásztori hivatásodat a püspökkel egységben neki engedelmes kedvet töltsd be. Törekedjél a hívőket egy családdá egyesíteni, és elvezetni Jézus Krisztus által a Szentlélekben az Atyaistenhez. Tartsd mindig szem előtt a jó pásztor példáját, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Keresse és megmentse, ami elveszett. Isten áldjon papi utadon. Amen.

0: Kedves fiam, mielőtt az áldozó papság rendjébe lépnél, a nép színe előtt nyilatkoznod kell, hogy milyen szándékkal vállalod ezt a tisztséget. Akarod-e a Szentlélek vezetésével szüntelenül gyakorolni az áldozópapi szolgálatot, mint a püspök derék munkatársa és az úrnyájának pásztora?
1: Akarom.
0: Akarod-e az ige szolgálatát az evangélium hirdetésével és a katolikus hit oktatásával méltó módon és bölcsen teljesíteni?
1: Akarom.
0: Akarod-e Krisztus szent titkait az eukarisztikus áldozatban és a szentségekben az egyház hagyománya szerint áhítatosan és híven ünnepelni Isten dicsőítésére és a keresztény nép megszentelésére?
1: Akarom.
0: Akarod-e a rád bízott népért az imádság kötelezettségével Isten irgalmát velünk együtt állandóan kiesdeni?
1: Akarom.
0: Akarsz-e napról napra szorosabban kapcsolódni a mi főpapunkhoz, Krisztushoz? És akarod-e az emberek üdvösségéért Istennek szentelni magadat vele együtt, aki érettünk önmagát mutatta be atyának tiszta áldozatul?
1: Akarom Isten segítségével.
2: Az engedelmességi ígéret letétele következik. A szentelendő a püspök elé térdel, összekulcsolt kezét a püspök kezébe helyezi, és megígéri, hogy a mindenkori főpásztornak engedelmeskedni fog.
3: Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?
1: Ígérem.
3: Isten tedd teljessé a jót, amit megkezdett benned.
2: Közösen imádkozunk a felszentelendőért. A püspök atya felhívása után a minden szentek litániáját imádkozzuk. A szentelendő a földre borul az önátadás jeleként. Ezzel is kifejezve, hogy egészen Istennek és a reábízott lelkeknek szentelin magát. A litánia alatt térdelünk.
4: Köszönöm.

legesebb része, a kézrátétel és a felszentelő ima következik. A püspök az eléje járuló szentelendő fejére teszi a kezét, és csendben imádkozik felette. Utána a jelenlevő papság is ugyanezt teszi.

szemét, ki az ő segítségükkel élve könnyebben kormányozta népedet, majd bölcses, bőségesen árasztottál Áron fiaira is atyájuk kegyelmi kincséből, hogy a szent sátorban az áldozat bemutatást, mely az eljövendő javak előképe volt, a törvény előírása szerint elegendő pap végezze. Végül pedig mennyei atyánk, fiadat Jézus küldted a világba,

Elszentelt, beöltözik a papi módra viselt stólába és miseruhába. Majd a püspök megkeni krizmával a felszentelt kezét. Így valósul meg az írás szava. Az Úr lelke rajtam, ő kent fel, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket.

A mi Úrunk Jézus Krisztus, aki az Atya Szentlélekkel és erővel kerül, őrizzen meg téged, hogy megszenteld a keresztény népet, és áldozat.

Az áldozati adományok átadása következik. Az újonnan felszentelt kezével érinti az ostyát és a kelyhet a borral, annak jeleként, hogy a papszentelésben hatalmat kapott arra, hogy a szentmise áldozatot bemutassa. Majd a püspök békecsókkal köszönti. Ezt követően a papság is békecsókot vált az újonnan felszenteltel. Ez a csók Krisztus barátságának a jele, aki azt mondta, nem nevezlek többé szolgáknak benneteket, hanem barátaimnak mondalak titeket.

Vedd a szent népáldozati adományát, amelyet Istennek kell bemutatnunk. Ismerd fel, és kövess is, amit teszel, amit is érezheted az Úr keresztjének, így a szemét.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te azt akartad, hogy papok teljesítsenek szolgálatot oltárodnál, és szolgálják népedet. Add meg ennek az áldozatnak ereje által, hogy testvérünk szolgálata tetszésedre legyen, és egyházadban teremjen maradandó gyümölcsöt. Krisztus.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgádat Leó pápánkat és Jenő püspökünket, és szolgádat, akit ma az egyház áldozó papjává rendeltél, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Isten szeretete kiárat szívünkbe a Szentlélek által. Ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,
0: csak egy szóval mondd, és megjön az életke. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életre.

Könyörögjünk! Urunk és Istenünk,

Köszönetet mondok a felszentelt paptestvérem szüleinek minden áldozatukért, melyel fiúkat felnevelték, és Isten, valamint egyházmegyénk szolgálatára elengedték. Isten bőséges áldása legyen jutalmatok, és kívánom, hogy teljék örömötök gyermeketekben. Soha se szűnjetek meg imádkozni érte. Ugyanerre kérem a nagybácsit is. Látom, hogy itt vagy, atya. Nagyon örülök neki. Bizonyám. Köszönetemet fejezem ki a gyulafehérvári papnevelő intézet nevelőinek és tanárainak, valamint a Bábes Bolyai Tudományegyetem római katolikus kar professzorainak. Köszönöm a plébános atyának, a háttérimádkozóknak, akik kitartóan kérik az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásában, különösképpen az akna sugatagi kedves híveknek. És köszönöm neked is, kedves fiam, hogy elfogadtad a hivatás kegyelmét, és mindenek előtt Istennek, aki a hivatást adja. Köszönöm a kántor úr és a kórus szolgálatát, a kispapok és a minisztránsok, a sekrestés és a díszítők szolgálatát. Köszönöm a Mária Rádiós közvetítésében dolgozók szolgálatát, és a mi sajtósunknak a szolgálatát. Ugyancsak köszönöm a püspökség munkatársainak, különösképpen a szakácsunk és besegítőik szolgálatát, akik az ünnepi ebédről gondoskodtak. További áldott ünneplést és kegyelemteljes primíciát kívánok. Aztán ne szűnjenek meg, kedves híveim, kedves paptestvéreim, továbbra is imádkozni papi és szerzetesi hivatásokért, de ugyanakkor imádkozni papjainkért és kispapjainkért is. Hiszen önök tartják meg őket, és ők szolgálják önöket, és viszik az üdvösség útján az örökké valóságban Krisztus és az Atya és a Szentlélek, vagyis a Szent Háromság felé a boldog mennyországba. Így tartozunk mi össze. Most pedig fogadjátok Isten áldását. Előre mész. Az Úr

Urunk Istenünk, te hatalmas szeretettel, Ám János mögött, bűnséges szolgál, és nyájtunk most a házszakorodó, aki az életszentségünkkel járva, minket is egyszerűen fiat követésére húzdít. Nekünk sérve megjelen, érte szentségére, és közben járva.

Kedves hallgatóink, papszentelési szentmisét közvetítettünk a Szatmár Németi Székesegyházból. A szentmise főcelebránsa nagyméltóságú és főtisztelendő Schönberger Jenő megyés püspök volt, akit felszentelt Melega Ferenc István újmisés atya. A kántori szolgálatot Sajkli Erik látta el, és énekelt a Székesegyház Glória kórusa. Köszönjük, hogy velünk voltak, hogy velünk együtt imádkoztak. Elnézést kérünk a kezdeti technikai problémáért. Kérjük, hogy imádkozzunk továbbra is az újmisés atyáért, és minden papért, akik közösségeinkbe szolgálnak. További szép délután kívánok, búcsúzok a helyszínről. Tyukodi Beáta voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: te Mária.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és törzs be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.

0: szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: hogy szívének szeretett lángja

0: felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók leessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámainkat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, ugyanakkor meghívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk a békéért. A világot újra háború fenyegeti. Az országok közötti fegyveres konfliktusról szóló megdöbbentő hírek azt próbálják elhitetni velünk, hogy keresztény emberekként sem tehetünk semmit a helyzet jobbra fordulásáért. Mi azonban tudjuk, hogy a békét teremtő Isten akarata minden e világi hatalomvágynál nagyobb hatalom. Ezért közös akarattal hozzáfordulunk a mai imádságunkban. Hívjuk és kérjük kedves hallgatóinkat, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten fia, irgalmaz nekünk, bűnösöknek. Urunk Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus Krisztus, aki édesanyád karjaidban haltál meg egy harkivi bunkerben, irgalmaz nekünk. Urunk Jézus, akit 20 évesen küldtek ki a frontra, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus, aki még mindig látsz fegyveres kezeked a keresztet árnyékában, könyörülj rajtunk. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha nem találjuk elegendőnek a szögeket, amelyekkel kezedet átdöftük, hanem továbbra is isszuk a halottak vérét, akiket fegyverek szaggattak szét. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha ezek a kezek, melyeket gondoskodásra teremtettél, a halál eszközeivé váltak. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha továbbra is megöljük testvérünket, ha Káinhoz hasonlóan továbbra is felszegetjük a köveket a földünkről, hogy megöljük velük Ábelt. Bocsásd meg nekünk, ha erőfeszítéseink továbbra is a kegyetlenségünket igazolják, ha fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink kegyetlenségét. Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram. Urunk Jézus Krisztus, Isten fia, könyörgünk hozzád. Fogd le Káin kezét. Világosítsd meg lelkiismeretünket. Ne engedd, hogy a mi akaratunk legyen meg, ne hagyj minket pusztán a saját tetteinkre. Állíts meg minket, Uram. Állíts meg minket.

0: Isten megígéri, hogy megszünteti a szenvedést és az igazságtalanságot, és mindent újjátesz.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általuk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a zenés köszöntő keretében, ahol felköszönthetik ismerőseiket, szeretteiket, barátaikat, mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számot. Ma a Berták és Izabellák ünneplik névnapjukat. Ugyanakkor szeretettel köszöntjük Majoros Attila kollégánkat, akinek ma van a születésnapja. A Jóisten éltesse és áldja őt sokáig, tartsa meg nekünk a jó humorával és kedvével együtt. Ugyanakkor köszöntjük Melega Ferencet, akit ugye Schönberger Jenő megyés püspök néhány órával ezelőtt szentelt fel. Az ő életére és szolgálatára is az Isten áldását kívánjuk is, kérjük. Névnapi alkalmából köszöntjük Berta mamát, illetve kolléganőnket, Illés Izabellát is. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Halló, halló!
1: Halló! Halló!
0: Halljuk ön, tessék mondani!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
1: Szeretettel köszöntöm Emését, hónap névnapja, jó Isten éltesse sokáig, egészségbe, békességbe szeretteivel együtt, virágháját megyelel és sok-sok puszi ennek, s a csíksomja és szüzanyos a jó Isten áldását kérem életének minden napjára. Nagyon, de nagyon szeressük. Azon kívül köszöntöm Attilát is, hogy Jóisten éltesse őt is sokáig, és minden emesét, és bárkit, aki ma valamilyen ünnepet ül, és köszöntök minden egyes Mária Rádió hallgatót sok szeretettel. Köszönöm szépen, hogy meghallgatok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönöm a rám gondolást és a köszöntést is. A Jóisten áldja.

0: Haló, haló.
1: Haló, Isten éltessá, Emese drága. Magdi néni vagyok, Csíkszeredából. Van nekem egy unokám, Timea, aki máma születette 24 évvel ezelőtt. A jó Isten segítse, óvja és őrizze minden bajtól. Mindenkinek kívánom, hogy békesség, szeretet legyen a szívébe, és a felszentelt papjainkért, kispapokért, tisztelendő úrért, Zoltán, ugye Zoltánnak hívják a mai napot, végig hallgattam a Szent Miséjét, gyönyörű volt, igen, és köszöntöm Majoros urat is, Attilát is, és mindenkinek kívánok békét, szeretetet a szívébe, és ének számot tetszett választani, mondani.
0: Lehet kérni.
1: Kell választunk, igen?
0: Lehet kérni, igen.
1: Igen, igen, akkor ha úgy tudnék szeretni, hogy László Attilától, az egy olyan kedves szétszám, azt szeretném, hogyha tetszik elővenni. Köszönöm szépen, áldja meg a jó Isten, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus kívánni szeretetével, köszöntöm legelsősorban emesét névnapja alkalmából. A hitremény szeretet jegyébe adja a Jóisten, hogy minél tovább elnézést legyen közöttünk, és a Csíksomai Zsuzsannát akarja be Médé Palástjával köszönti egy mindennapos hallgató Csíkszeredából Jutka, és szeretném még köszönteni Kükülő Kemény Falván Pataki Emését, Pataki Pityunak a feleségét. Istentől megáldott hosszú boldog életet kíván neki. Jutka, Csíkszeredából dicsértessék az Úr Jézus Krisztus az összes elhangzó dallal. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, egy áldott szép napot kívánok.
0: Mindörökjelben köszönjük szépen mi is a hívását.

0: Halló, halló! Halló,
1: köszöntünk.
0: Tessék mondani!
1: Halló!
0: Tessék mondani, halljuk!
1: Nagyon hosszú volt a zene. Sok szeretettel köszöntöm kedves Emesre, és én nagyon-nagyon szeretném köszönteni Majoros Attilát, nagyon kedves egy úriember, mindig nagyon szerettem vele beszélni, de rég nem hallottam már. Minden jót kívánok neki születésnapja alkalmából. Szeretetet, békességet a szép kis családja körébe, és az új felszentelt kis papot is köszöntöm nagyon sok szeretettel, és kívánok minden jót, és szép jövőt neki, nagyon szép jövőt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, szép napot kívánunk.

Amíg a kedves hallgatók bátorságot merítenek, beteszek önöknek egy megzenésített verset, voltak éppen a kedvenc Kosztolányi versemet, az Akarsz-e játszani címűt. Fogadják nagy-nagy szeretettel, amelyről talán érdemes tudni, hogy Kosztolányi 1912-ben írta, és az élet játékosságát, komolyságát egyszerre idézi meg, a gyermeki könnyedség és a felnőtt létsúlya egybefonódik benne, miközben a sorok az elmúlás felé is kivezetnek. Hát hallgassák nagy-nagy szeretettel, kedves hallgatók!

0259-420-555, valamint 0359-420-555 és az élőadás telefonszáma, amennyiben szeretnének valakit ma köszönteni. Bátorítom önöket, hogy hívjanak.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: A jó Isten éltesse Emese mindörökké, és Attilát is, és mindenkit, akit tetszett köszönteni, és köszönteném Ozsdolám az unokáim közül négyet. Kezdem a legkisebbel, Mozi Boróka 2 hónapot töltött 29-én, a jó Isten éltesse. Csiki Szabina 7-én tölti a 18 évet, a testvérkéje Anita 20-án a 16 évet, és Mózsi Beáta szintén 7-én a 10 évet. Jóisten áldja meg őket családjukkal együtt, nagyszüleikkel, mindenki a széleskörű családdal együtt, és köszöntök minden Mária Rádió hallgatót. Ha lehetséges, hogy te vagy a mindenem, ha ismeri, és ha Attila rég nem tette be, Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, nem tudom, mire tetszik gondolni, de megpróbálom megkeresni.

0: Halló, halló!
1: Halló!
0: Hallgatjuk, tessék
1: halló,
0: mondani!
1: Halló,
0: tessék mondani!
1: Viszenteszek az Úr Jézus Krisztus, olyan hallgatni, de nem baj! Nagy nagy szeretettel köszöntelek! És szeretnék köszönteni Majoros Attilát, születésnapján messze!
0: Igen!
1: Áldja meg a Jóisten, a drága szép négy gyermeke, felesége Gopikámmal. Adjon nekik erőt, egészséget, békességet, szeretetet, hogy tudják nevelni azt a gyönyörű gyermekeiket. És minden hozzám tartozó családtagomot nagy szeretettel köszöntök, Anna-néni Fülkébe, mindenkit, Mária Rádió hallgató, támogató, mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök, László
0: Mosi, Szeretából Mosi, Ékeszi. Köszönjük szépen a hívását, szép napot!

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ame!
1: Szívem meleg szeretetével szeretném köszönteni a műsorvezetőket, és szeretném köszönteni Jakel Tamás Pabácsit, névnapja alkalmával, egy kicsit megkésve, de azon szeretettel, hogy adjon neki a jó Isten nagyon-nagyon jó egészséget, és minden elképzelhető jót. A jó Csiksamja és Szűzanya takarja be a palácsával az egész életén keresztül. Köszönöm a lehetőséget, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is a hívását, Isten éltesse a köszöntöttyét.

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Halljuk, tessék mondani.
1: Haló.
0: Tessék mondani.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, békességi szentől. Nagy szeretettel köszöntöm önt, kicsi emese. Nagyon szeretem hallgatni, mikor az ilyen 8 fandas X-ekkel beszélget és beszél róluk, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm és hallgatom, és akkor köszönteném Majoros Attilát és Berta nénit. A némnöki alkalmában Satillának is, mert szeretem, mert Szovátáról köszöntöm, mert Szovátár se hagyja ki soha, amikor ő jelenti az időjárás, meg a mindent belefoglal. Úgyhogy nagyon szeressük önöket, és csak így tovább imádkozunk önökért, hogy legyenek sokáig velünk. Hálából köszönöm a Jóistennek, hogy vannak nekünk. Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Kedves Emese, nagy-nagy szeretettel köszöntelek, mivel holnap nevednapja lesz. A drága jó Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben, és valamint köszöntöm Majoros Attila születésnapja alkalmából, a jó Isten éltessen mindkettőtöket nagyon-nagyon sokáig. A jó Isten áldása legyen mindennapi napjaitokon, és kívánok egy áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük a ránk gondolást!

sok kedvenc dalom van, ezt a kedves hallgatók tudják, szoktam mondani, hogy melyik a legkedvesebbek. Most egy ilyet fogok küldeni önöknek nagy-nagy szeretettel.

0: Halló, halló!
1: Mindjárt tesszük, hogy jól megisztítjük.
0: Mindörökjön.
1: Jó szeretettel köszöntünk, Jézi. Úgy tudom, hogy hétfőn nem a napja is van. Legalábbis naptalan mulattam.
0: Holnap.
1: A Jóisten áldja meg egészséget, békességet, szeretetét. Jó egészséget, tovább egy kitartás a hivatásába, a műsorhoz. És kitapután köszöntöm, mikor be szállt, mindnök alkalmából. Jóisten áldását kérem életére, egészséget, békességet, szeretetű zenét hozzátartóval együtt. Köszönöm a kis családokat, idősöket, betegeket, ifjúságot, Mágyarágyat, összes dolgozóit, önkénteseit, adakozóit, hallgatóit, Kabácsikot, Bajos Attila, születésnapi alkalmával. Mindenkit nagy szeretettel felköszöntünk, és egy áldott, békés, hétvégét kívánok. Szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, biztos testvér az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.

0: Halló, halló!
1: Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus szent nevét.
0: Mindörökké.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm drága Emese és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyon szépen köszönöm, Emese drága, hogy rám tetted gondolni. Én is kívánok névnapja alkalmából Istentől megáldott, áldott, boldog névnapot, jó egészséget és Isten áldását élete minden napjára. Köszöntöm szeretettel Majoros Attilát is, születésnapja alkalmából a Jóisten éltesse sokáig szép családja körébe. Mindazokat, akiknek nevezetes nap a mai, de senki nem köszöntötte, valami minden Mária Rádió hallgatót és a Mária Rádió nagy családját. Isten áldását kérem mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek. Jó Isten éltesse, emesse magát is nagyon sokáig. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását.

0: Haló, haló.
1: Haló, haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjem.
1: Nagy szeretettel köszöntöm emesét. Nem tudom, a holnap tartsa, nem a napját. De elküldöm a lelkem a neved ünnepére. Szíves kívánságom mind elküldöm vélem. Boldogság csillaga legyen a vezéred. Örök napsugara ragyogja be érted. Kertedbe hófehér béke világ nyíljon. Életedbe a sors mindig csak jót írjon. Teljen meg a szíved örök szép reménnyel, áldjon meg az Isten mind a két kezével. Hát kívánok boldog névnapot, erőt, egészséget, és nagyon-nagyon sok kitartást a mindennapi munkához. Köszöntöm a sok-sok lelki testvért, mindazokat, akik születés névnaposok, mindazokat, akiket nem köszönt senki. Ha lehet, emesen meghallgatnám az újforrástól, ha a szél szembe fúj, ha még van idős, hanem amilyen jövő. Mindenkinek kívánok egy áldott békés csendes szép délután, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönöm ezeket a gyönyörű sorokat az Úr áldja. Most pedig lassan a zenés köszöntünk végéhez érünk, úgyhogy egy gyors műsorismertet még elmondanék. Ja, ma szombat van. Akartam mondani a vasárnapi műsorokat, de közben eszembe jutott, hogy még egy kicsit szombat van. Hamarosan, hát ahogy megszokatták kedves hallgatók, medzsugorjai üzenetet hallhatnak majd. Ima szándékaikat fogadom, ezt követően pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhírre számít figyelmükre Csiszér Imre Erzsébet bányai plébános, majd 15:30-tól Etrezur Exit Tercia Die című műsort hallhatják Lukovics Milán atya szerkesztésében. 4 órától Ferences mozaik lesz, majd ezt követi a Vatikáni Rádió műsora, 5 órakor pedig kapcsolunk Csíksomlyóra, onnan Mária köszöntőt közvetítünk, egészen este 8:30-ig, amikor éppen vége lesz. Holnap vasárnap délelőtt 11 órától Kisbácsból közvetítünk Szent Misét, majd délután 6 órától Aknasugatagról, mégpedig ugye Melega Ferenc primíciáját, első Szent Misét fogjuk közvetíteni. Biztosan nagyon szép lesz, úgyhogy hívjuk a kedves hallgatókat, hogy kapcsolódjanak be, illetve imádkozzanak együtt vele, értem.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szendékaikat fogadom a 0229 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon.

0: Halló, halló!
1: Halló! Üdvözlök az Úr Jézus Krisztus! Veszte László Margit néni vagyok. Nem jutottam, de a drága jó Úristen értesse sokáig, sokszor ér meg neved napján. Erőbe, egészségbe az a szeretet az öregek iránt. Soha ne hagyjon el! És nem ajánlom testvéreki gyógyulásom, mi minden hozzám tartozó családtagom, mi mindenki él a nagyvilágon. Mutasd meg, hogy most köszöntöttelek már. Akartam, de nem sikerült, de én sok tényezze. Na,
0: köszönjük szépen a hívását, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló.
1: Halló, halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjeme.
1: Ezt a védalmasság rózsafedérét én felajánlani hálából a mennyei atyának a mindennapi kapott kegyelmekért, alkalmas időjárásért, de különösen most szeretném felajánlani, akik Csíksomjón részt vesznek az Ezerszékén Leán találkozón, köztük az én kicsi családom is, hogy a szűzanya takarja be Palástját, itt halmozza el kegyelmével a sok-sok lelkihez féremét, a betegekét, a magányokét, akikért nincs kínálkozom, az én halottaimért. A Jóisten adjon nekünk lelki erőt, kitartást, mindaddig, amíg hazaszólít. Imádkozunk egy és egymásit hittel és bízalommal, biztosség a Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyenben, maradjon velünk az imában. Mai rózsafüzért felajánlom kisfiamért, test és lelki fejlődésért, szüleimért, testvéreimért, anyagi gondjaim megoldásáért, mindennapi áldásért és kegyelemért, egy nagyon fontos szándékért, édesapám lelki üdvéért, halálának egy éves évfordulójára. Halló, halló! Halló, köszöntöm a kedves hallgatót. Megkérem, tessék távolabb menni a rádiótól. Sajnos muszáj elbúcsúznunk, mert nem hallok semmit, csak magamat.

0: هلو هلو
1: الو الو
0: هلو، köszöntöm a kedves هالو megkérem szépen tessék beleszólni a telefonba, és távol menni a rádiótól.
2: Halló?
0: Tessék mondani az ima szándékot, csak kicsit távolabb a rádiótól, mert nagyon visszhangzik, és nem lehet hallani.

0: Haló, haló. Haló, itt a Mária Rádió.
1: Haló.
0: Tessék mondani az ima szándékot.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ezt a rózsafüzét és a heti eszes imákat és szentmiséket önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából az üzenyának, az üzenciának a kapott kegyelmekért. Felajánlom Szőke Imréni, Anna néni lelküdvét, akit máma elztek örök nyugalomra, csatuszegi római katolikus temetőbe. Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, családjának, szeretteinek adjon lelki megnyugvást. Felajánlom családom minden élő és meghalt tagjáért, sok-sok beteg társamba, s a magam gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és hallgatójáért tisztán fizesse, hogy meghallgattak, egy áldott hétvégét kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Két tászik a dugés kicsit.
0: Mindörökjembe. Tessék távolabb menni a rádiótól, mert semmit nem hallok.

0: Halló, halló.
1: Halló, halló.
2: Dikétászik az
1: Jézus
2: Krisztus. Dikétászik az Jézus Krisztus. Ezt az igalmaságot az ügyébként szeretném ajánlani a gyermekeimét, unokáimét, az unokáimnak sikeres vizsgájáit, a kisítótizmás emelő lelkekét, az hozzám tartozó összes halottakét, a Jóisten adjon eredmi budalmat, az eredmi világosság ügyeskedjéknek. Mikét tesszik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Szék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Dicsértessék mindörökké, drága Mária Rádió alkalmazottai. Kívánok jó egészséget, és ebbe a rózsafüzérbe elhangzó imányimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen a lábaimért, hogy gyógyuljanak meg, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen népiek, nyugodjanak békében, és a világ békéért. Köszönöm, hogy megtettetek hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Üresek a vonalak, ezért lezárom az ima szándékfogadás műsor idejét. Hívom, hívjuk Önöket, hogy kapcsolódjanak hozzánk, és néhány percen belül imádkozzunk együtt.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 14. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és földura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindjárt, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, közéleti személyiségek, politikusok, újságírók között kialakult egy különleges stílus, a mellébeszélés. Mondják a szövegüket, nyomják a sódert. Csak éppen nincs mondani valójuk. Szavaik nem arra szolgálnak, hogy kifejezzék gondolataikat, hanem inkább arra, hogy elrejtsék. Jézus sokszor beszélt az Atyához és az emberekhez egyaránt. Ő kevés szóval is sokat mondott, mert volt mondani valója. Az évközi 14. vasárnap evangéliuma mindössze 3 versből áll, mégis boldogító üzenetet tartalmaz korunk embere számára is. A mai evangélium Jézus egyik legszebb és legvigasztalóbb meghívása. Kevés olyan mondat van a Szentírásban, amely annyi embert erősített volna meg az évszázadok során, mint ez. Jöjjetek hozzám mindnyájan. Ezek a szavak nem csupán a 2000 évvel ezelőtt élt embereknek szóltak, hanem nekünk is szólnak. Szól minden fáradt embernek, szól minden csalódott embernek, szól minden beteg embernek, szól minden idős embernek, szól minden fiatalnak, aki keresi élete értelmét, szól minden bűnös embernek, aki bocsánatra vágyik. Jézus nem azt mondja, menjetek és tegyétek rendbe az életeteket, nem azt mondja, ha már tökéletesek lesztek, akkor jöjjetek hozzám, hanem egyszerűen ezt mondja, jöjjetek hozzám. Ez a kereszténység lényege, személyes kapcsolat Krisztussal. Az ember egész életében boldogságot keres. Már gyermekkorában is, hiszen akkor még azt gondolja, hogy a játékok teszik boldoggá. Később azt hiszi, hogy a tanulmányok, aztán a pénz, a siker, a karrier, a család, a vagyon, mindezek önmagukban jó dolgok lehetnek, de egyik sem tudja teljesen betölteni a szívünket. Szent Ágoston mondta, amelyet már többször is idéztem elmélkedéseimben, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, Istenünk. Én hiszek abban, testvéreim, hogy minden emberi szív Istenre vágyik. Jézus ezért hív magához bennünket. A mai világ tele van fáradt emberekkel. Nem csak fizikailag fáradtakkal, hanem sajnos sokan lelkileg fáradtak. Elfáradtak a családi konfliktusokban, elfáradtak a betegségekben, elfáradtak a megélhetési gondokban, elfáradtak a mindennapi bizonytalanságban, elfáradtak saját önmaguk hordozásában. Sokan mosolyognak kifelé, de belül sírnak. Sokan sikeresnek látszanak, de éjszaka nem tudnak aludni, kifelé mutatják a nyugodtságot, de belül feszengnek. Sokan gazdagok, mégis üresnek érzik magukat. Jézus mindezeket ismeri. Ő nem kívülről nézi az ember szenvedését. Ő maga is elfáradt. Elfáradt a hosszú útak során, elfáradt a kereszt hordozásában,

Megtapasztalta és megtapasztalja ma is a magányt, megtapasztalta és megtapasztalja az elutasítást, megtapasztalta és megtapasztalja az árulást, megtapasztalta és megtapasztalja a fájdalmat. Ezért tud igazán együtt érezni velünk. Amikor azt mondja, jöjjetek hozzám, akkor nem egy távoli Isten szól hozzánk, hanem az a megváltó, aki ismeri minden könnyünket. Testvéreim, sokszor rossz helyen keressük a vigaszt. Van, aki a pénzben, van, aki a szorakozásban, van, aki a munkában, van, aki a szenvedélyekben, de ezek csak rövid időre felettetik a fájdalmat. A valódi békét egyedül Krisztus adhatja. Ezért mondja, én felüdítelek titeket. Figyeljük meg, hogy nem azt mondja, talán megvigasztallak, hanem biztos ígéretet ad, én felüdítelek. Ez az isteni szeretet ígérete. Amikor őszintén imádkozunk, amikor Szent Jónáshoz járulunk, amikor szent áldozásban magunkhoz vesszük Krisztust, akkor valóban megtapasztaljuk ezt a felüdülést. Lehet, hogy a betegség nem múlik el, lehet, hogy a problémák sem oldódnak meg azonnal, de a szívünk békéje megszületik. Ez az a béke, amelyet a világ nem tud megadni, és amelyet a világ el sem tud venni. Ezért hív ma is bennünket az Úr, jöjjetek hozzám mindnyájan. Ne féljünk elfogadni ezt a meghívást, testvérek. Ne halogassuk a megtérést. Ne gondoljuk, hogy majd egyszer lesz időnk Istenre is. Ma van az üdvösség napja. Ma hív bennünket Krisztus. Ma akarja levenni vállunkról a bűn terhét. Ma akar reményt adni. Ma akar szeretetével átölelni. És miután Jézus meghív bennünket önmagához, egy különös kérést intéz hozzánk. Vegyétek magatokra igámat. Első hallásra ez meglepőnek tűnik, hiszen előbb azt mondta, hogy leveszi a terheinket, most pedig egy új igát ad. Hogyan értsük ezt? Jézus korában mindenki jól ismerte az iga képét. Az iga egy fából készült eszköz volt, amelyet két ökör nyakára tettek, hogy együtt húzzák a terhet. Ha az iga jól illett rájuk, a munka könnyebb lett. Ha rosszul volt elkészítve, felsértette a nyakukat, és a teher szinte elviselhetetlenné vált. Jézus ezt a mindennapi képet használja a lelki életre. A bűnnek is van igája. A rossz szokások, az önzés, a harag, az irigység, a gőg és a reménytelenség igája. Ez nehéz, mert rabszolgaságban tartja az embert. Krisztus igája egészen más. Ő nem rabszolgaságba hív, hanem szeretett kapcsolatba. Az ő igája nem elveszi a szabadságunkat, hanem felszabadít. Amikor Isten akaratát követjük, nem szegényebbek, hanem gazdagabbak leszünk lélekben. Jézus ezután így folytatja, testvérek, tanuljatok tőlem. Nem azt mondja, tanuljatok rólam, hanem tanuljatok tőlem. Ő maga a mester, egész földi élete egy tanítás, nem csak a szavai, hanem a tettei is. Mit tanuljunk tőle? Elsősorban a szelídséget. A mai világ gyakran azt mondja, az erős győz, a hangosnak van igaza, az érvényesül, aki mindenkin átgázol. Jézus ezzel szemben azt mondja, szelíd vagyok. A szelídség nem gyengeség. A szelíd ember képes uralkodni önmagán. Nem a harag vezeti, hanem a szeretet. Nem önbosszúval válaszol a sértésre, hanem megbocsájtással. Ez volt Jézus útja. Amikor bántották, nem átkozódott. Amikor elítélték, nem gyűlölt. Amikor keresztre feszítették, így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez az igazi erő, testvérek. Jézus arra is hív, hogy tanuljuk meg az alázatot. Az alázat nem önmagunk lebecsülése. Az alázatos ember tudja, hogy minden jó, amilyen van, Isten ajándéka. Nem önmagát dicsőíti, hanem Istennek ad hálát. A kevés ember mindig bizonyítani akar, az alázatos ember pedig bízik Istenben. Milyen sok békétlenség származik abból, hogy mindig azt akarjuk, hogy nekünk legyen az igazunk. Hány családi vita, házastársi konfliktus, testvéri viszály enyhülne meg, ha több lenne bennünk Krisztus szelídsége és alázata. Ezután Jézus csodálatos ígéretet tesz. Nyugalmat találtok lelketeknek. Milyen nagy ajándék ez, testvéreim. A világ rengeteg módon próbál pihenést kínálni. Szabadság, szorakozás, kikapcsolódás.
Ezekre szükségünk is van. De a lélek mély nyugalmát csak Krisztus adhatja. Sok embernek kényelmes az élete, mégis nyugtalan a szíve. Másoknak sok gondjuk van, mégis béke sugárzik belőlük. Mi az a különbség? Az, hogy Krisztus velünk van? Végül Jézus ezt mondja, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Nem azt jelenti, hogy a keresztény életben nem lesz szenvedés. Lesznek betegségek, veszteségek, könnyek és keresztek. De aki Krisztussal hordozza a keresztjét, az soha nincs egyedül. Amikor ketten visznek egy nehéz terhet, az könnyebb. Így van ez Jézussal is. Ő nem a távolból figyel, hanem velünk hordozza keresztünket. Ezért a keresztény ember reménye soha nem fogy el. Tudja, hogy Krisztus vele jár az úton, erőt ad, felemeli, és végül elvezeti az örök életre. Drága jó testvéreim, kérjük ma az Urat, hogy tanítson bennünket szelídségre, alázatra és bízalomra. Vegyük magunkra az ő igáját, mert ez az egyetlen út, amely valódi békéhez és örök boldogsághoz vezet. A mai evangélium első mondata egy imádság. Jézus nem a tanítványokhoz fordul először, hanem mennyei atyához. Ez fontos tanítás számunkra. Mielőtt cselekednénk, mielőtt döntenénk, mielőtt beszélnénk, meg kell tanulnunk Istenhez fordulni. Jézus így kezdi, magasztallak téged, atyám. Nem panaszkodik, pedig sokan elutasították. Nem kesereg azon, ha a városok vagy a falvak nem tértek meg, inkább hálát ad. Ez arra tanít bennünket, hogy a keresztény ember nem a nehézségeket teszi élete középpontjába, hanem az Istent. Milyen gyakran kezdjük imádságunkat kérésekkel, drága jó testvérek. Uram, add meg ezt, vedd el azt, segíts ebben vagy abban. Pedig a hála megnyitja a szívünket Isten kegyelme előtt. Aki tud hálát adni, az a legnehezebb helyzetekben is felismeri Isten jelenlétét. Jézus így folytatja majd, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elutasítja a tudományt vagy az értelmet. A Szentírás sok bölcs embert mutat be, és az egyház történetében számos nagy tudós volt mélyen hívő keresztény ember is. Jézus itt a gőgös bölcsességről beszél. Arról az emberről, aki úgy gondolja, hogy nincs szüksége Istenre. Aki azt hiszi, hogy saját eszével minden kérdése választ tud adni. A kicsinyek ezzel szemben azok, akik nyitott szívvel fogadják Isten szavát. Tudják, hogy önmagukban kevesek, ezért Istenre támaszkodnak. Gondoljunk egy kisgyermekre. Mennyire bízik édesapjában és édesanyjában. Nem fél attól, hogy elesik, mert tudja, hogy valaki megfogja a kezét. Ilyen bizalmat vár tőlünk is a mennyei atya. A hit nem naivitás, hanem bízalom. Annak felismerése, hogy Isten bölcsebb nálunk, és jobban látja életünk útját. Ezután Jézus ezt mondja, igen, atyám, mert így tetszett neked. Milyen mély bízalom rejlik ezekben a szavakban, testvéreim. Jézus elfogadja az atya akaratát akkor is, amikor nem mindenki fogadja el őt. Nem lázad, nem zugolódik, hanem ráhagyatkozik az atyára. Nekünk is ezt kell tanulnunk. Életünkben sok olyan esemény történik, amelyet nem értünk. Betegség, gyász, csalódás, kudarc. Sokszor kérdezzük, miért engedte ezt meg az Isten? A válasz nem mindig érkezik meg azonnal. De Krisztus arra tanít, hogy a bízalom megelőzheti a megértést. Lehet úgy is hinni, hogy nem látunk mindent tisztán. A szentek életében ezt újra és újra láthatjuk. Nem azért lettek szentek, mert minden kérdésükre azonnal választ kaptak, hanem mert akkor is kitartottak Isten mellett, amikor sötétnek tűnt az út. Kérjük ma a Szent Lelket, hogy adjon nekünk gyermeki szívet, olyan szívet, amely tud csodálkozni, olyan szívet, amely tud hálát adni, olyan szívet, amely tud bízni, és olyan szívet, amely ki tudja mondani, atyám, legyen meg a te szent akaratod. Ha ilyen szívvel közeledünk Krisztushoz, testvérek, akkor valóban megtapasztaljuk azt a békét, amelyről az evangélium végén beszél Jézus. Nyugalmat találtok lelketeknek nálam. Amen. Köszönöm szépen a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenést, jó vakációzást és szabadságolást.
és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Hogyan ábrázolja Krisztus feltámadását a zene, vagy azokat a hullámokat, amelyeket az emberi lélekben vet, a Krisztusban hívő közösségében, vagy az emberi történelem évezredeiben? Kedves hallgatóim, én Lukovics Milán vagyok, és ennek a kérdésnek a körüljárásához 34 énekkarra, zenekarra komponált miséből választottam egy rövid részletet, egy-két perces szakaszokat, mindegyikből a krédó tételből, a hiszek egyből, azokat a sorokat, hogy harmadnapra feltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Charles Gounod a következő zeneszerző, 1818-tól 1893-ig élt francia zeneszerző, édesanyjától tanult zongorázni, nagyon kedvelte az egyházi zenét, palesztrina volt rá nagy hatással, és fiatal korában, bár inkább a 20-as éveinek a végén, papnak is készült, aztán nem lett belőle pap, de egyházi zeneműveket is szívesen komponált. Főműve a Faust című opera, amelyet ma is rendszeresen előadnak. Csodálatos dallamokat tudott írni, amint azt mindjárt halljuk is, a Szent Cecília miséjéből hallunk egy részletet.

Most arra a kérdésre tekintsünk vissza, amit Jézus tesz föl Mária Magdolnának. Asszony, miért sírsz? Hasonlót kérdez az Emmauszi tanítványoktól is, hogy miért, mi történt? És mi egy hosszú listát tudnánk mondani, hogy mennyi okunk van a panaszkodásra, mennyi baj van a világon, mennyi szomorúság az életben. És Jézus az örömre hívja Mária Magdolnát, a tanítványait, minket is, de nem azzal, hogy én örülök, örüljetek velem, a ti szomorúságotok nem számít. Nem is azt mondja, hogy van itt egy öröm, és az majd felülmúlja a szomorúságot, hanem azt kell felfedeznünk, hogy Jézus pontosan az ember szomorúságára ad választ, annak az okait gyógyítja. Mindenképpen leszűrhetjük, hogy Jézus azokhoz van közel, akik szomorúak. Mária Magdolnához, a tanítványaihoz, a szomorúságuknak a legmélyén került közel. Ezeknek az embereknek nem csak Jézus szenvedése és halála okozott fájdalmat, hanem a feltámadás is rengeteg csalódással járt. Először is Mária Magdolna számára, hogy nem kenheti meg, nem balzsamozhatja be a holtestet. Mindnyájuk számára, hogy nem folytatódnak azok a szép évek, nem folytatódik az a szép együttlét, amihez hozzászoktak. Máshogy képzelnénk el a világ megváltását. Békére volna szükség, egészségre, bőségre, egymás közötti szeretetre, meghittségre, annyi mindent gondolnánk, hogy mit kéne tennie Istennek ezért a világért, és nem ez történik. Jézus pont arra világít rá, hogy ami az ember szempontjából nézve a legnagyobb bűn, a legnagyobb csalódás volt Krisztus keresztje, pont az, az Isten oldaláról nézve bűnbocsánat, szeretet, türelemnek a végsőkig való kinyilvánítása, tehát, hogy az az öröm, amit Jézus kínál, az pontosan válasz, megoldás az embernek a szomorúságára. Maradunk a franciáknál, bár César Franck származását tekintve részben német volt, életének legnagyobb részét Párizsban töltötte, Gounodhoz hasonlóan mélyen vallásos volt, ami zenéjében is érezhető, komoly érzelmekkel telítette a műveit, 1822-től 1890-ig élt, életének nagy részében templomi organistaként működött, 1890-ben sajnos baleset érte, ekkor még gyorsan megírta utolsó zeneművét, és nem sokkal később ennek a balesetnek a következtében halt meg.

János evangélium is elbeszéli Jézus megjelenését az apostoloknak, akik zárt ajtó mögött várakoznak, félnek, és egyszer csak megjelenik közöttük Jézus, szól hozzájuk, és az az üzenete, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, s akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad. Ebből, hogy Jézus áthatol a zárt ajtókon, azt a következtetést vonta le az egyház, hogy a föltámadott test előtt nincsenek akadályok. És ezek az akadályok persze nem csak fizikai akadályok lehetnek, hanem az életünknek egy fontos tényezője az idő. Az időben nem tudunk előreugrani, nem tudunk visszafele haladni. Ha elfogyott az időnk, akkor nagyon hiányzik. Ezért gondoljuk azt, hogy az örök élet, az üdvösség nem egyszerűen csak egy időbeli meghosszabbítása a földi életnek, hanem mindenféle szempontból mentes a korlátoktól. Az időbeli végtelenséget is inkább úgy érthetjük, hogy Isten kívül áll az időn, vagy fölötte áll az időnek, de hogy más korlátok sem érvényesülnek egymás ismeretében, vagy ahogy kifejezzük a szeretetünket, abban nem ütközünk bele abba, hogy hát nem tudtuk jól elmondani a gondolatainkat. Mindenféle szempontból kiteljesedett életnek tekintjük az örök életet. Külön érdekesség, hogy Jézus a bűnbocsánatot említi. A feltámadása, mint ahogy a kereszthalála is, a bűnöknek a megbocsátását jelenti. El kell majd azon is gondolkoznunk, hogy mit is jelent Isten részéről a bűnöknek a megbocsátása. Az előző zeneszerzőkhöz hasonlóan a következő komponista is romantikus szerző, mélyen vallásos, egyházi alkalmazásban álló művész volt, Anton Bruckner, 1824-től 1896-ig élt, lassan került zenei pályára. Eredetileg vidéki tanító volt, és valahogy nem hitte el magáról, hogy orgonistaként, karnagyként, pláne zeneszerzőként gondolhatna magára, de amikor aztán 33 éves korában a Linci Dóm orgonistája lett, attól kezdve termékeny zeneszerzőnek is bizonyult, nagyon jelentősek a szimfóniái, illetve egyházi jellegű művei. Művészetére jelentős hatással volt Richard Wagner, a német zeneszerző, akit személyesen is ismert, a régebbi korok művészei közül pedig Palestrina.

Mi a helyzet a bűnnel és a bűnbocsánattal? Ha a mai világunkat nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy leszámoltunk a bűnnel, mint fogalommal, száműztük. Nem szólhatunk bele mások életébe, az enyémbe se szóljanak bele, mindenki tudja a maga útját, bűn tulajdonképpen nincs is, legfeljebb hiba, de hát szabadság van, mindenki azt tesz, amit akar. Mi annak a következménye, hogy a közgondolkodásból, közbeszédből kikopott a bűn és a bűnbánat fogalma? Reménytelenség, telhetetlenség, álmokfutás. Csömör. Ha nincs bűnbocsánat, akkor nincs kiút az elrontott helyzetekből, a zsákutcába vagy csődbe jutott életekből. Tehát reménytelen a helyzetünk. De még hogyha jól is élünk, akkor is megunjuk, jó dolgunkban ráununk sok mindenre, ami egyébként szép és jó, és akkor pedig a telhetetlenség, a habzsolás kerül előtérbe egészen odáig, amíg hát meg nem undorodunk szép és jó dolgoktól is, és amikor már más nincsen, más kiút, akkor valamifajta álmokfutásba kezdünk. Ezzel szemben az evangéliumban a bűnbocsánat a legnagyobb dolog. Jézus azt mondja, hogy nagyobb az öröm egy megtérő bűnösön a mennyben, mint 99 igazon. Isten oldaláról nézve a bűnbánat és a bűnbocsánat az a legnagyobb öröm, a legnagyobb esemény. Az evangéliumban, ha gondolunk Lévi meghívására, Zakeus megtérésére, vagy éppen a tékozló fiú hazatérésére, akkor ezek a bűnbánat események mind örömünneppel, lakomával folytatódnak. Mit is jelent akkor tehát a bűnbánat és a bűnbocsánat? Azt jelenti, hogy nincs végérvényesen elrontott élet, nincs orvosolhatatlan sikertelenség vagy gyógyíthatatlan baj. Minden bűnből, bukásból, bajból van valamiféle kiút. Istennek a mindenhatósága az nem abban áll, hogy parancsolgat mindenkinek, és mindenki azt teszi, amit ő akar, mert nem azt teszi, mert van bűn. Tehát Isten mindenhatósága sokkal inkább abban áll, hogy a rosszat is jóra tudja fordítani. Szent Pálnak van egy szép mondata a rómaiakhoz írt levelében, Isten az őt szeretőknek mindent a javukra tud fordítani. Tehát abban áll Isten mindenhatósága, hogy megbocsátja a bűnt, nem abban az értelemben, ahogy esetleg mi gondoljuk, hogy valami személytelen hatóságtól egyfajta ilyen feloldozást vagy felmentést kérünk, hanem Istennek a bocsánata azt jelenti, hogy amit mi elrontunk, ő azt is valamiképpen vagy a mi javunkra, vagy mások javára tudja fordítani. Isten a legnagyobb rosszból is jót tud előhozni. A legerőteljesebb példa erre Jézusnak a kereszthalála, onnan jön a megváltás, a föltámadás, az örök élet és az isteni bocsánat. Következő szerzőnk a talán kevésbé ismert Félix Drezéke, 1835-től 1913-ig élt, nagy csodálója volt Liszt Ferencnek és Richard Wagnernek, nagyon sokoldalú komponista volt, zongoraműveket írt, operákat, szimfóniákat, kamarazenét, szinte minden műfajban alkotott. Már 8 évesen komponálta első zeneművét, 10 éves korában már elhatározta, hogy zenei pályára fog lépni, ebben családja is támogatta, Lipcsében tanult, aztán Weimarban, majd közel 15 évig Svájcban tanított, onnan visszatérve Dresdában telepedett le. Meglehetősen későn nősült, 58 éves korában, zenészeknél előfordul, hogy a saját tanítványát vette feleségül, és 78 éves korában agyvérzés következtében halt meg. Életében is elismert zeneszerző volt, bár művészetét kemény diónak is minősítették, ami nem népszerű hangzásokra alapoz, és nem adja könnyen magát. Ez igaz lesz a következő részletre is, amit hallunk tőle.

A János evangéliumban a következő epizód, ami Jézus feltámadása után megtörtént, az Jézus találkozása Tamással. Tamásról elmondhatjuk azt, hogy igazi, modern ember, kételkedik, pesszimista, ahogy ez korábbi nyilatkozataiból is kiderül, például akkor, amikor Jézus elindul Lázárt meglátogatni, azt mondja Tamás, menjünk, halljunk meg mi is vele együtt. Ő tehát akár készen is lett volna meghalni Jézusért, de aztán a döntő pillanatban ő is elfutott, és valószínűleg ez is bántotta. Olyan emberről van szó, aki őszintén szerette Jézust, és Jézus is szerette Tamást, megértette őt, és ki akarta emelni a szomorúságából. Tamás történetéből a következő tanulság, amit ki kell emelnünk, hogy jó helyen kételkedett. Eleinte félrehúzódott, de aztán, amikor emberek közé ment, akkor a tanítványok közé ment. Nem máshova. Bár nem hitte el, amit mondanak, nem merte elhinni, félt, hogy ennek újabb csalódása következménye, mégis ott volt közöttük. Ha nincs ott az apostoli közösségben, talán nem is találkozik a feltámadt Krisztussal. Ugyanakkor az is elmondható, hogy amikor 8 nappal később Jézus ismét megjelent a tanítványoknak, szinte kifejezetten Tamás miatt tette ezt. A többi apostol bizonyára elmagyarázta neki, hogy hát láttuk, értsd meg, nem akarunk téged becsapni, és ő mégsem hitte el. Ugyanakkor, hogyha elhiszi, akkor maradt volna egy középszerű keresztény. Azáltal, hogy megszenvedett a hitért, azzal lett igazán Krisztusnak a tanítványa olyan ember, aki tényleg az életét tudta áldozni Jézusért. És amikor Jézus azt mondja neki, hogy tedd ujjadat a sebek helyére, akkor Tamás persze rádöbben, hogy nem kellett volna ezt kérnie, megadhatta volna a bizalmat Jézusnak, éppen ezért ebben a tettében, hogy odalép Jézushoz és megérinti a sebeit, nem az ellenőrzés, nem a fizikai kísérlet a lényeg, hanem már inkább az ő bűnbánata, amit ki is fejez szóval, én Uram, én Istenem. Látnunk kell, hogy Jézus meghallgatta Tamásnak a kérését, vigyázzunk, minden kérésünket meghallgatja, legfeljebb nem úgy teljes hogy ezt mi gondoljuk, hanem úgy, ahogy ő jónak látja. Jézus azt válaszolja Tamásnak, boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek, és ezzel Jézus nem valami vak hitet követel, hanem az igazi hit, az túl van a látáson. Igazán jól csak a szívével lát az ember. Erre az esetre is érvényes ez. Más történetekben is észlelhettük, van, aki látja Jézust és mégsem ismeri föl, mégsem hiszi el, hogy ő él, ugyanakkor nem elég őt pusztán látni, hanem valami belső átalakulás kell. Isten a szeretet, az ő igazi fölismerése, az nem a fizikai látással, hanem sokkal inkább az ember szívével vagy egész személyiségével történik. Hamarosan egy cseh zeneszerző, Antonin Dvorák művét halljuk, aki 1841-től 1904-ig élt. Orgonálni, zongorázni, majd később hegedülni tanult. Wagner és Schumann művei érdekelték főként. Egy prágai színház zenekarában játszott, Smetana vezénylete alatt. Komponistaként feldolgozta a cseh népi zene dallamait, sikeres zeneszerző lett, sőt nagyon termékeny is volt, és Brahms is támogatta. Különösen népszerű volt Londonban, és néhány évet Amerikában is töltött.

A Tamásféle történet után a János evangélium 20. fejezete úgy ér véget, hogy Jézus még sok más csodát is művelt tanítványai szeme láttára, de azokat nem írtam meg ebben a könyvben. Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, s hogy a hitáltal életetek legyen benne. Lekerekítésnek tűnik, zárszónak. Érdekes, hogy ezek után mégis folytatódik a János evangélium egy 21. fejezettel, ami akkor ezek szerint függeléknek tűnik. János apostol követői, vagy az az egyház, aki körülötte kialakult, valószínűleg ahogy az apostol egyre idősebb, öregebb lett, biztatták, hogy még azt a történetet is mondja el, vagy írja le, amikor a tóparton találkoztak a feltámadt Jézussal. Így születhetett meg ez a kiegészítő fejezet, amely három részből áll. Az egyik egy csodálatos halfogás. Érdekes, hogy ezt a szinoptikus evangéliumok Máté, Márk, Lukács Jézus földi életébe helyezik, egészen Jézus nyilvános működésének az elejére. Nem tudjuk pontosan, hogy vajon külön eseményről van-e szó, vagy hogy is volt pontosan. Ezek után következik egy beszélgetés Péterrel, ahol Jézus háromszor kérdezi majd meg Simon Pétert, hogy szereti-e őt, és végül egy jövendőlés Péter és János sorsáról. Ezzel zárul le végérvényesen majd a János evangélium, de ezt a fejezetet az Et Resurrexi Tertia Die következő és egyben utolsó részletében elemezzük. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották, sorozatunk még egy résszel folytatódik.

0: Ferences Mozaik, itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.
1: Nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Ma egy különleges utazásra hívom meg önöket. 800 évet lépjünk vissza az időben, hogy találkozzunk egy emberrel, aki korának egyik legismertebb alakja lett, és akinek üzenete ma talán aktuálisabb, mint valaha. Ő Assisi Szent Ferenc. Sokan úgy gondolják, hogy Ferenc története elsősorban a középkorról szól. Egy távoli korszakról, lovagokról, kolostorokról, szegénységről, lemondásról és legendákról. De vajon valóban csak ennyi? Van-e mondani valója egy 13. századi szentnek a 21. század embere számára? Mi köze lehet Ferenc életének a mi életünkhöz? Mi köze lehet egy középkori szerzetesnek a modern ember szorongásaihoz, csalódásaihoz, válságaihoz, magányához, de ugyanakkor a hitéhez, a reményéhez, a szeretetéhez, az önbecsülésének, az emberi méltóságban való megmaradásához? A mai műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Amikor Ferenc megszületett, Európa természetesen egészen más volt, mint ma. A középkor embere számára Isten létezése magától értetődő volt. A templomok tornyai uralták a városok látképét. Az év ritmusát az egyházi ünnepek határozták meg. A hit nem egy lehetőség volt a sok közül, hanem az életnek a természetes része. Ma mindannyian tapasztaljuk, hogy egy egészen más világban élünk. A modern ember gyakran úgy rendezi be az életét, mintha Isten nagyon távol lenne, vagy nem is létezne. A technológia, a gazdagság, a fogyasztás, a teljesítmény és az önmegvalósítás váltak a társadalom fő mozgató erőjévé. Sokan beszélnek Isten napfogyatkozásáról. Nem arról, hogy Isten eltűnt volna, hanem arról, hogy egyre kevésbé látszik. Egyre kevésbé van hatása az életünkre. És éppen ezért merül fel bennem a kérdés, ha Ferenc egy olyan korban élt, amikor minden Istenről beszélt, mit tud mondani nekünk, akik olyan korban élünk, amikor szinte semmi sem beszél a jó Istenről. És a válasz meglepő. Ferenc korában mindenki kereszténynek számított, de sokan már úgy megszokták a hitet. A kereszténység jelen volt, de elveszítette az erejét. A vallás sok helyen összefonódott a hatalommal, a politikával és az emberi érdekkel. És Isten ilyenkor mindig küld valakit. Valakit, aki emlékeztet arra, mi az igazán lényeges. És meglátásom szerint Ferenc egy ilyen személy volt. A legtöbb ember úgy képzeli, hogy a szentek különleges emberek, mintha mindig tökéletesek lettek volna, mintha soha nem tévedtek volna, mintha mindig tudták volna, merre kell menniük, mit kell tenniük, hol a helyük. Éppen akkor, amikor szükség volt rájuk, ott voltak. Ferenc története azonban egészen másképp kezdődik. Fiatal, gazdag, tele volt álmokkal, sikeres akart lenni, híres akart lenni, lovaggá akart válni. Úgy gondolta, hogy a boldogság a dicsőségben rejlik. Aztán minden összeomlott. Egy háború során fogságba esett. Börtönbe kerül. Álmai darabokra törnek. És ekkor történt valami, ami sokunkkal is megtörténik. Válságba került Ferenc. És a mai ember általában fél a válságoktól. Bizonytalanságot érzünk valahol, azonnal meg akarjuk szüntetni. Ha szomorúak vagyunk, gyors megoldást akarunk, hogy újra boldogok legyünk. Ha kérdések gyötérnek, igyekszünk elterelni a figyelmünket. Pedig lehet, hogy a válság nem is annyira az ellenségünk, mint ahogy azt gondoljuk. Mert hogy a válság, amikor életünk válságba kerül, ez lehet egy kapu, egy ajtó, egy meghívás. És Szent Ferenc életében pontosan ugyanezt látjuk. Ez történik. A kudarc lett az a pont, ahol Isten megszólíthatta Ferencet. Hiszen a válságok különös dolgokat tesznek velünk. Olyan kérdéseket tesznek fel, amelyeket a siker idején elkerülünk. Mire gondolok? Ilyen kérdések juthatnak eszünkbe. Miért élek? Mi az értelme az életemnek? Ki és mi tesz boldoggá engem? Mit jelent szeretni? Mi marad belőlem halálom után? Miért szenvedek? Van-e remény a veszteségek után? Szent Ferenc életét végigolvasva azt látjuk, hogy ezeket a kérdéseket nem söpörte a szőnyeg alá. Nem menekült előlük, hanem szembenézett velük. És ebben a keresésben egy könyv kerül a kezében. És ez a könyv nem más, mint a Szentírás, az evangélium. Sokan olvassuk a Bibliát. Sokan hallgatjuk vasárnaponként a Szentmisében a Szentírást, az evangéliumot. De Ferenc esetében valami különleges történt. Nem egyszerűen olvasta vagy hallotta a történeteket, a szöveget. Ferenc úgy érezte, hogy a szöveg őt olvassa. Úgy érezte, hogy Krisztus személyesen hozzá beszél. Nem általánosságban, nem is az emberiséghez, nem a tömeghez, hanem hozzá személyesen, Ferenchez. És ez a hit egyik legfontosabb pillanata. Amikor a vallás, a hit az nem hagyomány, nem egy kultúrának a része, nem is szokás, hanem találkozás. És Ferenc meghallotta az ő csendes imájában Jézus szavait. Talán sokan magyarázatot keresünk ilyenkor. Ő inkább cselekedett. Megpróbálta komolyan venni, amit hallott. Nem tökéletesen, de őszintén. És ez a kereszténységünknek egyik legmélyebb titka. Őszintén tenni, amit az evangéliumban hallunk. Nem az a kérdés, hogy sikerül-e tökéletesen megvalósítani az evangéliumot, hanem az, hogy újra és újra megpróbáljuk. Amikor megtérésről beszélünk, sokan arra gondolnak, hogy valaki rossz emberből jó ember lesz. A keresztény hagyomány azonban mélyebben értelmezi a megtérést. A megtérés elsősorban nem viselkedés változás, sokkal mélyebb. A megtérés látásmód változás. másként kezdek gondolkodni. Másként kezdek érezni. Másként kezdek cselekedni. És Szent Ferenc életében mindez drámai módon jelenik meg. Volt egy embercsoport, akit Ferenc utált, elkerült, rettegett tőlük, és ezek a leprások voltak. Középkorban a lepra az halálos ítéletet jelentett. A betegek kitaszítottá váltak. Sokan féltek tőlük, undorodtak tőlük, és Ferenc sem volt kivétel. Egyszerűen nem bírta elviselni őket. Aztán egy napon megállt egy leprás előtt. Leszállt a lováról, oda ment hozzá, megölelte, megcsókolta, és később halála előtt a végrendeletben erre a találkozásra így emlékezik vissza: ami addig keserű volt számomra, az édessé vált. Mekkora mondat, mekkora bölcsesség. Ami addig keserű volt számomra, édessé vált. Mit jelent ez? Nem feltétlenül azt, hogy leprásokat kell keresnünk, alig ha találunk. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunk életében vannak olyan emberek, olyan személyek, akiket nehezebben fogadunk el, akik zavarnak, akiket kerülünk, akiket megítélünk, akik olykor fájdalmat okoznak nekünk. És Ferenc arra tanít, hogy az evangélium nem csak Istenhez vezet közelebb. Az evangélium az emberekhez is közelebb visz, egymáshoz.

Modern világ egyik legnagyobb veszélye az, hogy önmagunk körül forgunk. Folyton saját problémáinkkal foglalkozunk, saját sebeinkkel, saját félelmeinkkel, saját terveinkkel, és a megtérés egyik első jele azonban az, hogy észreveszem a másikat, észreveszem a felebarátomat. Ferenc ezt tanulta meg. Megtanulta meglátni másoknak a fájdalmát, másoknak az örömét, másoknak a küzdelmeit. És ez ma fontosabb, mint valaha. Mert olyan korban élünk, ahol az emberek ugyanabban a házban élnek, mégis, mintha idegenek lennének egymás számára. Ugyanannál az asztalnál, de nem ismerik egymás szívét. És Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy az igazi hit mindig nyitottá tesz a másik ember felé. Szintén a végrendeletében Ferenc így fogalmazott, az Úr testvéreket adott nekem. Nem intézményt, nem egy szervezetet, nem egy rendszert, hanem testvéreket. Sokszor úgy beszélünk az egyházról, mintha épület lenne. Vagy egy hivatal, vagy egy intézmény. Ferenc számára az egyház arcokat jelentett, neveket, kapcsolatokat, barátságokat, közösséget. Az egyház ott kezdődik, ahol valaki megtapasztalja, hogy nincs egyedül. Ferenc életének egyik legfontosabb felismerése az volt, hogy Isten nem egy távoli uralkodó, nem könyvelő, nem bíró, hanem atya. És ha Isten atya, akkor mi mindannyian testvérek vagyunk. Ez egyszerűnek hangzik, mégis forradalmi gondolat. Mert a világ gyakran versenyre épül. Ki a jobb, ki az erősebb, ki a sikeresebb, ki a fontosabb, és a kereszténység azt mondja, nem riválisok vagyunk, hanem testvérek. Ferenc különösen szerette az oltári szentséget. Az eukarisztiának életében központi szerepe van. Nem pusztán vallási szertartásként tekint rá, nem, hanem találkozásként. Élő találkozásként Krisztussal. Úgy gondolta, hogy minden közösség ereje abból fakad, hogy ünnepli az eukarisztiát. Nem látványban, nem külsőségben, hanem tudatosan, jelenlétben, átélésben. Ma egyre több a program. Mégis érzi az ember, hogy mélyebb jelenlétre van szükség. Érezzük azt, hogy értenünk akarjuk, amit ünneplünk. És Jézus azt mondja, arról ismernek meg benneteket, hogy szeretitek egymást. Nem arról, hogy mennyi programot szerveztek. Nem arról, hogy hány épületben vagyunk jelen. Nem arról, hogy mennyire vagytok sikeresek, hanem arról, hogy szeretitek egymást. Ferenc ez

0: Komolyan vette. Tudta, hogy a kereszténység hitelessége végső soron a szereteten múlik, a megbocsájtáson, a türelmen, az irgalmon, az egymás iránti figyelmen. Fontos tudnunk, hogy Ferenc közössége nem volt tökéletes. Voltak konfliktusok, voltak félreértések, voltak csalódások, mégis működött. Miért? Mert nem a tökéletesség tartotta össze, hanem Krisztus. És ez egy nagy vigasztalás számunkra, mert sokszor azért csalódunk a közösségekben, mert a tökéletességet várjuk. Pedig az egyház nem tökéleteseknek a gyűjteménye, tökéletes embereknek a közössége, hanem olyan emberekké, akik együtt keresik az Istent. És élete végén Ferenc azt mondja társainak, én megtettem a magam részét. Krisztus tanítson meg benneteket, hogy nektek mit kell tennetek. Mekkora örökség. Ferenc nem azt mondta, hogy másoljatok le engem, nem azt mondta, ismételjétek meg pontosan, amit én tettem. Ferenc arra bátorít bennünket, hogy nekünk meg kell találnunk a saját küldetésünket. Sokszor gyakran nosztalgiával tekintünk a múltra. Sokszor mondjuk, halljuk, régen jobb volt. Régen többen jártak templomba. Régen erősebb volt a hit. Lehet. De a kérdés nem ez. A kérdés az, hogy mi a mi feladatunk ma. Mit kér tőlünk Krisztus most? Ebben a korban, ebben a társadalomban, ebben a kultúrában Ferenc erre tanít. Nem a múltnak a másolására, hanem a jelen felelős megélésére. Szent Ferenc égbe költözése óta 800 év telt el. A világ megváltozott. Birodalmak tűntek el. Technológiák születtek. A társadalom átalakult. Mégis van valami, ami ugyanaz maradt. És ez nem más, mint az embernek a szíve, az ember vágyakozása, az ember kérdései, az embernek a hite, az embernek a reménye. És éppen ezért Ferenc története ma is él. Mert nem egy korszakról szól, hanem magáról az emberről. A válságról, amelyből új élet születhet. A hitről, amely személyes találkozásá válhat. Az irgalomról, amely átformálja a szívet. A közösségről, amely testvérekké tesz. És arról az örömről, amelyet sem a szenvedés, sem a kudarc, sem az elmúlás nem képes elvenni. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a lelki utazáson Assisi Szent Ferenc nyomában. Bízom benne, hogy az ő példája segít bennünket is új szemmel tekinteni életünkre, kapcsolatainkra és hitünkre. A műsor végéhez érve kívánom mindannyiuknak, hogy találják meg azt a belső békét és örömet, amelyet Assisi Szent Ferenc oly mélyen megélt. Viszont hallásra!
1: A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leópápa az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt, szervezetbűnözés és klímaváltozás. Zmerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Péter fillérek. A pápa a karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. XIV. Leó az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírása 250. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetben szólt a philadelphiai Independence Mall téren összegyűltekhez, amely beszéddel átvette a National Constitution Center által adományozott Liberty Medal, azaz szabadság érdemérem kitüntetést. A Nemzeti Alkotmányossági Központ egy non-profit, pártoktól független intézmény Philadelphiában, amely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának szentelt múzeumként, oktatási központként és vitafórumként működik. Ezt a rangos, évente odaítélt amerikai kitüntetést a philadelphiai National Constitution Center adományozza olyan világvezetőknek és személyiségeknek, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tettek tanúbizonyságot a szabadságjogok kiterjesztéséért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van többek között Nelson Mandela, a Dalai Láma, Jimmy Lai, Václav Havel, Volodymyr Zelenszky és Mihail Gorbacsov. 14. Leó pápa amerikai származására utalva úgy fogalmazott, hogy e nagy nemzet fiaként örömmel csatlakozik azokhoz, akik Isten áldását kérik Amerika jövőjére, hogy a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott magasztos eszmék továbbra is az egység, az igazságosság és a béke útján vezessék az országot. Beszédében Leó pápa felidézte a függetlenségi nyilatkozat jól ismert sorait, amelyek szerint minden ember egyenlőnek teremtetett, és teremtőjétől elidegeníthetetlen jogokat kapott, köztük az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogot. Rámutatott, hogy bár ezek a gondolatok a felvilágosodás nyelvezetében fogalmazódtak meg, végső alapjuk a bibliai emberképben rejlik. Éppen itt fedezzük fel az emberi méltóság alapját, azt a méltóságot, amely megelőzi bármely állam létrejöttét, és amelynek védelme az állam legfőbb feladata, hangsúlyozta 14. Leó. Ezt követően emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 250 év során emberek milliói tekintettek Amerikára a szabadság földjeként. Az ország egymást követő bevándorló nemzedékek előtt nyitotta meg kapuit, lehetővé téve számukra, hogy gyermekeikkel együtt részt vegyenek a nemzet jövőjének építésében. Ugyanez a szabadság szeretet ösztönözte az Egyesült Államokat arra is, hogy a két világháború idején nagy áldozatok árán a saját határain túl is kiálljon a szabadság ügye mellett. Leó pápa ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az alapítók álma nem valósult meg egyszer s mindenkorra. Az igazságosságot és a szabadságot megtestesítő társadalom felépítése nem volt könnyű, és sok tekintetben ma is folyamatban lévő feladat. Hozzátette, minden nemzedéknek újra magára kell vállalnia ezt a küldetést, szembenézve korának új kihívásaival. Beszédének központi részében 14. Leó az élethez való jogról elmélkedett. Rámutatott, hogy a függetlenségi nyilatkozat elsőként ezt a jogot nevezi meg, hiszen aki életét elveszíti, az szabadságával sem élhet, és a boldogságot sem keresheti. Egy nemzet életereje szorosan összefügg azzal az értékkel, amelyet minden emberi életnek tulajdonít, annak minden formájában és állapotában, elismerve, hogy minden személy méltósága puszta létezéséből fakad, mutatott rá Leó pápa. Az emberi élet belső értéke arra indítja az embert, hogy csodálattal szemléje a teremtő művét, és tisztelettel őrizze ezt a felbecsülhetetlen ajándékot. A pápa hangsúlyozta, hogy ezt a tiszteletet a törvényhozásnak is tükröznie kell. Olyan törvényekre van szükség, amelyek a fogantatás pillanatától a természetes halálig elismerik és oltalmazzák ezt az ajándékot. Hozzátette, egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes támogatni, megvédeni és megbecsülni minden ember életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét és azokét, akiknek értékét megkérdőjelezik. 14. Leó ezután a szabadság valódi jelentéséről szólt. Rámutatott, hogy azt gyakran pusztán úgy értelmezik, mint annak lehetőségét, hogy az ember azt teheti, amit akar. A hiteles szabadság azonban ennél sokkal mélyebbre vezet. Az igazi szabadság azon a képességünkön alapul, hogy felismerjük az igazságot, és ragaszkodunk a jóhoz, még akkor is, ha ezért nagy áldozatot kell hoznunk. Ez a vágy az igazság és a szabadság után készteti az embereket arra, hogy feltegyék életük legfontosabb kérdéseit. Mi az élet értelme, mi végső célunk, és ki számunkra Isten? Leó pápa kiemelte az Egyesült Államok alkotmányának első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadság jelentőségét is. Ez biztosítja minden ember számára, hogy félelem és kényszer nélkül kövesse lelkiismeretét, nyilvánosan megélhesse hitét, és közösségeivel együtt hozzájáruljon a közjó építéséhez. Rámutatott, hogy ennek köszönhetően alakult ki Amerikában a vallások közötti párbeszéd és együttműködés gazdag hagyománya, amely sokat tett a nemzet történelmét meghatározó erkölcsi kérdések közös megvitatásáért. Remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Beszéde végén 14. Leó az Egyesült Államok jelmondatára az E pluribus unum, sokból egy feliratra utalt. Emlékeztetett arra, hogy különböző származású, vallású és nyelvű emberek tudtak közös nemzetet építeni, mert ugyanazok az időtálló eszmények kötötték őket össze. Egy nemzet csak akkor virágozhat, ha valóban egységes. Nem múló célok, hanem olyan eszmények kapcsolják össze, amelyek nem halványulnak el az idő múlásával. A pápa azt kívánta, hogy a közös emberi méltóság, az egyenlőség és a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott jogok a jövőben is az amerikai társadalom egységének és reményének forrásai legyenek. A szabadság érdemérem átvételekor 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója az alapító eszmények melletti új és ünnepélyes elköteleződés alkalma legyen, hogy Amerika továbbra is a békét, a jólétet, a nagylelkűséget és a nemes lelkűséget szolgáló nemzet maradjon. Végül az országot és annak jövőjét az igazi szabadság és a maradandó béke forrására bízta, majd így fohászkodott. Isten áldja Amerikát!
1: A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban Gustavo Francisco Petro Urrego kolumbiai elnököt. A politikus a Szentszéki államtitkárságon folytatott tárgyalást a dél-amerikai ország és a térség szociálpolitikai helyzetéről, különös tekintettel a konfliktusokra, a nemzetközi szervezet bűnözésre és a klímaváltozásra. A Szentatya július 2-án csütörtökön délelőtt fogadta a vatikáni apostoli palotában Gustavo Francisco Petro Urregót, a kolumbiai köztársaság elnökét. A politikus a pápai audienciát követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Daniel Pajo atyával, aki az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok multilaterális osztályának helyettes titkára. Az államtitkárságon folytatott CVS megbeszélések során, melyekről a Szentszéki Sajtóközpont közleményben tájékoztatott, a felek megelégedésüknek adtak hangot a Kolumbia és a Szentszék között fennálló jó kapcsolatok miatt, melyeket az egyház és az állam állandó és pozitív együttműködése jellemez, a béke, a kiengesztelődés és a nemzet egységének előmozdítása érdekében. A találkozón áttekintették Kolumbia és a dél-amerikai térség társadalmi és politikai helyzetét. Különös tekintettel a konfliktusok, a nemzetközi szervezetbűnözés és a klímaváltozás okozta hatásokra.
0: Smerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Leo pápa új vezetőket nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumba. Alessandra Smerilli nővért prefektusnak, Fabio Baggio Biborost a Laudato Si felsőoktatási központért felelős proprefektusnak, a szlovák József Barlas prelátust pedig titkárnak. A június 30-án bejelentett kinevezések szeptember 1-én lépnek hatályba. Alessandra Smerilli nővér a Don Bosco Szalézi nővérek tagja, 2021 óta a dikasztérium titkáraként szolgált, és mostantól prefektusként vezeti majd a vatikáni szervet. A 79 éves Michael Cerny bíboros utóda lesz, aki 2022 óta volt a dikasztérium prefektusa. A kinevezésekkel teljessé válik az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új vezetői csapata, amely vatikáni szerv feladata, az egyház munkájának elősegítése, az igazságosság és a béke, a migráció, az egészségügy, a jótékonyság, a teremtett világ iránti törődés terén és az emberi méltóság előmozdítása világszerte.
1: Péter fillérek. A pápa karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. Közzétették a pápához érkező adományokat gyűjtő alap éves jelentését, amellyel a hívek az egész világról támogatják Péteri küldetését és karitatív kezdeményezéseit. 2025-ben ez az összeg 57,6 millió eurót tett ki. A legadakozóbb országok között találjuk az USA-t, Olaszországot és Brazíliát. Sok projektet finanszíroztak, mint például templomok építését Egyiptomban, valamint egy kolostorét Sri Lankán. A Péter Fillérek Alapítvány 2025-ös jelentése szerint 57,6 millió euró adomány gyűlt össze az egyetemes egyház küldetését és a rászorulók megsegítését célzó számos kezdeményezésre, míg a kiadások összege valamivel több, 59,8 millió euró volt. A különbség a külföldi valuták átváltási költségének ingadozásából fakad. 2025-ben 54,5 millió euró hozzájárulást folyósítottak, amelyből 41,2 millió a Szentszék által vezetett tevékenységek támogatására, a pápa apostoli küldetésének szolgálatára, míg 13,3 milliót a leginkább rászoruló személyek közvetlen megsegítését célzó projektekre fordítottak. A nagyobb bevételek 63,6%-ban az egyházmegyékből érkeznek, ezt követik a magánadományozók, az alapítványok és a szerzetesi intézmények. A Péter Fillérek Alapítványba folynak be azok az adományok, amelyeket a plébániákon gyűjtenek szerte a világon Szent Péter és Pál ünnepén, majd a pápai képviseleteken keresztül továbbítják a Szentszéknek, kivéve az olasz egyházmegyéket, amelyek közvetlenül küldik a persejpénzt. További adományok érkeznek banki átutalással, csekken vagy interneten, hitelkártyával vagy debitkártyával, végül pedig azok a hagyatékok, amelyekről végrendeletben döntenek a Szentszék javára. Az adományok földrajzi megoszlása szerint az Amerikai Egyesült Államokból érkezik 25,1%, aztán Olaszország és Brazília legbőkezőbb. Őket követi Dél-Korea, Németország, Franciaország és Spanyolország. A Péter fillérek segítenek abban, hogy a pápa anyagi támaszt nyújtson a fejlődő országoknak és a háború sújtotta lakosságnak, valamint különféle módokon támogassa a plébániák, egyházmegyék és szerzetesi intézmények evangelizáló jelenlétét, melyek nehéz helyzetben vannak. három tevékenységi körre bontható a támogatás: az evangelizáló jelenlét kiszélesítése, szociális projektek, valamint az evangelizáló jelenlét támogatása összesen 13,3 millió euró értékben. Tavaly 252 projektet finanszíroztak, melyek 74 országban valósultak meg, főként Afrikában, Ázsiában és Európában, ahol ösztöndíjakat folyósítottak pápai egyetemekre, papok, szemináristák és szerzetesek részére, akik Afrikából, Latin-Amerikából és Ázsiából származnak. Humanitárius segélyeket nyújtottak továbbá az ukrán lakosság részére. Az evangelizáló jelenlét kiterjesztéséhez hozzátartozik új templomok és más épületek létrehozása, azzal a céllal, hogy előmozdítsák és megerősítsék az újabb helyi egyházakban az evangelizáló jelenlétet. Sri Lankán új kolostort emeltek Mannárban, Egyiptomban plébánia templomot Hagázában, valamint egy lelkipásztori központot Burkina Faso Kája városában. Ami a szociális projekteket illeti, képzési és támogatói programokról van szó, de anyagi segítségről is a helyi közösségek számára. Ilyen jellegű támogatást biztosítottak Gázában. Iskolatermet építettek leányoknak az indiai Dalitban és Ambikapurban, valamint egy középiskolát Dél-Szudánban, Bentiuban. A missziós országok helyi egyházait és a különösen nehéz helyzetben lévőket segítették többek között Myanmarban egy papi otthon létrehozásával Patenben, míg Haitin újjáépítették a Szent Jeromos templom szentélyét, valamint Zambiában a Kabvei Szent Ágoston nagy szemináriumot. A Péter fillérekből támogatják a szentszéki dikasztériumok, intézmények és szervezetek szolgálatát is három területen: a pápa apostoli küldetését, a szolgáltatásokat és az igazgatást, valamint a vagyonkezelést. A szentszéki intézmények bruttó költsége, melyek a pápa misszióját segítik, nem számítva maguknak az intézményeknek a levont bevételét, 2025-ben elérte a 404,5 millió eurót, melyből körülbelül 41,2 milliót, vagyis a 10%-át a Péter fillérek fedezték. Az összegből 148,7 milliót fordítottak a nehéz helyzetben lévő helyi egyházak megsegítésére és bizonyos speciális evangelizációs igényekre.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Áldásik a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Edi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Pillanatokon belül kapcsolom a Csíksomi Kettemplom pápai kisbazilikát, hiszen a hónap első szombatja lévén Mária köszöntő veszi kezdetét, az engesztelő imaórába tudunk bekapcsolódni, így lélekben. A Mári Rádió hullámhosszán 18 órától majd a Szentmisével folytatódik közvetítésünk, 19 órától pedig az ünnepélyes rózsafűzér elimádkozásával. Ezt követően majd a gyertyás körmenet alatt együtt énekelhetünk a kántor karnagyúrral. Az engesztelő imaórát az Oltusz-Bereck egyházközség híveivel tudjuk együtt közösen elvégezni. Erre hívom kedves hallgatóinkat, ha tehetik, kapcsolódjanak bele, imádkozzunk együtt!

0: Üdvözlétjék, somlyói segítő Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő jó anyja. Íme egy szobrod elé térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints rám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel. Bizalommal jöttem ide, mint édes jó anyámhoz, hatalmas pártfogomhoz, életem vezércsillagához. Védj oltalmadba, és nyújtsd felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg kéréseimet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértéstől. Légy betegségemben ápolom és halálomban vigasztalom. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak magamat, hanem szüleimet, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindannyiunk számára a mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentelődve e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendezzünk az örök boldogságban. Amen.
1: Szent Szűz, Istenünk anyja, ki szent fiadnak saját véredet kölcsönözted, jöjj és segíts imádni Urunk szent vérét. Ég angyalai, kik sírva láttátok a szent vér omlását, segítsetek imádni Urunk szent vérét. Isten minden szentjei, kiket a szent vér tisztított fehére, segítsetek imádni Urunk szent vérét. Tisztuló lelkek, kik a szent vértől várjátok szenvedésetek enyhülését, segítsetek imádni Urunk szent vérét. Térdre borulunk előtted, Jézusunk, az oltári szentség elrejtett Istene. Eljöttünk hozzád, hogy egy órát a te boldogító közelségedben töltsünk. A most kezdődő hónap sok ezer órája közül ezt az egyet teljesen és kizárólag a te imádásodra akarjuk fordítani. Fáradtan, kimerült elmével, elfásult szívvel jöttünk eléd, Urunk, átérezzük teljes méltatlanságunkat. Te azonban a fáradtakat hívogatod magadhoz, és azokat, akiket az élet gondjai, munka, szenvedés kimerítettek, elcsigáztak. Nem csak érted jöttünk ide, Jézusunk, hanem őszintén megvalljuk neked, önmagunkért is, hogy nálad vigasztalást, bátorítást, erőt nyerjünk az elkövetkezendő hónapra, hátralévő életünkre, a harc folytatására. Alázattal kérünk, tégy méltókká minket a te dicséretedre. Megelőző kegyelmeddel tisztíts meg értelmünket minden hiába való gondolattól. Fordítsd önmagad felé, gyújts fel szeretetünk pislákoló mécsesét, hogy ebben az órában csak rád gondoljunk, csak a te akaratodat akarjuk, csak téged szeressünk, és elfeledkezzünk mindenről, ami nem te vagy, ami rajtad kívül esik. Július hónapot a te szentséges véred ünnepe vezeti be. Drága szentvéred volt a mi megváltásunk eszköze, üdvösségünk ára. Ezt a legdrágább kincset a te királyi bőkezűségeddel pazaroltad értünk. Azért a szent órában a te szentvéredet akarjuk imádni, benne részben téged, a nagy egészet, és benned az egészben a fönséges teljességet, a boldog szent háromságot. Éleszt fel, Urunk, hitünket, reményünket, bizalmunkat, szeretetünket drágalátos szentvéred iránt. Tisztíts meg lelkünket szentvéreddel minden bűntől és gyarlóságtól. Oltsd el szenvedélyeink lángját, hogy ebben az imádási órában semmi akadály ne legyen közöttünk.

lett. Ó, végtelen jóságnak és irgalomnak Istene, Krisztus Jézus, töltsd el szívünket teljes bizalommal szentséges anyád iránt, akit a kereszten megrendelkezván nékünk és édesanyául adtál, add, hogy hittel fogadjuk Isten üzeneteit, melyeket ő nyilatkoztat ki nekünk, és gyermeki alázattal, bizalommal és készséggel siessünk fájdalmas és szeplőtelen szívének engesztelésére, hogy mindenható közbenjárására irgalmat nyerjen a világ. Őrködj álménk és szívünk tisztasága felett, és esd ki nekünk a Szentlélek Isten kegyelmét, hogy bátran kövessük erényeinket, és neked tetsző életet éljünk. Segíts meg szándékunkban, hogy szeplőtelen szíved engesztelésére minden hónap első péntekén és első szombatján szent áldozáshoz járuljunk. Imádkozzunk naponként a rózsafüzért. Hozzuk áldozatokat a bűnösök megtéréséért. Te pedig irgalmasság anyja, fájdalmas és szeplőtelen szíved áldozatával egyesítve ajáld fel imáinkat, áldozatainkat fiadnak, az örök főpapnak, hogy azt átszúrt szívével együtt tegyék az Atyaisten mennyei oltárára engesztelésül bűneinkért. Ó, emberek és népek anyja, te, aki ismered minden szenvedésüket és reményüket, te, aki anyai szíveddel érzed a mai világban folyó összes harcot, a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, halld meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélektől indítva közvetlenül a te szívedhez intézünk. Öleld át az anya és az úr szolgáló leánya szeretetével emberi világunkat, melyet az emberek és népek földi és örök sorsa miatti nyugtalansággal felajánlunk és neked szentelünk. Különösen neked ajánljuk és szenteljük azokat az embereket és nemzeteket, melyeknek különlegesen szükségük van erre a felajánlásra és neked szentelésére. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünköt megneves szükségünk idején. Íme, Krisztusnak anyja, szeplőtelen szíved színe előtt az egész egyházzal együtt egyesülni akarunk azzal a felajánlással, melyet irántunk való szeretetből a te fiat tett, amikor önmagát ajánlotta fel az atyának. Értük szentelem magam, mondta, hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban. Egyesülni akarunk megváltónkkal a világért és az emberekért tett felajánlásban, melynek az ő isteni szívében van hatalma megbocsátani a bűnököt és megvalósítani a megváltást. A felajánlás hatalma minden időkben érvényes és átölel minden embert, népet és nemzetet. Legyőz minden rosszat, amit a sötétség szelleme tud fellobbantani az emberi szívben és a történelemben, és ténylegesen fel is lobbantott a mi korunkban. Ó, mennyire mélyen átérezzük annak szükségességét, hogy az emberiségért és a világért szenteljük magunkat, mai világunkért egységben Krisztussal. Krisztus megváltó művében, ugyanis a világnak az egyház által kell részesednie. Minden teremtmény fölött légy áldott te, az Úr szolgáló leánya, aki a legtökéletesebben engedelmeskedtél az isteni szónak. Üdvözl légy te, aki teljesen egyé lettél fiad megváltó felajánlásával. Egyház anyja, világosíts meg Isten népét a hit, a remény és a szeretet útjain. Különösen azokat a népeket világosíts meg, akik felajánlását és neked szentelését várott tőlünk.

0: életünkre, s úgy tűnik, elzárják a jövő útját. Az éhségtől és a háborútól ments meg minket, az atomháborútól ments meg minket, a kiszámíthatatlan önpusztítástól és mindenfajta háborútól
1: ments meg minket,
0: a kezdődő emberi élet elleni elkövetett bűnöktől
1: ments meg minket,
0: a gyűlölettől és Isten fiai méltóságának megvetésétől
1: ments meg minket,
0: a társadalmi, nemzeti és nemzetközi életben elkövetett igazságtalanságoktól
1: ments meg minket,
0: Isten parancsainak könnyelmű megszerzésétől
1: ments meg minket,
0: a próbálkozástól, hogy az emberi szívben elhomályosítsák Isten igazságát
1: ments meg minket,
0: a jót a rossztól megkülönböztetni képes lelkiismeret elvesztésétől
1: ments meg minket,
0: a Szentlélek elleni bűnöktől ments meg minket,
1: ments meg minket,
0: hallgasd meg, ó Krisztus Anyja, minden ember szenvedésének a segélykiáltását, egész társadalmunk szenvedésének segélykiáltását. Segíts nekünk a Szentlélek erejével legyőzni minden bűnt, az ember bűneit és a világ bűnét, a bűnt minden formájában. Nyilatkozzék meg még egyszer a világ történelmében a megváltás végtelen megmentő hatalma, az irgalmas szeretet hatalma. Parancsoljon megállást a rossznak, alakítsa át a lelkiismeretet. A te szeplőtelen szívedben mutatkozzék meg a remény fénye mindenkinek.

Ó, irgalmasság anyja, esedezd ki számunkra Istentől a békét, esedezd ki kiváltképpen azt a kegyelmet, amely pillanat alatt megfordíthatja az emberi szíveket. Esedezd ki azokat a kegyelmeket, amelyek előkészítik, előmozdítják és megszilárdítják a békét. Könyörög érettünk, ó, béke királynője, és add meg ennek a háborútól sújtotta világnak azt a békét, amely után a népek epednek az igazság és jog békéjét a Krisztus szeretetében. Add meg a világnak a fegyverek békéjét és a lelkek békéjét, hogy a rend nyugalmába teljesedjen Isten országa. Terítsd védőpalástodat a hitetlenek fölé és azokra is, akik még a halál árnyékában ülnek. Adj nekik is békét, és tedd, hogy az ő számukra is felkeljen az igazság napja, s velük együtt énekelhessék a világ egyedüli üdvözítője előtt. Dicsőség a magasságban Istennek, s békesség a földön a jó akaratú embereknek. Add meg a békét azoknak a népeknek, akiket tévájgés szakítottál tőlünk, és legfőként azoknak, akik különösképpen tisztelnek téged, s a házukból nem hiányzik a te szent képed, bár ma még titokban őrzik azt, várva az idők jobbra fordulását. Vezéreld vissza őket Krisztus egyetlen aklában, az egyetlen

0: és igazi pásztor őrizete alá. Juttasd Isten szent egyházát teljes szabadsághoz és békéhez. Állíts meg az új pogányság egyre inkább terjedő áradatát. Ápold a hívek tisztaság szeretetét, a keresztényi élet gyakorlását s az apostoli buzgóságot, hogy így módon gyarapodjék az Isten szolgálók száma és érdeme. Amint egykor Jézusot szívének ajánlották fel az egyházat és az egész emberi nemet, hogy belehelyezve minden reményüket, legyen számukra a győzelem s üdvösség jele és záloga, úgy szeplőtelen szívednek is örökre felajánljuk magunkat, ó anyánk s a világ királynője, hogy a te pártfogó szeretetet siettesse Isten országának a győzelmét, és az összes nemzetek egymás között, és Istennel megbékülten áldottnak hirdessenek téged. Veled együtt énekeljék a föld egyik sarkától a másikig a dicsőítés, szeretet, hála, örök magnifikátját Jézus szívének, melyben egyedül találhatják meg az igazságot, életet és békét.
1: Felajánló imádság. Ó Mária, hatalmas szűz, irgalmasság anyja, te vagy az ég királynője, a bűnösök menedéke. Felajánljuk magunkat szeplőtelen szívednek, teljesen neked szenteljük egész valónkat és életünket. Mindazt, amink csak van, amit csak szeretünk, amik csak vagyunk. Neked szenteljük létünket, szívünket és lelkünket, otthonunkat, családunkat és hazánkat. Legyen tiéd mindaz, ami bennünk és körülöttünk van, hogy így részesüljünk anyai áldásodban, hogy ez a megajánlásunk hathatós és tartós legyen, megújítjuk színed előtt kerességi és első szent áldozási fogadalmainkat. Mindenkor bátran sikra szállunk szent hitünk igazságai mellett. Mint igazi katolikusok akarunk élni, szívünket teljesen és tökéletesen a te szent szíved szolgálatára szenteljük, ó dicsőséges Isten anya, az emberek szeretetére legméltóbb anya, hogy ilyen módon a te imádandó szent fiat szívének országa gyorsan és biztosan megalapozódjék a szívünkben, minden ember szívében, szeretett hazánkban, s az egész világon, a földön, s az égben. Amen.

Te vagy az ő legtökéletesebb képmása, tájás vagy szeretettel, s részvétel bajaink és szükségeink iránt. Olvad le szívünk jegét, és add, hogy szívünk tökéletes mása legyen megváltó szívének. Töltsd el a szívünket az erényeid iránt való szeretettel. Gyulasz föl benne a te szívedben folyton lángoló szent tüzet. Rázd szívedbe az anyaszent egyházat. Óvd s légy menedéke, legyőzhetetlen védőfegyvere ellenségeinek minden támadásával szemben. Légy a mi útunk, amelyen Jézushoz elérünk. Légy a csatorna, amelyen az üdvönségünkhez szükséges minden kegyelem hozzánk ömlik. Légy segedelmünk szükségünkben, vigaszunk a szomorúságban, erősségünk a kísértésben, menedékünk az üldözések idején, védelmünk minden veszélyben, kivált utolsó harcunkban, halálunk óráján, amikor az egész pokol ellenünk támad, hogy lelkünket elnyelje. Légy velünk ebben a válságos pillanatban, amelytől egész örökké valóságunk függ. Engedd akkor éreznünk, ó jóságos szűzanyánk, anyai szíved szeretetét, s Jézusnál érvényesülő teljes hatalmadat. Nyisd nekünk akkor az irgalmasság forrásában menedékhelyet, hogy így a mennybe jussunk, és ott veled együtt dicsérjük, és dicsőíthessük Jézust mindörökké. Amen. Dicsőséges Szűz Mária, Isten szent anyja, édesanyánk, tekints kegyesen ránk, szegény bűnösökre. Tömérdek gonoszság vesz körül, és szorongat minket. Majd meghasad a szívünk, amikor halljuk, hogy bántalmaznak téged, ó szeptőtelen szűzanya. Mi nagyon sértheti ez a gonoszság az Isten és egyszülött fia, Jézus Krisztus végtelen felségeit? Mekkora haragot gárjázhat benne? Milyen szörnyű és félelmetes lesz, nehez

sértéseket, mert tájás szívünk áll szeretni, tisztelni akarunk téged, ó szűzanyánk. Ez Isten akarata is. És mert mi szeretünk, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az egész világ tiszteljen és szeressen téged. Addig is jóságos édesanyánk, nagyasszonyunk, szomorúak vigasztalója, felajánljuk neked mindezt magunkért, családunkért, s mindazokért, akik szívtelenül vétkeznek ellened, annélkül, hogy tudnák, mit cselekszenek. Esdekel ki számukra Istentől a megtérés kegyelmét, mutasd meg még egyszer, nyilvánosan és dicsőségesen a jóságodat, hatalmadat és nagy irgalmasságodat, és akkor ők is velünk dicsérnek majd téged, aki áldott vagy az asszonyok között, szeplőtelen szűz, szerető Isten anya. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Felajánló ima a szűzanyához. Szűzanyám, ma szeretettel átadom neked az életemet. Ahogy Jézus haldokolva a kereszten téged nekem adott, úgy adom most én is neked önmagamat. Fogadj anyai öletbe. Úgy akarom szeretni Jézust, ahogyan te szeretted őt, édesanyám. Veled akarom megtanulni, hogy meghalljam az Atya szavát, és teljesítsem akaratát. Mária, veled szeretném megtanulni, hogy minden embert testvérként szeressek, mert ők mindannyian a tieid. Neked szentelem magam, hogy imám a szívimája legyen, amelyben a békét, a szeretet és kiengesztelődés erejét találom. Neked, szűzanyám, átadom a múltamat, jelenemet és jövőmet, minden képességemet és ajándékomat. Úgy szeretnék melletted növekedni, ahogy Jézus növekedett. Ezután bennem minden veled együtt dicsőítse az én Uramat. Lelkem veled újongva kiáltson az ő szeretetéhez és irgalmához. Neked szentelem, édesanyám, családomat, minden barátomat, mindenkit, akivel együtt élek és dolgozom. Mária, veled szeretnék a Szentlélek hordozója lenni. Szívem engedelmeskedjen sugallatainak, miként a te szíved is tette. Szűzanyám, kérlek, hogy közbenjárásodra szavaim legyenek visszavonhatatlanok, és a bűn soha többé ne csábítson el. Amen.

0: Imádságok Szűz Máriához. Boldogasszony anyánk, szent fiat színe előtt, aki valóságosan jelen van az oltári szentségben, gyengeségünk tudatában kérünk, oltalmazd meg minket. Boldogasszony anyánk, minden testi-lelki veszedelemtől, oltalmazd meg minket. Boldogasszony anyánk, mindenfajta bűntől, boldogasszony anyánk, minden bűnre vívő kísértéstől. Boldogasszony anyánk, a szentségek méltatlan vételétől. Boldogasszony anyánk, a kegyelemmel való visszaéléstől. Boldogasszony anyánk, a lelki eldurvulástól. Boldogasszony anyánk, a természet fölöttiek iránt való érzéketlenségtől. Boldogasszony anyánk, a szeretetben való megfogyatkozástól. Boldogasszony anyánk, az oktalan gyűlölködéstől és lelketlenségtől. Boldogasszony anyánk, az esztelen haragtartástól. Boldogasszony anyánk, a családi viszálytól. Boldogasszony anyánk, minden békétlenségtől. Boldogasszony anyánk, a népek viszálykodásától és a háborútól. Boldogasszony anyánk, Isten akaratának a megvetésétől. Boldogasszony anyánk, a megismert igazság elleni tusakodástól. Boldogasszony anyánk, az önmagunkkal való meghasonlástól. Boldogasszony anyánk, a belső összeomlástól. Boldogasszony anyánk, a lelki sivárságtól. Boldogasszony anyánk, testi-lelki viszonttagságoktól. Boldogasszony anyánk, a kétségbeeséstől. Boldogasszony anyánk, a bűnökben való megátalkodástól. Boldogasszony anyánk, az örök kárhozat veszedelmétől. Boldogasszony anyánk, attól, hogy anyai pártfogásodat valaha is elveszítsük. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók leessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, nagyhatalmú szűz, pártfogónk és oltalmazónk, tengernyi sok bánat, baj és keserűség közepette emelt fel hatalmas szavadat isteni fiad előtt, hogy akik köteles hűséggel tisztelünk és anyai szeretetednek örvendezzünk, könyörgésed által itt a földön minden gonosztól megszabaduljunk, a mennyekben pedig örökké tartó örömökre jussunk, szent fiad a mi úrunk Jézus Krisztus által, aki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindörökké. Amen.

0: Vágyodás az Úr Jézus után, boldog asszony anyánk, Szent Hiad színe előtt, aki valóságosan jelen van, és itt él közöttünk az oltári szentségben, nagy szeretettel kérünk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, az áhítatnak ebben a szent órájában, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor szent oltárod előtt térre hullunk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor szívünk hódolatát neki bemutatjuk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor nagy jó voltáért hálálkodunk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor bűneinkért engesztelünk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor nagy nyomorúságunkban kéréseinket eléd tárjuk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor szívünk jó szándékát néki felajánljuk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, testi lelki szenvedéseinkben, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, bánatunkban és szomorúságunkban, mutass be minket Szent Fiadnak. Jaj, mutass be Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, megpróbáltatásunk napjaiban, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, kísértések nehéz óráiban, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, szent felbuzdulásunkban, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor te neked hűséget fogadunk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor erényeit követésére ígéretet teszünk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor Szent Fiad irgalmáért esedezünk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor jó cselekedeteinkkel tetszését keressük, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor keresztjét is elfogadjuk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor a keresztúton is követni akarjuk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor a vezeklés útját járjuk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor a jónak győzelmért önmagunkkal is viaskodunk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor a küzdelemben állankadunk, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, ha kétségbeesés környékez, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, a lelki szárosság és sötétség idején, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, halálunk óráján, mutass be minket Szent Fiadnak. Boldog asszony anyánk, amikor magunkat és családunkat Fiad szent szívének felajánljuk, mutass be minket Szent Fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, áldott szűzanya, fogadd el tőlünk ezt az ajtatosságot, amelyet elsősorban a teljes Szent Háromság dicséretére, de azután kiváltképpen a te tiszteletedre végeztünk. Mutasd be Szent Fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak, Anya Szent Egyházunk boldog megmaradásáért, magyar hazánk fölvirágzásáért, élőkért és holtakért, végül mi magunkért, gyarló és bűnös fiaidért. Esedezzél értünk, jóságos anyánk, hogy az élet után együtt örvendezhessünk veled és az összes mennybéli szentekkel az örök boldogságban, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy megteremtetted, és nekünk adtad legkedvesebb leányodat, fiad édesanyját, szent lelked jegyesét, Máriát. Köszönjük, hogy megőrizted minden bűntől, remek műveddé tetted őt. Kérünk, hogy Máriára emlékezve adj nekünk kegyelmet egy tiszta és bűn nélküli élethez. Mi sokszor elesünk, és ő hozzá menekülünk. Mária a gyengék, bűnösök és az elveszettek reménysége és oltalma. Egy a közben járunk nálad, fiad Jézus Krisztus, aki bűneinket, adósságlevelünket felszögezte a fára. Jézusnál leghathatósabb közben járunk az édesanyja. Mi Máriával megyünk Jézushoz, mivel ő is általa jött hozzánk. Atyám, te példát adtál arra is, hogy Jézus mindig meghallgatja édesanyja kéréseit. Fiam, nincs boruk, kérleli folytonosan ma is. Ellankadtak, bűnbe estek, eltévedtek gyermekeim. Jézus akkor megitat minket irgalmassága kutyából. Mert semmit sem tagad meg anyjától, mivel Mária sem tagadott meg tőle semmit. Köszönjük, atyám, hogy Máriát azért teremtetted, hogy így módon is elérj minket, hogy reá pillantva irgalmasságod megelőzze igazságosságodat, és így megmenthessed azokat, akik nélküle elvesznének. Drága mennyei atya, add, hogy az égben örökké hálát adhassunk kimondhatatlan szeretetedért és útjaidért, amellyel elérsz és megtartasz minket. Legyen neked köszönet, hála és áldás, imádás és dicsőség mindörökké. Amen. Kedves zarándok! Amikor megérkezel Csíksomlyóra, nem csupán egy kegyhelyre érkezel. Hívást kapsz arra, hogy megállj egy kicsit, elcsendesedj, és közelebb lépj Istenhez. Itt könnyebb imádkozni, könnyebb felemelni a szívedet. A kegytemplomban, a szentmisén, a gyónásban, a szentségimádás csendjében, vagy amikor a segítő Szűz Mária kegyszobra előtt térdez, különösen is megtapasztalhatod Isten szerető közelségét. Talán benned is megszületik a kérdés. Itt minden olyan szép és békés. De mi lesz velem otthon? Hogyan tudom ezt a békét megőrizni a hétköznapokban? Hogyan tudok jobban szeretni, megbocsátani, bízni és remélni? Ez fontos kérdés. Csíksomlyó olyan számunkra, mint a Táborhegy volt Jézus tanítványainak. Itt megérezhetjük Isten jelenlétét, megtapasztalhatjuk a szeretet erejét, és új reménnyel töltekezhetünk. De ahogyan a tanítványoknak is le kellett jönniük a hegyről, úgy nekünk is vissza kell térnünk a saját életünkbe. Vár a családunk, a munkánk, a mindennapi feladataink, örömeink és nehézségeink. Igen, haza kell térnünk, de ne üres kézzel indulj haza. Vidd magaddal Csíksomlyó csendjét, vidd magaddal a szűzanya mosolyát, vidd magaddal azt a hitet, amelyet erősebb lett benned. Mert otthon is vannak hegyeid és keresztjeid, vannak terhek, amelyeket hordoznod kell, vannak sebek, amelyeket gyógyítani kell. Vannak helyzetek, amelyeket nem te választottál, mégis neked kell végigmenned rajtuk. De ne félj! Építs otthon is egy kis Csíksomlyót a szívedben és az otthonodban. Legyen egy csendes sarok, ahol találkozol Istennel. Egy kereszt, egy gyertya, egy szentírás, egy rózsafüzér. Egy hely, ahol minden nap néhány percet az Úrral töltesz. Ott add át neki örömeidet és gondjaidat. Ott mondd el neki félelmeidet és reményeidet. Ott tanuld meg újra és újra, hogy nem vagy egyedül. Mert a szűzanya nem maradt Csíksomlyón, elkísért téged haza is. Veled van az utadon, a küzdelmeidben, a könnyeidben és az örömeidben. Anyai szeretetével vezet, vigasztal és bátorít. Ezért, amikor hazatérsz, ne csak emléket vigyél magaddal, hanem egy új szívet is. Olyan szívet, amely jobban bízik Istenben, jobban szeret, könnyebben megbocsát, és békét sugároz mások fele. imádkozz minden nap. Szűzanyám, Csíksomjó édesanyja, maradj velem, vezess fiathoz, Jézushoz. Taníts szeretni, remélni és kitartani. Segíts, hogy otthonom a Békahegye legyen, szívem pedig Isten lakóhelyévé váljon. Amen. Vidd magaddal Csíksomjó áldását, és légy áldás mások számára is.

Ima a Szent Mise előtt. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szükségem van a veled és az emberekkel való találkozásokra. Köszönöm, hogy közösségre teremtettél, és hogy mások szeretete boldoggá tesz. Hála neked minden baráti jobbért, mely segít ezt az életutat járni. Hálát adok minden találkozásért, melyben érzem, hogy mások örülnek nekem, és én is örömet szereztem másoknak. Különösen köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra ma is a találkozást fiaddal, Jézus Krisztussal, aki értem maradt itt az igéjében és az oltári szentségben. Köszönöm jelenlétét közöttünk. Jézus, szeretnék a szentmisébe is találkozni veled, vágyom hallani szavadat, vágyakozom a Szentostyába fogadni téged. Barátom vagy, hozzád akkor is elmerek jönni, amikor mások előtt nincs bátorságom mutatkozni. Melletted akkor is lehetek, ha mások megvetnek. Te vagy az egyetlen, aki meg tudod nyugtatni szívemet. Küldd el szent lelkedet, hogy felfogjam, mit jelent veled találkozni. Mária, anyám, hosszú időn át együtt éltél Jézussal, és legjobban te ismered őt. Segíts mindent elhárítanom, ami megakadályoz a vele való találkozásba. Mária, köszönöm, hogy felszólítottál, úgy készüljek a Szent Misére, ahogy a barátaimmal való találkozásra készülök. Mária, szeretnék abból a szeretetből élni, melyet ez a Szent Mise nyújt. Eski számomra azt a kegyelmet, hogy fiat szava felrázzon, szeretete szeretetre indítson, és bocsánata megbocsátásra tegyen képessé. Add, hogy úgy örüljek minden Szent Misének, ahogy te örültél a fiaddal való találkozásoknak. Bocsáss meg és tehermentesítsd, hogy ez a mise valóba találkozás legyen veled. Jézus, könyörgök a papokért is, akik hamarosan bemutatják a Szent Misét, hogy szívük kész legyen mindenkinek megbocsátani. Szabadíts meg szívüket minden problémától, felkészítve a találkozásra veled és az áldozatra. Segíts, hogy győzedelmeskedjenek a megszokás és rutin felett, add, hogy minden mise találkozás legyen számukra, melyből élni tudnak, és amelyből mások is gyümölcsököt nyerhetnek. Jézus számunkra, melyből élni tudunk, és melyből mások is gyümölcsököt nyerhet. Jézus, alakíts szívünket hasonlatosra édesanyád szívéhez, hogy általa minden szent misén boldogok legyenek. Add kegyelmet nekik, hogy igéd örömmel hirdessék, amit saját szívükkel éltek meg.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ünnepélyes Mária köszöntő engesztelő imaóráját közvetítettük a Csíksomi Kettemplom pápai kisbazilikából, amelyet az Oltusz-Berecki egyházközség híveivel közösen tudtuk elvégezni, együtt engesztelni, imádkozni a szűzanyát kérve az ő közbenjárását imáink meghallgatásában. Hamarosan 18 órától folytatódik közvetítésünk az ünnepélyes Mária köszöntő szentmiséjével, amelyet Albert Leander ferences atya mutat be. A kántori szolgálatot a Kegytemplom kántor karnagya bíró János látja el. Hívom önöket, a tehetik, tartsanak velünk, kapcsolódjanak bele a szentmisébe.
1: Hogy te menteni.

Krisztusban, kedves testvérek, a Szűz Máriát jöttünk el köszönteni, újra itt vagyunk, és július hónapot megpecsételi a szűzanyának a látogatása Erzsébetnél. A mai ünnepen mi is zarándokok vagyunk, úgy, ahogyan a szűzanya zarándok. Ő elindult, eljött, elment örömet vinni. Mi is legyünk zarándokok, induljunk el bűneinktől, hogy eljuthassunk a jó Istenhez. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

Olvasmány Szofóniás próféta könyvéből. Dalolj Sion leánya, zengj éneket Izrael. Örülj és újjong egész szívedből, Jeruzsálem leánya. Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya. Ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez. Ne félj, ne lankadjon kezed, veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjá éleszt szeretetével, örül majd neked újongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A bal sorsot elfordítottam tőled, hogy ne viseld többé a gyalázatot. Ez az Isten igéje.

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívőeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.

helyen, csendesen, háttérben, sokszor szótlanul. A ma hallott evangélium a Sallos Boldogasszony ünnepének az evangéliuma, vagy a Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Ebben az evangéliumi részben Mária előtérben van. Az Úr Jézussal együtt ő a főszereplő. Mária elindul, elmegy Erzsébethez meglátogatni és segíteni a rokonának, aki maga is gyermeket vár. És az első dolog, amit Máriától meg kell tanulnunk, az az elindulás. Mária, mikor az angyal megjelent neki, az angyal az örömhír mellett, hogy Isten édesanyja lesz, azt a hírt is elviszi Máriának, hogy rokona Erzsébet gyermeket fogant. És Mária útra kell, hogy meglátogassa rokonát, hogy segítsen neki. Sokszor beszélünk zarándoklatokról, sokszor mi magunk is elindulunk, elmegyünk, hogy találkozzunk a Jóistennel, útra kelünk. És ezeknek az útra keléseknek a mélyén úgy gondolom, hogy az a fajta elindulás van, amit egyrészt Máriától tanulunk, másrészt az ősegyházban a kerességkor volt meg. A keresség szentségét, amikor megkapták a keresztények az első századokban, akkor meg kellett változtassák egészen az életüket, az akkori pogány szokásaikat, a pogány életüket, levetették azt a ruhájukat, és egy új tiszta köntöst vettek magukra, Krisztusban öltöztek. És úgy gondolom, hogy a Szent Jónáskor is hasonló dolog történik a mi életünkben. Ilyenkor első szombaton olyan szép számmal járulunk a gyóntató székekhez, szeretük letenni a gondjainkat, bajainkat, gyengeségeinket, bűneinket. Vajon ott van-e bennünk Máriának az a szelleme, hogy útnak akarunk indulni? Mert ez az útnak indulás az azt jelenti, hogy az addigi életemet leteszem, és egy új életet kezdek el. Sokszor a szentgyónásainkból ez hiányzik. Megvan bennünk az őszintesség, megvan bennünk a jóra való elhatározás, a bűneinket megvalljuk, de elfelejtjük, hogy kilépve a gyóntatószékből már nem lehetek ugyanaz az ember, aki addig voltam. Meg kell változnom, Krisztust veszem magamra, és a szentgyónás után a szent áldozásban Jézust veszem a szívemben, és Máriával együtt Krisztus hordozóvá válok. Vajon ilyen-e az én szentgyónásom? Vajon nem-e vált megszokottá, rutinná? Elmegyek, leteszem a bűneimet, meggyónom azokat, utána pedig élem tovább az életemet úgy, ahogyan addig éltem. Talán semmi változás nem lesz, sőt, van úgy, hogy
nem is akarok megváltozni.

győzni. A szűzanya a mai ünnepen, a mai napon arra hív meg bennünket, hogy vele együtt induljunk el, legyünk zarándokok, mert hisz a zarándokok így indultak el mindig. Régebb, középkorban is, amikor valaki egy nagyobb bűnt elkövetett, akkor az elégtétel az nem csak egy mi atyánk, vagy egy üdvözlégy Mária volt, hanem egy hosszú zarándok alatt, akár Santiago de Compostellába, akár Rómába, vagy Jeruzsálembe indultak el zarándokolni, azért, hogy az úton a régi életüket le tudják vetni, le tudják vetközni, és új életet éljenek. Isten meg tudja adni nekünk a kegyelmet, akár egy ilyen rövidebb úton is, és ezért a Szent Ferenc atyánk a Porciunkula búcsút, amikor kérte, akkor éppen ezt kérte, hogy nagyon sok szegény ember van, aki nem tud ilyen hosszú zarándoklatokat magának megengedni, de hogyha a szívét viszi az Úr Jézusnak, és hogyha az Úr Jézussal akar elindulni további életében, ezt megtehesse. És ezt kérte a pápától, ezt hagyta jóvá a pápa a Szent Ferenc atyánknak, és ezt a búcsút ünnepeljük újra meg újra augusztus 2-án, Porciunkula ünnepén. El akarunk indulni Máriával együtt, hogy új életet éljünk. És az az ember, aki így indul útnak, az már oda, ahová megérkezik, örömet visz. Vasárnapról vasárnapra, vagy vannak, akik még hétköznap is rendszeresen szentmisére járunk, szentáldozáshoz járulunk, magunkhoz vesszük az Úr Jézust, és mi is, amikor a templomból elindulunk, akkor azt tesszük, amit Mária tett. Elindulunk az életbe, elindulunk, hogy találkozzunk embertársainknak, hogy segítsünk rajtuk. Vajon tudunk-e örömet vinni a világban? Vajon azok az emberek, akikkel találkozunk szentáldozásaink után, azok megtapasztalják-e azt az örömet, ami ott van a szívünkben? És Mária a mai napon még imádkozni is megtanít bennünket. Az evangéliumban hallottuk a Magnifikát imádságát. Máriának a szíve tele van hálával, tele van örömmel. Nem azt mondja, hogy milyen nehéz volt ez az út, mennyit kellett gyalogolnom Názárettől egészen Erzsébet házáig, szinte 100 kilométer van. Már áldott állapotban van a szűzanya, és akkoriban nem taxival, vagy autóval, vagy kényelmes busszal, hanem gyalogosan megy el Erzsébethez. És nem síránkozik ott, hogy ő nagyon elfáradt, hogy hosszú volt az út, hogy itt vagy ott fáj neki, hanem a szíve tele van hálával. A mi a szívünkben is, hogyha megvizsgáljuk igazán, akkor azt tapasztaljuk, hogy milyen nagy dolgokat tett az én életemben a Jóisten. Mária meghív bennünket, hogy hálával forduljunk újra meg újra a Jóistenhez.
És hogyha igazán hála van a szívünkben, hogyha tudunk hálásak lenni a jó Istennek, hogyha meglátjuk azokat a nagy dolgokat, amiket ő végbe vitt a mi életünkben, akkor tudunk igazán az Úr Jézust vinni a világban. Mária az Úr Jézussal a szíve alatt elindul, és a mai ünnepen mi is Máriát akarjuk követni. Magunkhoz vesszük a szent áldozásban az Úr Jézust, és az Úr Jézussal a szívünkben mi is el akarunk érni, indulni. Kérjük Máriát, hogy legyen segítségünk, hogy ahová megyünk, mindenhol az öröm virágai szülessenek. Amen.

0: Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerhessük a Szentlélek kegyelmét.
1: Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat tölts el a Szentlélek. Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak. Add, hogy Szűz Mária példáját követve mi is készen álljunk fel a barátaink megsegítésére. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk anyját. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át.
0: Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába, Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fölséges Istenünk,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozatta, hogy elnyeltsük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az örök közbenásúba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, 14. Leó pápánkat, Gergely, László, György és József püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az életem.

0: A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála, Istenünk,
0: te áldásbököd,
1: arra választottad ki,
0: hogy igazságodnak őre,
1: az üldözötteknek
0: védelmezője,
1: és népednek jó pásztora legyen.
0: Add, hogy mielőtt szentjei között tiszteletes,
1: tanítása és példája,
0: világító jellege,
1: mindannyiunk számára.

kedves Mária Rádió hallgatók, ünnepélyes Mária köszöntő szentmiséjét közvetítettük. A Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából a szentmisét bemutatta Albert Leander ferences atya. A kántori szolgálatot a Kegytemplom kántor karnagya bíró János látta el. Folytatódik közvetítésünk az ünnepélyes rózsafűzér elimádkozásával, amelyet az Ojtusz-Berecki egyházközség híveivel tudunk együtt közösen elvégezni. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, kapcsolódjanak bele a rózsafűzér imába, imádkozzunk együtt egymásért.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszony.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: első szent titok, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál. Az első szent titokban arról az örömről elmélkedünk, mely a boldogságos Szűz Máriát eltöltötte, és általa mindazokat, akik a megváltó jó hírére vártak. Mária kész volt arra, hogy az ő szent háromságos egyisten teljesen befogadja magának. Istennek a legtökéletesebb választ adta ő, legyen nékem a te igéd szerint. Máriához hasonlóan én is mindig nagy lelkű leszek. Uram, íme egészen a tied akarok lenni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Második szentitok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. A második szentitokban arról az örömről elmélkedünk, mely a boldogságos Szűz Máriát arra késztette, hogy miközben szíve alatt hordozta Isten szent fiát, az emberi szeretet szolgálatban is tevékeny részt vállaljon. Mária lelke magasztalja az Urat, és újongott megváltó Istenében. Az Isten dicséret és az áldozatos munka nem zárja ki egymást. A kettő egytőről fakad, és kölcsönösen feltételezik egymást.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom!

0: harmadik szentitok, akit te szent szűz a világra szültél. A harmadik szentitokban arról az örömről elmélkedünk, amikor a szeplőtelen szűz Mária és általa az egész világ azon örvendezett, hogy Isten szent fia Betlehemben megszületett. Örvendezett a szegénység, újongott az egyszerűség, mert Isten emberré lett. Én is örömmel borulok le a jászol előtt, és szemlélni akarom a kicsinyé, emberré lett Istenemet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

és merj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: a negyedik szent titok, akit te Szent Szűza templomban bemutattál. A negyedik szent titokban arról az örömről elmélkedünk, melyel a boldogságos Szűz Mária szent fiát vitte bemutatni a templomba Istennek, és az üdvösséget váró népnek. Én is gyertyát gyújtok a lelkenkben, várakozásomban, így kérlek téged, Mária, hozd el nekem a te szent fiadat, hogy én is a karjaimba vehessem, és átöleljem azt, akit szeret a lelkem.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom!

0: ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Az ötödik szent titokban arról az örömről elmélkedünk, amikor szívében a szeplőtelen szűz Mária azon örvendezett, hogy az ő isteni szent fiát a templomban megtalálta. Mária nem értette Jézus szavait, de szívébe véste azokat. Nem kell mindent azonnal megértenem. Elég nekem annyi, hogy mindig ott lehessek, ahol Jézus van. Jézus pedig mindig a mennyei atya számára jelen van.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halál óráján. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mind a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, én vannak.

0: szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos, kegyelmez, anyám, te hatalmas, védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben, halálban, Mária mindig segít minden balsósban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen. Induljunk békével.
1: Oltalmat alá futunk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ünnepélyes Mária köszöntő rózsafűzérét közvetítettük. A Csíksomi Kettemplom pápai kisbazilikából a rózsafűzér elimádkozói az Ojtusz Bereck egyházközség hívei voltak. A kettszobor másolatát itt a Kettemplom előtti téren fogják vinni népviseletbe öltözött fiatal emberek. Énekeljünk együtt a kántor karnagyúrral a Szebbnél Szebb Mária énekekben, amíg itt a kegytemplom előtti téren körbeviszik a kegyszobor másolatát. Most erre hívom kedves hallgatóinkat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele ebbe a közvetítésünkbe és énekeljenek együtt.

Üdvözlítsük somjaim, a szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja. Ime egy szobrot előtt térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints rám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel. Bizalommal jöttem ide, mint édes jó anyámhoz, hatalmas pátfogomhoz, életem vezércsillagához. Védj anyai oltalmadba, és nyújts felém kezedet, mely engem gyámoltal vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazza veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betegségemben ápolom, és halálomkor vigasztalom. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet, és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg minnyájunk számára a mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve éljünk-e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendezzünk az örök boldogságban. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk.

Igen nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves testvérek, akik itt jelen vagytok a csíksomlyói kegytemplomban, és mindazokat, akik a Mária Rádióban, a Mária TV-ben, illetve a Kegyhely YouTube csatornán.

0: Háján keresztül kapcsolódtatok be a Mária köszöntőnkben. Köszönjük a gyimesvölgyieknek az első imaóra vezetését, köszönjük a Bereck Oitus egyházközösség híveinek, hogy a második imaórát végezték, és hogy az ünnepélyes rózsafűzért vezették, valamint hogy a körmenet alkalmával vitték a kegyszobor másolatát. Köszönjük a nagylelkű adományukat a Mária szobor és a kegytemplom díszítésére. Isten fizesse! A következő Mária köszöntő augusztus 1-én lesz. Az útra indulóknak áldott és örömteli megérkezést kívánok. Ugyanakkor szeretettel kérjük, hogy aki tud, maradjon és segítsen a templom takarításában. Most pedig megáldjuk a kegytárgyakat. A mi segítségünk az Úrnak nevében,
1: ki az eget és a földet teremtette.
0: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előre.
0: Könyörögjünk, Istenünk, a te neved mindenkor meg tud szentelni, add bőséges áldásodat ezekre a kegytárgyakra, és add, hogy mindazok, akik parancsaidat megfelelően neked hálát adva használni fogják, szent neved segítségül hívása által testüknek egészséget, lelküknek pedig oltalmat és kegyelmet nyerjenek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.

Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy belekapcsolódtak az ünnepélyes Mária köszöntő közvetítésünkbe. Kedves hallgatóink, hamarosan a Zsolozsmából az esti dicséretet fogjuk elimádkozni. 21 órától kiáltás ima nemzetét lesz hallható. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk. 21 óra 23 perctől pedig ima hivatásokért lesz hallható ismétlésben. 21 óra 25 perctől Teszteó lesz egy ilyen műsor. 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől ismétlésben lesz hallható házunk táján Szilágyi László műsor vezetője. 23 órától az Élet dolgai címmel Karácsony Tibor atya és Ferenc Emese közös műsora ismétlésben lesz hallható. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió friss műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán július 5-én 10 órától fogadjuk az önök ima kéréseit. 10 óra 20 perctől rózsafűzét közvetítünk Kisbácsból, 11 órától majd a Szentmisében tudunk együtt lenni lélekben a kisbácsi hívekkel. Este pedig 18 órától Aknasugatagról primiciás szentmisét közvetítünk, imádkozzunk együtt a felszentelt papjainkért. Áldott estét kívánva, megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, Fülöp Lórán nevében is búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!

A szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással, megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján, a kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Örök létforrás Istenünk, ki mindent jól elrendezel, s világunk minden kis zugát, ajándékoddal töltöd el.
0: Írásod szól, ami után te megpihentél, és most nekünk munkánk után nyugalmat adsz, s így majd vígabban kelhetünk.
1: Halandó híveidnek ad, hogy megsirassák vétkeik, s remélve bő áldásodat járják erények útjait.
0: S ha majd a végső nagy napon mindent lesújt a félelem, mi együtt örvendjünk veled, s békét jutalmat öltsön el.
1: Ezt ad meg, kérünk, jó Atya, s Atyának mása egy fia, s te, Szentlélek vígasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít.
1: Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid, igéit megtartom.
0: Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes.
1: Neked hozom ajkam áldozatát, fogad tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem.
0: Naponként veszélyben forog az életem. Törvényeidről mégsem feledkezem meg.
1: Nekem tört is vetettek a bűnösök, de a parancsaidtól el nem tértem.
0: Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor. Ez tölti el szívemet örömmel.
1: Nézd, szívemet arra hajtom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Istenem, alleluja. Betöltesz engem örömmel színed előtt, Uram, alleluja. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem. Nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kelyhem. Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes rész juttatott nekem. Valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újong a lelkem. Sőt, reménységben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Betöltesz engem örömmel színed előtt, Uram. Alleluja. Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben és a földön. Alleluja. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennél való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
1: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember.
0: Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felségesebb minden névnél.
0: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban.
1: És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben és a földön. Alleluja. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus Atyának, valahányszor értetek, imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanúsítottak annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is. Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
1: Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
0: Dicsősége magasabb az egeknél.
1: Dicsértessék az Úr neve.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
0: Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Isten segít és védelmezi népét, hogy boldog legyen, hiszen ő maga választotta örökségül. Adjunk hálát neki és jóságára emlékezve mondjuk.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Jóságos atyánk, könyörgünk hozzád Leó pápánkért és Gergely püspökünkért, védelmezd őket és szenteld meg erőddel.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Érezzék meg a betegek, hogy ők Krisztus társai a szenvedésben, és részesedjenek mindenkor az ő vigasztalásából.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük felett, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Add meg és őrizd meg a föld termését, hogy az embereknek meglegyen a mindennapi kenyerük.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Urunk, fogad irgalmas szeretettel a meghaltakat, és adj nekik mennyei lakóhelyet.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Nem tudjuk, kik vagyunk, amíg rá nem jövünk, mit tehetünk. Tartja egy szólásmondás.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsvárról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle. Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt? Jézus így felelt nekik. Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőkbe való, akkor mindkettő megmarad. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Már előre elnézést kérek, hogy ilyen gondolatok jutnak eszembe. Remélem, hogy nem botránkoztatom meg önöket. Képzeljék el nekem, az jutott eszembe, hogy én nagyon szeretek biciklizni, kerékpározni, mondjuk, hogy kulturáltabban kifejezve. És azért már az évek, évtizedek alatt volt olyan, hogy teljesítmény. Amikor mezőségen voltam vicébe, egyszer kitűztem magam elé a célt, hogy Naszódig felmegyünk autóval, és onnan elkerekezek egészen Máramarosz szigetig. Hát ott azért vannak hegyek. A bizonyos hágó, és nem mondom a nevét, az aztán nagyon kemény, nem tudom, valaki járta arra fele. Fú, főleg az utolsó 1-2 kilométer. Az igen. És képzeljék el, sikerült. Ez egy teljesítmény. Büszke voltam magamra, hogy ezt a teljesítményt most dicsekszek, kedves Mária Rádió hallgatók, szóval ezt én megtartottam. Aztán volt ilyen, hogy elmentem Somlyóra, akkor most másképpen közelítem meg a dolgot, ugyancsak maradva a biciklinél. Kitűztem célul, teljesítményként, hogy Nyárád-Szeredából elkerekezek egészen Csíksomlyóig. Ez anyukám halála után volt, nem sokkal, egy fél éve. 2018-17-ben halt meg anyukám. És akkor azért tettem meg ezt a távot, hát egy kicsit hosszabb, mint az előző, de itt is azért vannak emelkedők meg kapaszkodók meg. Nehéz szakasz van, bőven. Főleg, hogyha szembeszél is, fúj, de volt olyan is. Szóval. Ezt a távot azért tettem meg, mert hallottam a történetet, édesanyám mesélte, hogy amikor várandos volt velem, a szíve alatt ott voltam már. Az én szívem is dobogott az ő szíve alatt. Hogy valami betegsége volt az anyukámnak, és az édesapámmal elhatározták, hogy elszarándokulnak Csíksomlyóra kerékpárral. Két napig tették az utat, ha jól emlékszem, Korondon szálltak meg valami csűr szénájába a padláson. Én egy nap alatt tettem meg. Na most ez a táv, ha bár tényleg teljesítmény volt, legalábbis nekem, én azt gondolom, van a profi biciklizőknek, nem annyira. Szóval ennek a távnak a megtevése, ez az erőfeszítés, ez a teljesítmény teljesen más volt. Teljesen más élmény, mert egy picit együtt rezdültem az én édesanyámmal, az apámmal, akik akkor mit érhettek meg velem. Akkor még világra se jöttem, de hát ott voltam. És a szűzanyával, a segítő szűzanyával, hol már ember nem segített.
Szóval ez más. Nem tudom, kedves hallgató, érti? Hát biztos, hogy érti. Hát, hogy is kérdezhetek ilyent? Hogy a két teljesítmény között enyhén szólva elég nagy különbség van. És nagyon könnyen járhatunk így is a böjtöléssel, vagy bármilyen vallásos cselekedettel, hogyha hat fogalmazok ilyen pongyolat profán módon. Még egy rövid gondolat, akkor befejezem. Nem tudom, kedves hallgató, hogy van a séta, vagy a gyors séta, vagy a kocogás, vagy a futással. Most elképzeli, hogy ön, kedves hallgató, mennyi távot tudna megtenni, hát csak úgy kirázom a kis ujjamba gondolkodás nélkül, nem tudom, mondjuk, nem tudom, mond bármi, 300, 500, 1 kilométer, 2 kilométer, maradjunk 2 kilométernél, ezt így kocogásra meg tudja tenni. Talán, vagy kevesebb, teljesen mindig, nem fontos ez most. Most nem tudom, ön gondolt egy távolságra, de úgy, hogy azt meg is tudná tenni. Lépjünk tovább. Most képzeljem el azt a dolgot, hogy 10 kilométerre, vagy akár 15, van valaki, aki számomra nagyon fontos, akit szeretek. És aki bajba van, és semmi más megoldás nincs a szabaduláshoz, csak az, hogy én oda, mivel eszközöm nincsen, muszáj elszaladnom, és ha elszaladok odáig, arra 10 kilométerre, akkor megmentem őt. Mit szól, kedves hallgató? Ha a távolságot 1, 1,5, 2 kilométer, nem tudom, milyen távolságba lőtte be, vagy mit tudom én, állapította meg, kinek hogy tetszik a megfogalmazás, a dupláját, tripláját, vagy akár többszörösét meg tudná tenni? Mert szerintem egyértelműen a válasz igen. Na ez a különbség. Az új bor, a régi tömlő, a régi ruha, az új folt, és így tovább. Hogy böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Akit szeretek, aki számomra fontos, azért megtenni valamit, vagy pedig a teljesítményért, hát enyhén szólva nem ugyanaz. És valójában mi a szeretetből fakadóan tesszük, vagy nem tesszük, amit teszünk, vagy nem teszünk.

0: Irgalmas Isten mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen benne. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
5: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
6: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Úr Jézus Krisztus, az Atyának fia, örök főpap, te hívtad meg a fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most 7 ajándékú lelkedet, a bölcsesség és az értelem lelkét, a tudomány és jámborság lelkét, a tanács és erősség lelkét és az Istenfélelem lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

0: Testeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus, a test teológiájával foglalkozunk. Most már egészen gyakorlati kérdésekről van szó, és a múlt alkalommal, hát lehet, hogy nem túl népszerű dolgokról beszéltem, már ilyen gyakorlati dolgokról, hogy milyen cselekedet, miért, milyen megítélés alá kell, hogy essen így Isten igazsága az egyház tanítása szempontjából. És mondtuk, hogy van négy alapelv, ami fényében megvizsgálhatunk minden cselekedetet, mégpedig az, hogy milyen mértékben tükrözi Istennek a szeretetét, amelynek négy jellemvonása van, az, hogy szabad, hogy korlátlan, vagyis teljesen önátadó, hogy hűséges és termékeny. És ezekről beszéltünk, és ezen megyünk most tovább, mert a múltkori alkalommal sok mindenről beszéltem, mindenféle cselekedetektől, kezdve az önkielégítéstől, egészen a mesterséges megtermékenyítésig, de most egészen speciálisan arról akarok beszélni, hogy az egyháznak van tanítása azzal kapcsolatban is, hogy a házasságon belül mi jó és mi nem jó. Mert sokszor azt gondolják az emberek, hogy hú, jó, hát valahogy ki kell bírni a házasságig, na jó, megtesszük valahogy, akkor utána pedig, mikor megházasodtunk, erezd el a hajamat, akkor azt teszünk, amit csak akarunk, és minden meg van engedve. És azt kell mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez nem teljesen így van, mert egyrészt Isten valóban akarja, hogy örömünk legyen a szexuális együttlétben, ezzel nincs abszolút semmilyen baj, de nem mindig, nem tesz minden jót, amire csak pillanatnyilag vágyunk. És második János Pál pápának az volt az elve, amikor ő a testteológiáját kidolgozta, hogy nézzük meg, hogy mit tesz jót hosszú távon. Mert pillanatnyilag sok mindent el tudunk képzelni, sok vágyunk lehet, de hosszú távon mit tesz jót a kapcsolatnak? Mi az, ami még 20 év múlva is jó gyümölcsöket terem a kapcsolatunkban, a házasságunkban? És az egyik nagyon fontos dolog az a fogamzás szabályozással kapcsolatos. Mivel, hogy házasságban ugye van szexuális élet, és azt tudjuk, hogy a szexuális együttlétből gyerekek lesznek, vagyis ha termékeny a házaspár, akkor lesznek gyerekek. Azt is látjuk, hogy az nem igazán járható út, hogy főleg a nagyon termékeny pároknál, mert van, ahol nem olyan termékenyek is, akkor egy-két gyerek, három gyerek, és nem lesz olyan sok, de van olyan házas pár, hogy nagyon termékenyek, és ha nem tesznek semmit, akkor nagyon sok gyermek lesz. És a katolikus egyház tanítása az, hogy igen, Isten meghív minket, hogy vele közreműködjünk, abban is, hogy hány gyermekünk lesz. De ez nem úgy, hogy a saját fejünk szerint, hanem hogy vele közreműködjünk. Ez azt jelenti, hogy mindig aktuálisan meg kell beszélni Istennel, átimádkozni, hogy most vállaljunk be még egy gyermeket, vagy ne vállaljunk be most, vagy most milyen időszakban megyünk keresztül. És vannak olyan okok, amelyek miatt egy házaspár dönthet úgy, hogy most ne vállaljon gyermeket. Ugye általánosan a házasságnál fontos, hogy termékeny legyen, és de vannak olyan időszakok, vagy olyan élethelyzetek, amikor jó okkal mondhatja egy házaspár, hogy most nem vállalhatunk még egy babát. De ezt át kell beszélni Istennel, és jól át kell gondolni. Mik lehetnek ilyen okok? Például az egyik ok, hogy már túl idősek vagyunk, és akkor azt mondja a házaspár, hogy jó, most már van 4 vagy 5 gyermekünk, és már olyan korban vagyunk, hogy már nem vagyunk a legfiatalabbak, és a gyermeknek elsősorban szülők kellenek, nem nagyszülők, és mi már nem tudnánk igazán szülők lenni, mert már korban inkább a nagyszülői korban vagyunk. És ilyenkor dönthet ugye házaspár, hogy most bezárta volt, persze megbeszélve Istennel, mert még Isten még mindig meggyőzheti a szívünket, hogy hogy idősebb korban is vállaljunk gyermeket. Vagy egy másik, amikor anyagilag nagyon rosszul állunk, de nem így, ahogy a világ tekint az anyagi jólétre, tehát amikor valóban a gyermek ellátása, egy további gyermek ellátása a kérdés, ilyenkor a házaspár mondhatja, hogy most helyre kell álljunk egy kicsit anyagilag, és most nem tudunk vállalni gyermeket. Vagy egy másik jó ok, friss házasok azt mondják, hogy hát az lenne a jó, az lenne jót a házasságunknak, és magának a gyermeknek is, hogyha nem rögtön házasságkötés után jön ő, hanem adjunk egy évet, hogy megszokjuk egymást, hogy összeszokjunk, és aztán nagyon szívesen vállaljuk a babát. Ez is lehet egy ok, bár vannak olyan házas párok is, hogy egyből babát akarnak, és az is teljesen rendben van. Vagy lehet egy ok arra, hogy ne vállaljunk most aktuálisan egy gyermeket, ha például már van mondjuk 1, 2, 3, és nagyon nehéz velük, mert ugye a babák nem egyformák, például nagyon sok alvatlan éjszaka, és pszichikailag ki vagyunk készülve, esetleg még a munkahely is nagyon-nagyon megterhelő, éppen egy ilyen időszak van, mert hogyha hosszabb távon nagy a stressz, akkor az ellen kell valamit tenni, akkor nem a gyermek jelenteni a problémát, de ha most aktuálisan van egy ilyen időszak, és esetleg a már meglevő gyermekeink nagyon igénybe vesznek, és idegileg nem bírjuk, akkor lehet mondani, most egy kis szünet. Tehát ilyen okok lehetnek jó okok arra, hogy egy házaspár azt mondja, hogy most éppen nem alkalmas, hogy egy gyermeket vállaljunk, és ezek jó okok, és erről beszél még 6. Pál pápa a Humanae Vitae című enciklikájában a felelősség teljes szülőségről. Tehát, hogy az, hogy szülővé válni, vagy újból szülővé válni, az egy felelősség, és éppen ezért nem csak megengedett, hanem jó dolog a fogamzás szabályozás. De azt mondta már 6. Pál pápa, és megerősítette 2. János Pál pápa, hogy nem mindegy az sem, hogy hogyan tesszük a fogamzás szabályozást, mert vannak abortív módszerek, azt abszolút nem akarjuk, vannak olyan módszerek, amik az egészségünket teszik tönkre, mint például a hormonális fogamzásgátlók, de itt zárójelben megemlítem, hogy a hormonális fogamzásgátlók körülbelül 20%-os arányban, a ciklusok 20%-ában abortív hatást is fejtenek ki. Most ebben nem tudok nagyon belemenni, de a kutatások kimutatták, hogy bár arra vannak a hormonális fogamzásgátlók, hogy a peteérést meggátolják, mégis körülbelül 20%-ban történik peteérés és megtermékenyülés is, de a hormonok, a fogamzásgátló hatására a megtermékenyült peteset mégis elhal. Tehát azért nem teljesen nem abortív a hormonális fogamzásgátló, viszont ha nem lenne abortív, akkor is problémás, mert nagyon-nagyon nagy mértékben tönkreteszi a nő egészségét. Nem csak a nőét, mert a talajvízben már mindenhol kimutathatók ezek a hormonok, és ezek a férfiak testére is hatással vannak. De nem csak emiatt, tehát ezek a nem természetes fogamzásgátló módszerek, a spirál amúgy abortív, így is, úgy is, és az óvszer nem abortív, viszont van némi probléma, és még egyszer elmondanám, van az a 4 alapelv, hogy szabad, teljes, vagy korlátlan, hűséges és termékeny. És a fogamzásgátlással néhány probléma van. Például az óvszernél a teljessel van egy probléma, mert nem teljes az önátadás, mert ott van köztünk valami. És lényegében az óvszer azt mondja, hogy mindenem a tiéd, teljesen átadom magam, kivéve a termékenységemet. És egészen gyakorlati, vagy olyan tudományos kutatások is kimutattak néhány dolgot, például azt, hogy a sperma a női test számára egy ajándék, egy nyugtató hatással van. Na, ezt nem kapja meg az a nő, ahol offset használnak. Illetve vannak olyan kutatások is, melyek szerint az a női test, amely nem találkozik rendszeresen a férje spermájával, kialakíthat egy bizonyos fajta ellenállást, vagy akár allergiát feléje, Úgyhogy előfordulhat, hogy sokkal nehezebben termékenyül meg akkor, amikor majd akarnak. Ezek csak ilyen, talán nem olyan nagyon fontos érvek, de mégis érdekességek, hogy a tudomány is sokszor megalapozza azt, amit az egyház tanít. Amikor megfogalmazták a katolikus egyház tanítását, mindezekből nem olyan sokat láttak. De a legnagyobb probléma, amit lát 6. Pál pápa és 2. János Pál pápa a fogamzás gátlásban, az, hogy a termékenység ellen vétünk, mert azt mondják, hogy bár nem minden egyes szexuális aktus külön-külön kell legyen termékeny, ez nem, de nyitott kell legyen a termékenységre, és nem szabad, hogy mi valamit mesterséges módon bele szóljunk abban, amit Isten teremtett. Éppen ezért az egyház tanítása az, hogy a természetes módszerek megengedettek, mivel hogy ott nem szólunk bele, csak felhasználjuk azt, amit Isten már beleültetett az emberi testbe, mégpedig az, hogy a női test nem mindig termékeny. Ugye ciklusok vannak, és egy cikluson belül van egy bizonyos időszak, amikor termékenység áll fenn, és van időszak, amikor nem áll fenn termékenység, és hogyha ezt megtanuljuk, a test jeleiből megtanuljuk jól kiértékelni, és elkülöníteni a termékeny és a terméketlen időket, akkor nagy-nagy megbízhatósággal tudjuk szabályozni a fogamzást. Vagyis, ha nem akarunk babát éppen megbeszélve Istennel felelősségteljesen, akkor a terméketlen időszakban van szeretkezés, és hogyha pedig akarunk babát, akkor meg azon belül. És ez teljesen rendben van a katolikus egyház tanítása szerint, és ezt ajánlja is a katolikus egyház. Sajnos nagyon-nagyon sok katolikus elzárkozik előle, sajnos az egyházi előjárók sem nagyon-nagyon akarnak ezzel foglalkozni, ez gyakran így van, tehát elég kevésszer volt az, hogy papokat ez érdekelt, vagy püspökeinket, hogy érdekelte. Ez egy kicsit úgy nehézség, mivel hogy a papjaink gyakran azt gondolják, hogy ez nem az ő dolguk. Igen ám, de az emberek a papoktól kérdezik meg az ilyen dolgokat a gyónásban, és ezért nagyon jó lenne nyitni és értesülni. Én Ausztriában ismerek egy olyan papot, aki a fogamzás szabályozási módszert tanítja, bár ő nem éli, de tanítja, és nagyon-nagyon jó szolgálatot tesz nagyon sok házaspárnak, és ez a helyes út, hogy értesülni és jó tanácsot adni a házaspároknak. De térjünk vissza, tehát a katolikus egyház azt mondja, hogy a természetes fogamzás szabályozás jó dolog, megbeszélve Istennel felelősségteljesen végezni, az jó dolog. A mesterséges módszerek, amiatt, hogy nem felelnek meg a 4 alapelvnek, legalább egynek nem felelnek meg, de van amelyik 2-nek vagy 3-nak is, ezért nem igazán járható út. És ezt most nagyon finoman fogalmaztam, mert a feleségem Melinda, ő azért ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ő számára az egy fontos felismerés volt, amikor ő belegondolt, hogy igazából, hogyha én, ismerve a katolikus egyház tanítását, mégis másképp csinálom, akkor igazából bűnt követek el, és nem kellene szentségekhez járuljak. És ez már egy kicsit keményebb, de nagyon igaz. Amúgy szeretnék egy idézetet hozni ezen a ponton, és meglepő lesz, hogy kitől, nem mondom el előre, először felolvasom az idézetet. Azt mondja, minden perverzió alapja a termékenység funkciójának a kiiktatása. Szexuális cselekedeteket akkor tekintünk perverznek, ha a szaporodás célját félretesszük, és tulajdonképpen itt célnak a teljesen független élvezet elérését tűzzük ki. Ez az idézet, bármennyire hihetetlennek tűnik, Sigmund Freudtól van, a bevezető előadások a pszichoanalízisbe című művéből, és Freud egyáltalán nem volt egy egyházhű, nem nagyon érdekelte őt az egyház tanítása, nem is valószínű, hogy Isten hívő ember volt, És ő ezelőtt több mint 100 évvel azt mondta, hogy az egyik probléma az, amikor próbáljuk a termékenységet elválasztani a szexuális együttléttől. És ezt megfigyeltük, a 20. század az pont így telt el, hogy a 20-as, 30-as években az anglikán egyház volt az első, amely azt mondta, hogy hát azért a fogamzás gátlás bizonyos formái megengedettek, vagyis szét szabad választani a termékenységet a szexuális együttléttől, és aztán sorra a protestáns egyházak mind ezt az utat választották. Jelenleg az ortodox egyház és a katolikus egyház maradt meg annál a tanításnál, hogy nem, a termékenységet nem választhatjuk szét. Ugyan kihasználhatjuk a terméketlen napokat ahhoz, hogy elkerüljünk egy várandosságot, de nem úgy, hogy teszünk mi valamit, és elválasztjuk. És ennek nagy, hatalmas hatása volt, teljesen átalakult a gondolkodás, mert 1960-ban megjelent az első fogamzásgátló tabletta, és azért azt mondták, hogy azért jelent meg, azért fejlesztették ki, hogy elkerüljék a túlnépesedést és a nem kívánt várandóságokat. De igazából ez nem így van. Mert gondoljunk csak bele, hogy a nem kívánt várandóságokat, vagy a túlnépesedést önmegtartóztatással el lehet kerülni. Tulajdonképpen azért fejlesztették ki a fogamzásgátló módszereket. Jó, hát van, aki azért fejlesztette ki, mert abból sok pénzt tudott csinálni, de lényegében amiért az emberiség ezeket használja, az az, hogy lehessen szexualitás a felelősségvállalás nélkül. Hogy ne kelljen a termékenységgel szembenézni. De az igazság az, hogy nem létezik 100%-os módszer. Tehát aki szexuális életet él, bármelyik módszert használja, nem 100%-os. Tehát a legjobb hormonális fogamzásgátló módszerek, ugye azok a legmegbízhatóbbak, azok is csak ilyen 99,valahány%-ig mennek fel, ugyanolyan megbízhatók, mint a legjobb természetes fogamzás szabályozási módszerek. Mi a feleségemmel tanítjuk a természetes fogamzás szabályozást, a rötszerféle módszert, és annak a megbízhatósága akkor, amikor egy házaspár jókkal azt mondja, hogy nem lehet most gyermeke, az pont, sőt egy kicsivel még jobb, mint a legjobb hormonális fogamzásgátló esetében. Csak hogy a köztudatban sajnos ez nem került bele, a köztudatban az van, hogy nem megbízhatók a természetes módszerek. Ez egyszerűen nem igaz, ez van, aki egészen tudatosan hazudik, és van, aki nem értesült, mert régi információk birtokában vannak, és valóban az első természetes fogamzás szabályozási módszerek, azok nem voltak olyan nagyon megbízhatók, de azok már 100 éve lettek kidolgozva, az újabb módszerek és a több pilléres módszerek, amikről most nem tudok nagyon részletesen beszélni, de vannak ilyenek, amit mi tanítunk, az nagyon-nagyon-nagyon megbízható. A családom, én a feleségemmel mindig csak egyetlen egy módszert használtuk, a rötszerféle természetes fogamzásszabályozás módszert. És nekünk van 4 gyermekünk, de azért van 4 gyermekünk, mert akartunk nagy családot, és egyik sem meglepetésszerűen jött. És nem kellett vigyázunk így vagy úgy, hanem tudtuk, hogy mit vállalunk be. Volt, amikor csak nyitottak voltunk, és úgy jött össze a gyermek, de akkor nyitottak voltunk. Amikor azt mondtuk, hogy most abszolút nem jó, hogy egy baba legyen, nem lett baba. Tehát teljesen járható a természetes módszer, azt meg lehet tanulni. Mi évente 2 ilyen kurzust tartunk itt az imádságházában, egyet tavasszal, egyet ősszel, akit érdekel, az életszületik.ro honlapon követheti, hogy mikor van egy ilyen kurzus. Az egész kurzus egy egynapos alkalom, és még egy másik félnapos alkalomból áll, nem kerül sok pénzbe, és könnyen megtanulható, tanácsadást szívesen adunk. Míg minden más módszer sok pénzbe kerül, az egészséget tönkre teszi, és az Istennel való kapcsolatunkat is befolyásolja. Nagyon fontos lenne, hogy minden házaspár, amikor eldönti, hogy milyen módszer szerint él, járjon utána a rizikóknak, a megbízhatóságnak, és annak is, hogyha fontos számára, hogy Istennek mennyire tetsző, vagy mennyire nem az, amit készülnek tenni. Mert amint mondtam, katolikusként nekünk eléggé kötelességünk az egyház tanítása szerint eljárni. És a katolikus egyháznak van egy nagyon tiszta tanítása, a fogamzással kapcsolatban is, meg mindenféle más szexualitással kapcsolatos cselekedettel kapcsolatban. Fontos, hogyha van ilyen tanítás, akkor ismerjük meg, és kövessük. És hál' Istennek egy olyan egyházban élünk, ahol talán a katolikus egyház dolgozta ki a legjobban a szexuáletikát. Tehát vannak olyan dolgok, amiket én nagyon hálásan tanultam meg más felekezetektől. Például a protestáns egyházaktól a szentírás szeretetét. Nagyon sokat tanultam protestáns egyházaktól. De azt gondolom, hogy van minimum egy dolog, ahol az összes többi egyház tanulhatna a katolikus egyháztól, és ez a szexuáletika. Mert egyik egyházban sem dolgozták ki ennyire, és ezért hálásak lehetünk Szent II. János Pál pápáért, akinek az életműve a testteológiája. És az volt, hogy II. János Pál pápa előtt, például 6. Pál pápa a Humanae Vitae enciklikájával, ő elég nehezen hozta meg a döntést, hogy mit engedjen meg, és mit nem. De inkább profétikusan írta meg a Humanae Vitae-t, mert nagyon sok minden akkor még nem volt nyilvánvaló, hogy miért nem jó, vagy nem volt annyira nyilvánvaló. És II. János Pál pápa jött, és tulajdonképpen az ő tanítása egy magyarázat a Humanae Vitae enciklikához, mert ő egyszerűen tovább vezette és megalapozta, hogy miért bölcs az egyház tanítása, miért Isten akarata szerint való, és miért szentírási alapú az egyház tanítása. És aztán jött a tudomány, és sok pontban igazat kellett adjon, hogyha fontos nekünk például az egészségünk, és a hosszú távú jó, akkor igenis az egyház tanítása nagyon-nagyon egészséges és járható út. Amit említettem, az a fogamzás szabályozási módszer, amit mi tanítunk, a Rötzer-féle, azt egy osztrák orvos, József Rötzer dolgozta ki. Ő pont azért dolgozta ki, mert egy nagyon egyházhű ember volt, és azt mondta, hogyha az egyháznak ez a tanítása, hogy csak a természetes fogamzás szabályozás, és az csak a házasságon belül, akkor ez az életmód járható kell legyen. És ezért elkezdett foglalkozni a témával, bár ő nem szakorvos volt, ő egy általános orvos volt, családorvos, de teljesen belemerült ebbe a témába, évekig dolgozott vele, és kidolgozta a jelenleg legmegbízhatóbb természetes fogamzás szabályozási módszert. Sőt, nem csak legmegbízhatóbb természetes módszert, hanem minden módszerből a legmegbízhatóbb, mert amint mondtam, a nem természetes módszerek közül egyik sem megbízhatóbb, mint ez. Kivéve talán az abortusz, de ugye remélem, hogy a hallgatók közül az abortusz senki számára nem egy járható út. Istennek a tanítása, az akarata szent és jó. És hosszú távon én, az idén 20 éve házasodtunk, én nagyon hálás vagyok azért, hogy megismertük ezt az útját a szexuális életnek, hogy megismertük az egyház tanítását. Amikor még teológiát végeztem, és II. János Pál pápa volt a pápa, még akkor én fel se tudtam mérni, hogy mennyire nagy ember ez a pápa, hogy tényleg egy szent ember, hogy mennyire jót tett az emberiséggel, hogy valóban egy szexuális forradalmat indított el, de egy más értelemben, mint ami az 1968-as úgynevezett felszabadulítása a szexnek. Mert utólag, később a teológián nem tanították olyan részletesen a testteológiáját, utólag saját kutatásaimban találtam újból rá, és olvastam el, és foglalkoztam vele. és találkoztam olyan emberekkel, akiknek ez fontos, akikről tanulhattam. Én nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Az én házasságomnak jót tett, biztonságot nyújtott, nyugodt lelkismerettel járulhatok az oltári szentséghez vasárnap, legalábbis ebből a szempontból. És teljesen örömet hozott, mert hogy a természetes fogamzás szabályozás az annak is vannak mellékhatásai, de pozitívak, mert jót tesznek a házasságnak hosszú távon. És mert ez egy páros út, ez nem arról szól, hogy a nő beveszi a pirulát, vagy használni kell, az ószert gondoskodni kell, hanem erről tárgyalni kell, ez a kettőnknek az útja, és tulajdonképpen egy életforma, egy szép életforma. Mi nem nehéznek éljük meg. Van, amikor egy kicsit úgy kellemetlen, meg ki kell várni dolgokat, de teljes egészében jó dolog, jót tesz, áldást hoz, Isten behozza a házasságunkba. Most persze azt kell mondjam, hogy Isten csak az, hogy természetes módszert használunk, nem hozza be, de sokat segít ebben. Mert még persze, hogy egy házasságban sokkal több szempontból kell befektetni, imádkozni kell, a kapcsolatra időt kell fordítani. De a szexualitás annyira lényeges része a házasságnak, annyira központi helyet foglal el a házasságban, ha ezt nem csináljuk jól, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy a házasságunk valóban jól működjön. Isten jót akar velünk, őt akar a mi házasságunkkal. Ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nagyon bátorítalak, kedves testvérek, hogy ezt a területet is adjuk át Istennek, és kövessük az egyház tanítását, amely oly nagyon bölcs és oly nagyon jó. Dicsértessük Jézus Krisztus!
0: Testeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, kit szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Hallgass meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgass meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában, meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül Te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram,
0: és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
1: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
0: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Éjjelente is áldjátok az Urat. Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űz tőle. Szent angyaléd lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen. Áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
0: Örülj szép szűz, dicső ékes, nincs más, így tiszta fényes. Szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus értünk imáddal kérled.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Kisbácsból, illetve Aknasugatagról közvetítjük, és itt rögtön megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem mindkét plébános atyának, a híveiknek, és minden munkatársuknak, hogy vállalták a közvetítéseket. Külön köszönöm azoknak a szolgálatát, akik a technikát kezelik, és így lehetővé teszik a közvetítés. Mindenkinek a szolgálatát nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Kisbácsba már nagyon sok éve, minden évben visszajárunk, a plébános atya önkéntese is a Mária Rádiónak, úgyhogy mondhatni kollégák is vagyunk. Aknasugatagnak is nagyon örülök, mert onnan még soha nem volt Mária Rádióban közvetítés, és ez az első alkalom, ezért is nagyon örülök, és mindjárt vissza fogok térni Aknasugatagra, de ne menjünk a dolgok elébe. A mai napon este 7 órától lesz Aknasugatagról a Szentmise, ahogy holnap is. Holnap reggel 7 órától lesz a Szentmise, tehát este is, reggel is 7-től lesz ma, illetve holnap a Szentmise közvetítés. Szombaton 4-én délelőtt 11 órától lesz Szentmisénk, mégpedig a Szatmári Székesegyházból közvetítjük azt a Szentmisét, amelynek keretében papszentelés is lesz. És hát itt jutunk vissza akkor Aknasugatagra, hiszen azt a testvérünket, diakónust, akit a püspök atya Szatmáron pappá szentel, az aknasugatagi származású, és az ő első ünnepélyes szentmiséje vasárnap este 6 órától lesz. Tehát visszatérve szombat délelőtt 11 órától papszentelési szentmise Szatmáról a Székesegyházból, este 6 órától pedig Csíksomjóra kapcsolunk, ott a Mária Köszöntő keretében lesz a szentmise. Vasárnap pedig két szentmisénk lesz, 11 órától lesz Kisbácsból, előtte 10 óra 20 perctől a rózsafűzért is imádkozzák, majd ahogy mondtam este 6 órától Aknasugatagról közvetítjük a primíciát, és erre szándékozom elmenni, de még mindjárt visszatérek erre. Jövő héten, július 6-ától kezdődő héten Lövéte lesz az egyik helyszínünk, a közvetítések kapcsán a másik pedig Érkörtvélyes. Mondtam, hogy hétfőn, illetve most mondom, hétfőn volt Szent Péter és Pál apostolok ünnepén papszentelés a Gyulafehérvári Székesegyházban. Két diakónust szentelt az érsekatya pappá, az egyik lövétei származása, a másik pedig Csobotfalvi, vagyis a Csíksomjó plébánia körzetéből származó testvér. Mind a kettőnek lesz primiciája, mégpedig a jövő héten. Tehát jövő héten Lövétéről a reggeli szentmiség 8 órától kezdődnek, hétfőtől péntekig. Az Érkörtvélyesen a szentmiség este 6 órától lesznek, ugyancsak így hétfőtől péntekig, és akkor jövő szombaton délben 12 órától lesz a primícia Csobotfalváról, és este 6 órától Marosvásárhelyről a Mária áhítat keretében lesz a szentmise. Jövő héten vasárnap 3 szentmisénk lesz, délben 12 órától Érkörtvélyesről, előtte fél 12-től a rózsafűzért is imádkozzák. Délben 1 órától kezdődik a primícia Lövétéről, és este 6 órától még lesz egy szentmisénk jövő vasárnap este a Csíksomjói kegytemplomból. Tehát most a következő néhány napban 3 primíciánk is lesz. Imádkozzunk az újonnan szenteltekért, illetve az egyiket még most szombaton fogják szentelni. Imádkozzunk, értük, hogy Isten akarata szerinti jó papok legyenek. Július 13-ától kezdődő héten a reggeli szentmisék a Váradi stúdió kápolnája helyett most a Szent József templomból lesznek. A délutáni szentmisék pedig egy érdekes helyszínről lesznek, ahonnan még nem volt soha közvetítés az Erdélyi Mária Rádióban. Ez egy szlovák falu itt a Bihari hegyekben. Szlovákul az a neve, hogy Nová Huta. Sólyomkővár magyarul, de magyarok nem igazán laknak ott, ez egy szlovák falu.
és hát ezért is nem volt onnan még szentmise közvetítés, egyébként nagyjából mindenki katolikus, tehát van templom és plébánia, és a régi plébániát felújították és átalakították, kibővítették egy lelki gyakorlatos házzá, egy táborokat és lelki gyakorlatokat szoktak ott tartani, és minisztráns tábor lesz a Nagyváradi Egyházmegye szervezésében, és a minisztráns tábor szentmiséjébe kapcsolódhatunk be július 13-ától hétfőtől csütörtökig minden este 6 órától. Igen, és akkor július 20-ától kezdődő héten Sárközújlak lesz az egyik helyszínünk, a másik helyszín pedig egy olyan plébánia, ahova két templom tartozik, Kadicsfalva és Betlenfalva. A kadicsfalvi templomnak lesz a búcsús szentmiséje, majd azért esett a választás arra a plébániára, illetve templomra pont azon a héten. Július 27-től kezdődő héten, ami már augusztusra átnyúlik, Alsó-Csernáton lesz az egyik helyszín, ott is búcsú lesz majd másodikán, és Tasnád-Szántó lesz a másik helyszín, ott pedig gitártábor lesz, és hát jó néhány szentmise a gitártáborozóknak a szentmiséi lesznek. Aztán kezdődik közben a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-től 5-ig. Hát ezt már megszokták a kedves hallgatók, innen sok mindent szoktunk közvetíteni, imádságokat, előadásokat, tanúságtételeket, rózsafűzért, szentségimádást, szentmiséket. A szentmisék azokon a napokon, amikor tart a fesztivál, az magyar idő, illetve mi időnk szerint este 8 órától lesznek a szentmisék. Azon a héten, tehát augusztus 3-ától megint Tibor atya vállalta a reggeli szentmiséket, az estiek pedig hétfőtől szerdáig még Medjugorjéból lesznek közvetítve az ifjúsági fesztiválról, és keresem azt a helyszínt, ahol csütörtökön és pénteken egy-egy esti szentmise kellene, illetve vasárnap kellene egy szentmise, bármikor gyakorlatilag. Tehát ha van egy olyan plébánia, például egy olyan hely, ahol mondjuk hétköznap kevesen járnak, vagy lehet, hogy hétköznap nincs is minden nap szentmise, és ezért talán nem is nagyon vállaltak eddig olyan közvetítést, hogy az egész hetet. Most van egy ilyen lehetőség, a Medjugorje Ifjúsági Fesztivál hétfőket szerdát lefedi, a délutánokról beszélek, és akkor csütörtökön és pénteken kellene délután szentmise, és szombaton akkor Mária hitat keretében lesz a szentmise, tehát szombaton sem kell, vasárnap pedig lehet akár délelőtti, akár délutáni szentmise. Tehát ha van olyan plébános atya, aki egy csütörtök este, péntek este és vasárnap bármikor kezdődő szentmisét vállalna a Mária Rádióba, akkor kérem szépen, hogy jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket. Az azt követő héten augusztus 10-től az egyik helyszínünk Felsőbánya, ez Nagybánya közelében található, egy gyönyörű, hatalmas székesegyház méretű templomról van szó, ami nemrég lett felújítva, kívül-belül gyönyörűen, és nemrég lett újra felszentelve. Sőt, a plébános atyának most volt az ezüst miséje is. A templom köré épült egy új ilyen 20 stációs, nem keresztúr,

szemiségetés és utána a hét plébániája műsort is. Ahogyan gondolom, hogy aknasugatagról is, ez nincs olyan nagyon messze egyébként egymástól, csak épp egy hegy van közöttük, egy jó nagy hegy, a Gutin hegység. Az egyik oldalán van Felsőbánya, a másikon meg aknasugatag. Aknasugatagon a plébános atya megírta a város monográfiáját, nemrég adta ki. Úgyhogy gondolom, hogy a hét plébániai műsornak volt gazdagon miből merítsen, hát olyan hosszú anyagot nem is lehetett ebbe a műsorba beletömöríteni, de volt honnan merítsen bőven Gábor Anna kolléganőm. A Felsőbányáról is biztos vagyok benne, hogy van bőven mit mondani, főleg, hogy mondom, hogy még nem volt onnan közvetítés, úgyhogy sokak számára újdonság lesz ez is. Aminek szintén örülök, ott szintén keresem a másik helyszínt, ugyanis Felsőbányán hétfőn még nem lesz szentmise, és kedden és csütörtökön este van a szentmise, szerdán pénteken reggel, de ennek a párját keresném. Tehát olyan templomot keresnék, ahol kedden és csütörtökön reggel van, szerdán pénteken este, hétfőn végig sősorom mindegy, így ilyen párt keresek Felsőbánya mellé, augusztus 10-e és 16-a között. Ez egyébként Felsőbányán Nagy Boldogasszony búcsú lesz augusztus 15-én, azért is esett a választás arra a hétre. És hát itt tartok körülbelül a közvetítések megszervezésével. Ezt a nyarat valahogy túléljük, mindig a nyár egy kicsit nehezebb a szabadságok miatt, helyezések miatt is, meg amiatt is, hogy akik éppen szabadságon vannak, azokat a többiek helyettesítik, akik éppen még otthon maradtak, úgyhogy egy kicsit az átlagnál nehezebb megszervezni a szentmise közvetítéseket, ezért is nagyon külön köszönöm azoknak a plébános atyáknak, akik július-augusztusban vállaltak közvetítéseket. És akkor visszatérve aknasugatagra, tehát ezen a vasárnapon 6 órára tervezek oda menni, részt venni a primiciás szentmisén, azért is, hogy leszereljem utána a mobil stúdiót és onnan elhozzam, de örömmel veszek részt a primicián is, és mivel aknasugatagon még nem jártam soha, még nagyobb örömmel megyek, és hát ha találok ott hallgatókat, és bár egy primícia most nem alkalmas arra, hogy most Mária Rádiót reklámozza különösebben, de ha jóisten akarja, ott összeakadhatok azért néhány hallgatóval, és hát ha kialakul a kapcsolat, mert nincsen amúgy se önkéntesünk, se hallgatót nem ismerünk, nem nincsen kapcsolatunk aknasugatagon senkivel. Ha van olyan hallgató, aki aknasugatagi és ott lesz a primícián, akkor kérem szépen, hogy Mise után keressen meg, és akkor beszélgessünk. Én szeretném, ha ott is, ha vannak hallgatóink, akkor küldjünk oda is újságokat, és valahogy be tudjon kapcsolódni aknasugatag is a Mária Rádió nagy családjának életébe, körforgásába. Felsőbányán sincs önkéntesünk, de egy ideje, mióta már beszélgetek a plébános atyával, mert régóta tárgyalunk esetleges közvetítésről, de épp egy olyan alkalommal hívtam fel, amikor azt hiszem a ravatalozóban voltak, a szentmiség javába folyt a felújítás. De azt mondta, hogy ha kész lesz a felújítás, akkor szívesen fogad minket, ezt az ígéretét be is tartotta. Úgyhogy én azóta küldök oda újságokat postán. Bízom benne, hogyha oda el is tudok menni, találkozni is tudok a hallgatókkal, akkor egy kicsit ennél még szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a felsőbányai hallgatók és a Mária Rádió között. Aknasugatagról pedig, hát ha nem is aznap, mert aznap már igen későre fog nyúlni, gondolom, a szentmise és a leszerelés, a másnap Érkört VS-re fogok menni felszerelni a mobil stúdiót, hiszen hétfőn este 6 órától már onnan lesz a közvetítés, tehát ez olyan valamikor délben fogok Érkört VS-re megérkezni és felszerelni a mobil stúdiót. Azon kívül már dolgozunk a következő újságon, tehát a cikkek készülnek, lehet, hogy már eddigre lassan elkészült a cikkek nagy többsége, és dolgozunk rajta, korrektúra, tördelés, stb. Igyekszünk, hogy minél hamarabb kész legyen az újság. Én bízom benne, hogy már július vége felé már tudunk önkéntes találkozókat tartani. Gondolkozok, tervezem az önkéntes találkozós körutat, és amint egy kicsit

körvonalazódik, és már biztosabbat tudok, akkor fogom közölni, hogy mikor és hol, milyen időpontokban lesznek az önkéntes találkozók. Úgyhogy hát körülbelül ezek az újdonságok itt a Mária Rádió házatáján. Tehát még egyszer Kisbácsból lesz holnap reggel, 7 órától a szentmise, a mai napon és a holnapi napon este 7-től Aknasugatagról, szombaton délelőtt 11 órától Szatmárnémetiből a Székesegyházból papszentelési szentmise, első szombat lévén szombat délután Csíksomjónak egy templomban Mária köszöntőmének keretében 6 órától lesz a szentmise. Vasárnap pedig 11 órától lesz a szentmise Kisbácsban, este 6 órától Aknasugatagon pedig primícia. Jövő héten pedig reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a hétköznapi szentmisék Lövétéről és Érkörtvélyesről. Két primíciánk is lesz jövő héten, szombaton délben 12 órától Csobotfalván, vasárnap pedig délben 1 órától Lövétén lesznek a primíciás szentmisék. Isten tartsa meg az ő kegyelmével az új papjainkat, illetve akit Szatmáron szentelnek, az még szombaton lesz szentelve, kísérjük őket imáinkkal. Hát körülbelül ennyi az újdonság a Mária Rádió házatáján, úgyhogy megköszönöm mindenkinek a szeretetét, az imáját. Továbbra is maradjanak a Mária Rádióba, vigyék maguk a vakációba, és ugye az applikáción keresztül Mária Rádió Erdély néven az applikáció letölthető a Play áruházból, illetve az iPhone-okon az annak megfelelő helyről, és lehet akár külföldről is, tengerpartról, hegyekből, bárhonnan hallgatni a Mária Rádiót, és imádkozzanak velünk és értünk a továbbiakban is. Köszönöm azoknak, akik ima hátteret biztosítanak nekünk. Isten áldja meg őket, tartsa meg a szokásukat. További áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
3: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkének.

szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén. Ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem. Ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy dicsekedhessem. Ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik. A profétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik, mert töredékes a megismerésünk és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön majd a tökéletes, a töredékes véget fog érni. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók. Most ugyanis tükör által homályban látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de ezek közül legnagyobb a szeretet.

Él egy ember itt a földön, akit szeretned kellene, ám akarva vagy akaratlan, mégis harcolsz ellene. Él itt egy ember, akit ismersz, vagy úgy hiszed, hogy ismered, de oly sok mindent nem tudsz róla, hiába van mindig veled. Néha tiszteled, néha nagyra tartod, és nem vagy képes kiismerni, szíved ezért boldogtalan. Néha meglep, hogy mire képes, máskor bosszant, mert képtelen. Nem látja át saját világát, s mégis vonzza a végtelen. Kívülre néz, s belőre nem lát. Lelke még mindig kisgyerek. Másoknak hisz, milyennek látják, csak mások által ismered. Kezd el szeretni ezt az embert. Kezd el szeretni egyben önmagad. Ha elveszíted hited magadban, hidd el, hogy semmit sem marad. Tudnod kell azt, hogy különleges vagy. Nincs a világon más ilyen. Fedezd fel végre a lelked, s engedd, hogy boldoggá tegyen. Amen.

Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.

0: Dicsérdessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat ezeken a forró estéken is. Hát reméljük, hogy ma is bennünket választanak, a mikrofonnál Tibor atyát és Ferenc emessét hallják. Az Élet dolgai című műsorunk keretében ma folytatjuk az identitás és önmegvalósítás témánkat, amit ezelőtt 2 héttel elkezdtünk. Kedves Tibor atya, szeretettel köszöntelek, és hadd tegyem föl az első kérdésemet. Hogyan segíthet a hit a belső válságok feldolgozásában?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és minden kedves Máre Rádió hallgatót. Minden ember életében vannak olyan időszakok, amikor megrendülnek bizonyos pontok, egy veszteség, csalódás, bűntudat, ki vagyok, miért történt ez velem, van-e értelme tovább menni. És ilyenkor tudjuk, hogy a hit az nem egy varázsszer, amely megszünteti a fájdalmat, de olyan erőforrás, amely segíthet a válságot nem csak túlélni, hanem növekedéssé alakít. S a hit értelmet ad, tudjuk, a szenvedések közepette. A válság egyik legnehezebb része az értelmetlenség. Úgy tűnik sokszor, hogy minden szétesik. A hit azonban azt üzeni, hogy életünk nincs a véletlennek a kezében, még akkor is, amikor nem értjük a történéseket, bízhatunk abban, hogy Isten nem hagyott el bennünket. A keresztény ember nem mindig kap választ a miért kérdésre, de választ kap arra a kérdésre, hogy kivel megyek én ezeken keresztül. Másodszor a hit lehetővé teszi az őszinteséget. Sokan úgy gondolják, hogy a hívő embernek mindig erősnek, derűsnek kell lennie, de a Szentírás egészen mást mutat. A Zsoltárokban olvasunk, találhatunk olyanokat, hogy panasz, félelem, harag, kétségbeesés, sírás. Isten előtt nem kell megjátszanunk magunkat. A hit egyik legnagyobb ajándéka, hogy teljes őszinteséggel vihetjük elé fájdalmunkat. És a hit reményt ad. Gyakran beszűkíti a látásunkat a válság, a kétségbeesés, sokszor csak a jelennek a fájdalmát látjuk. A hit azonban túlmutat a pillanatnyi helyzeten. Emlékeztet arra, hogy Isten nagyobb, mint a problémáink, és hogy minden sötétség mögött ott van a feltámadás ígérete. A remény nem azt jelenti, hogy nem fáj. Azt jelenti, hogy a fájdalomnak nincs utolsó szava. A Kármel-hegyi győzelem után Illés próféta tulajdonképpen egyik legnagyobb példakép erre, az ő válsága, aki ugye mély lelki összeomláson ment keresztül, menekült, elfáradt, és ilyenkor így

0: Hát Isten gyakran embereken keresztül nyújt vigasztalást és segítséget. Egy ember álmában látta élete útját a tengerpart homokjában, ismerős ez a történet mindenkinek, biztos olvasták már az interneten, amikor két lábnyom haladt egymás mellett, az övé és az úré. A legnehezebb időszakoknál azonban csak egyetlen lábnyomot látott, és szemreányúan kérdezte, hogy uram, miért hagytál el, amikor a legnagyobb szükségem lett volna rád? És az úr így válaszolt, azokban az időkben nem elhagytalak, a karomban hordoztalak. Bár egyszerű történet, sok ember számára fejezi ki a hit lényegét a szenvedés idején. A belső válság azt tudjuk, hogy fájdalmas, de gyakran fordulópont is. Sok ember utólag felismeri, hogy egy nehéz időszak mélyebb önismerethez vezette, új értékrendet alakított ki benne, közelebb vitte Istenhez, megtanította a bizalomra. Tehát a hit segít abban, hogy ne csupán túléljük a válságot, hanem tanuljunk is belőle. Tehát a hit nem mindig ad azonnali megoldást a belső válságokra, de bizonyos, biztos kapaszkodót nyújt bennük. Segít értelmet keresni, reményt őrizni, elfogadni saját törékenységünket, és felfedezni, hogy Isten a legsötétebb időszakokban is jelen van. Ahogyan Szent Pál apostol is írja, mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. A hit nem azt jelenti, hogy nem lesznek válságaink, azt jelenti, hogy nem maradunk egyedül.
1: Lehet-e bukásokon keresztül közelebb kerülni Istenhez?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon is igen. Tapasztalat szerint sokszor éppen a kudarcok, a bűnök felismerése vezet el az a mélyebb alázatra, az őszintességre és az Istenhez való közeledésre. Nem maga a bukás visz közelebb Istenhez, hanem az, ahogyan arra válaszolunk. Mert Isten nem akarja a bűnt, de képes a bukásaimból is kegyelmet fakasztani. Na, amíg minden jól megy, könnyen azt hihetjük, hogy saját erőnkből boldogulunk. A kudarc azonban szembesít korlátainkkal. Sok ember vallja, hogy éppen egy nagy összeomlás után kezdett komolyan imádkozni, Istent keresni, vagy újra gondolni az életét. A bukás fájdalmas, de gyakran lehántja rólunk az önbizalom és az önigazultság rétegeit. Az evangéliumok egyik legszebb története Péter tagadása. Péter fogadkozott, hogyha mindenki megbotránkozik is benned, én biztos, hogy nem. És néhány órával tudjuk később, háromszor tagadja meg Jézust. Tehát ez volt élete egyik legnagyobb bukása. Mégis ebből a mélységből született meg az alázatos erős apostol. A feltámadt Krisztus nem elutasította Pétert, hanem újra megszólította, szeretsz engem? Tehát a bukás után jobban megismerte saját gyengeségét, és még inkább ráhagyatkozott Isten kegyelmére. Vagy a tékozdó fiú története. Ugye a fiú elhagyja apját, eltékozója örökségét, majd a nyomorba jut. És a fordulat nem a siker pillanatában történik, hanem akkor, amikor eléri a mélypontot. Ott döbben rá, fölkelek és visszatérek atyámhoz. A történet középpontjában nem a fiú bűne áll, hanem az apa irgalma. Sokszor mi is bukásaink által fedezzük fel, milyen végtelen Isten szeretete. De fontos különbséget tenni, a puszta öntudat, bűntudat, bocsánat, azt mondja, mert van bűntudat és a bűnbánat. És a bűntudat azt mondja, hogy rossz ember vagyok, nincs remény számomra, Isten már nem szeret. És a bűnbánat azt mondja, hogy hibáztam, szükségem van Isten irgalmára, fel tudok állni. A bűntudat tehát bezárhat önmagunkba, a bűnbánat viszont megnyit Isten irgalma és kegyelme felé. Egy szerzetes egyszer megkérdezte idős lelki mesterét, mi a szent ember ismertető jele? Az, hogy soha nem esik el. Az öreg szerzetes mosolyogva válaszolt, nem. A szent ember ismertető jele az, hogy mindig fel kell. A keresztény élet nem a hibátlanság útja, hanem a megtérés útja. És a bukások is taníthatnak, mert azáltal a bukások által alázatosabbá válunk, jobban megértjük mások gyengeségeit, mélyebben átéljük Isten irgalmát, őszintébben imádkozunk,

0: kevésbé bízunk önmagunkban, és jobban Istenben. A kereszténység központi üzenete maga is azt mutatja, hogy Isten képes a vereséget győzelemmé alakítani. Nagy péntek látszólag kudarc volt. A tanítványok számára minden elveszettnek tűnik. A húsvét azonban megmutatta, hogy Isten ott is munkálkodik, ahol az ember csak bukást lát. Ezért a hívő ember soha nem mondhatja, hogy egy bukás végleges. A bukás nem feltétlenül az Istentől való távolodás kezdete. Sokszor éppen az a hely, ahol az ember végre megtapasztalja, hogy nem a saját ereje, hanem Isten irgalma tartja meg őt. Ezért mondja Szent Pál apostol, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben válik teljessé.
1: Mennyire formálja a vallási közösség az egyén identitást?
0: A legtöbb ember nem egyedül jut el a hitre. A hitet közösségben kapjuk meg és éljük meg. A keresztény embernek az identitása személyes, de közösségi. Család, plébánia, pap, barátok közvetítik az evangéliumot. Már az első keresztényekről olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében. A hit nem csak tanítás, hanem életforma, amelyet másoktól tanulunk. És ami fontos, hogy a közösség tükröt tart elénk. Önmagunkat nehezen látjuk gyakran, objektíven. De a közösség segíthet felismerni ajándékainkat, gyengeségeinket, hivatásunkat, felelősségünket, és sok ember azért fedezi fel saját képességeit, mert valaki a közösségben meglátta és bátorította őt. A mai világ nagy problémája a magány és a gyökértelenség érzése. A vallási közösség emlékeztet arra, hogy valahová tartozunk. Nem csupán egyéni hívők vagyunk, hanem Isten népének tagjai. Keresztény ember nem csak azt mondja, hogy hiszek, hanem azt is, hogy mi hiszünk. És ez a közös hit erősíti az egyéni identitást. Amis amikor valaki lelki sárasságot, kétséget, szenvedést él át, a közösség gyakran hordozza őt. Előfordul, hogy valaki már nem tud imádkozni, de a közösség imádkozik érte. Nem talál reményt, de mások hite átsegíti a nehéz időszakon. A keresztény életben a közösség nem csupán társaság, hanem kegyelmi ajándék. És van egy veszély is, előfordulhat, hogy valaki csak a közösséghez tartozik, de személyesen nem épít kapcsolatot Istennel. A hit végső soron mindig személyes válasz Isten hívására, és a vallási közösség táplálhatja a hitet, de nem dönthet helyettünk. Egy öreg szerzetes a kandallóból kivett egy ízó parazsat és félretette. A parázs néhány perc múlva kihűlt és elsötétedett. Ezután visszatette a többi közé, és rövid idő alatt újra izzani kezdett. Ilyen az ember hite is. Ha teljesen elszigetelődik, könnyen kihűl. A közösség segít életben tartani a tüzet. Tehát Jézus, ő sem egyesével hívta meg tanítványait, hogy külön-külön járják útjukat, hanem közösséget hozott létre. Az egyház nem csupán intézmény, hanem Krisztus misztikus teste. Szent Pál apostol is használja ezt a képet. Azt mondja, hogy ti Krisztus teste vagytok, egyenként pedig tagjai. A test tagjai különböznek egymástól, mégis összetartoznak. Tehát az egyéni identitás nem szűnik meg a közösségben, hanem kiteljesedik. Ahogyan a szőlővessző, szintén a szentírási kép, ahogy a szőlővessző csak a tőkén maradva hoz termést, úgy a keresztény ember is csak közösségben találja meg az Istentől kapott identitását.
1: Kedves hallgatók, innen folytatjuk majd két hét múlva. Bírják ezt a nagy hőséget, amennyiben lehet, üljenek bent a hűvös szobában, hát persze amennyire most hűvös egy szoba. Vigyázzanak nagyon-nagyon és fokozottan magukra, egymásra. Búcsúzunk a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Tibor atyát és Ferenc Emessét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére,

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első Rómán kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta lekegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanyag egy képe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa e ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette, nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per esseri umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán az aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagylelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szentatyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynökatya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, menj

0: Adra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot érek tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél.
0: Azt

0: atyán. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: mindennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: pályán. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszony!

0: napján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Azt

0: Száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: parancstól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: nunc horáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallják.
1: Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mielőtt én megszülettem, a bátyám, aki 4 évvel idősebb nálam, elvesztette a testvérkét 4 éves korában, írt egy levelet a Jézuskának, amiben Hugicát kért karácsonyi ajándékba, nem ezek után, de minden esetre én december 24-én megszülettem. És attól kezdve a bátyám, amikor már egy kicsit felnőttebbekké kezdtünk válni, tehát már bemutatott itt-ott, akkor mindig úgy mutatott be, hogy itt az én karácsonyi ajándékom. Igazán ezt valóban megélni, nem csak ő felé, mert ő felé ez teljesen természetes volt, hogy igazán jó kapcsolatban jöttünk egymással, de hogy én valakinek a karácsonyi ajándéka vagyok, illetve hogy én ajándék vagyok. Van egy Szent Ireneus idézet, élj úgy, hogy életed ajándék legyen azoknak, akik találkoznak veled. Később találkoztam nyilván ezzel a gondolattal, ezzel a mondattal, de ez nagyon hozzákapcsolódik ahhoz, ahogy indítottam. Ahhoz, hogy tényleg úgy élhessek, hogy ajándék vagyok a másik számára, bárkivel találkozom, az saját akaratból kevés, azt úgy nem lehet. Az csak úgy megy, ahogy egy sugárzó ember, és én nagyon sok sugárzó emberrel találkoztam az életemben. Azt gondolom, hogy én nekem sem arra kell törekedni, hogy sugárzó ember legyek, hanem arra, hogy minél mélyebb kapcsolatom legyen az Úrral, és akkor lesz mit kisugároznom, és akkor tudom teljesíteni ezt a gondolatot.
0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: az.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takács Zoltán és az Isteni Érintések című műsor következő adását hallják. A mai témánk az útkészítés szolgálata Isten országában. Mit jelent az evangélium hirdetése? Mit jelent az útnak a készítése az Ó és az Új Szövetségben is napjainkban? Hogyan kell hirdetni az igét? Hogyan kell készíteni az utat az Úrnak? Hogyan kell bátran és eredményesen evangelizálni? A Biblia egyik legmegrendítő felhívása így hangzik: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Talán úgy tűnik, hogy csak egyszerű utaképítésről van itt szó, de a Szentírás sokkal mélyebb dologról beszél. Mert az útkészítés a Bibliában azt jelenti, hogy kihirdetjük Istennek az igéjét, Istennek az akaratát, hogy kimondjuk az evangéliumnak az erejét, az Istennek a szavát, és előkészítjük az emberek szívét Isten jelenlétére, hogy semmi ne akadályozza meg az Úr érkezését és uralmát majd az emberi szívekben és életekben. Ez a küldetés végigvonult az egész Bibliában. A prófétáktól keresztelő Jánoson át Jézus Krisztusig, majd az apostolokon keresztül egészen a mai egyházig. Tudjuk azt, hogy az evangélium az örömhírt jelent. Az evangéliumot nem lehet megtartani magunknak, mert ez az evangélium, amit magunknak megtartunk, az nem evangélium. Úgy szoktam meghatározni, mi az evangélium hirdetése, hát amikor az egyik koldus elmondja, hogy hol kapott kenyeret a másiknak. Mert ugye a Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Először meg kell halljam Isten igéjét, meg kell változtassa a szívemet, a lelkemet, a gondolkodásomat, egész életemet, és utána én is el kell ezt mondjam másoknak. És az evangéliumot ki kell jelentsük, ki kell hirdessük, be kell mutassuk. Többet kell nyújtsunk, és többet kellett nyújtsanak régen is a proféták, mint egyszerű szavak, mint egyszerű vallás, hanem igazi reménységet, igazi hitet, mert már a vallásba az emberek belefáradtak. A vallás megváltoztatja a külsőt, a viselkedést, de a hit, az ige, a szívet. Útkészítésről olvasunk az Ószövetségben is. Ézsás proféta így beszél: kiáltó szó hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényt Istenünknek. Ez a profécia eredetileg Izrael népének szólt. A babiloni fogság után Isten hazavezette népét. De a profícia ennél sokkal többről beszél. A puszta nem csak egy földrajzi hely, hanem az embernek a lelki állapota is. Mert a völgyek a csüggedést, a reménytelenséget jelképezik. A hegyek az emberi gőgöt, önigazságot. És a görbeutak pedig a bűnt, a képmutatást, a megtéretlen életet. Isten mindig azt mondja, hogy mielőtt megmutatom dicsőségemet, készítsétek elő az utat előbb. Az út tehát mindig a szívben kell, hogy kezdődjön. Ézsaiás később így folytatja: készítsetek utat, távolítsatok el népem útjából az akadályokat. Drágáim, amikor kihirdetjük az igét, akkor fel kell fednünk az akadályokat. Az akadályok nem csak kövek voltak, hanem akadályok ott voltak a szívben: a hitetlenség, a bálványimádás, az engedetlen élet, az önzés, a kapzsiság. Amikor az evangéliumot hirdették a proféták, vagy hirdetik ma is szószéken, iskolákban, tereken, egyszerű beszélgetésekben, nagyon fontos, hogy a szívtől szívig menjen, szívből szívbe menjen, mert ez egy megmentő üzenet, hisz meg kell nyerjünk embereket Istennek. Oda kell vezessük a forráshoz, a kegyelem, a szeretet, a megbocsátás forrásához. Az evangelizáció, az útkészítés, az azt jelenti, amikor megmutatom nekik Jézust. Megmutatom azt, aki nagyobb bennem, mint aki a világban van. Nagyobbat meg kell nekik mutassuk, hogy nagyobb van bennünk, mint a problémájuk. Nagyobb bennünk az, mint a szomorúságok, a csalódások, a fájdalmuk. Meg kell nekik mutatni, meg kell mutassuk az erős Istent, a barát Jézust, a vigasztaló és mindig velünk lévő szent lelket. Mi ajándékba kaptuk ezt, ajándékba kell adjuk. És ez egy, az útkészítés, az ige hirdetés, az evangelizáció, az egy megmentő, az egy szabadító szolgálat, az egy életre hívó, szabadságra hívó beszéd és üzenet kell legyen. Lehet, hogy neked 5 perc, de lehet, hogy másnak egy élet megmenekülése lesz. Be kell mutassuk Istennek az atyai szívét. És amikor mi evangelizálunk, utat készítünk, szóljuk, mutatjuk Istennek az üzenetét, akkor mi vagyunk akkor Istennek a keze, mi vagyunk Istennek a lába, mi vagyunk Istennek a szája, mi képviseljük Istennek az akaratát. És nagyon fontos, hogy ezek az emberek az Ószövetségben, Malákiás, Ézsaiás, és sorolhatnám a prófétákat, akik hirdették az Istennek az üzenetét, ők küldöttek voltak. Isten küldöttei, követségben voltak, Isten királyságát képviselték. Ézsaiás később azt mondja, hogy igen, hogy készítsük az Úrnak az útját, és távolítsunk el minden akadályt, ami ezt gátolja. Később Malákiás majd ezt mondja, íme elküldöm követemet, aki elkészíti előttem az utat. Isten soha nem jelent meg figyelmeztetés nélkül. Előbb mindig elküldött valakit, előbb mindig azáltal szólt. Először hív, szól, megtérésre buzdít. Az Úr előtt mindig járt egy hírnök, és az Ószövetségben ezek voltak a próféták, a bírák, Isten emberei. Vagy látjuk az Újszövetségben, amikor az angyal jön, és hirdeti Máriának és a pásztoroknak, hogy az angyal hírvivő hírnök hirdeti a jó hírt. A Bibliában a legnagyobb útkészítő az Újszövetségben megjelenő Keresztelő János. Amikor elérkezett az idő, azt mondja az ige, megjelent Keresztelő János. Nem csodákkal kezdte a szolgálatát. Nem politikai programot hirdetett, nem vallási reformot. Igazából egyetlen üzenete volt. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ez volt az igazi útkészítés. Hogy Jézusnak utat készített. Hogy az emberek szívét felkészítette, majd Isten küldöttének a fogadására. A megtérés volt az ásó. Az alázat volt a lapát. A bűnbánat volt a kőhenger. Így készült az Úrnak az útja. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az lesz a miénk, amit továbbadunk. Az evangélium erről szól, hogy tovább kell adjunk, mert ha nem adjuk tovább az evangéliumot, az megrohad bennünk. Tanúságot kell tegyünk, tanúságtételt kell mondjunk, fel kell vállaljuk Istennek a csodáját, Istennek a szeretetét, kegyelmét, ami az életünk felett. Mert azt mondja az ige, aki felvállal engem az emberek előtt, azt Jézus is felvállalja az atya előtt. Aki pedig megtagad engem, Jézus is megtagadja az atya előtt. Igen, bátorítanálok benneteket, hogy Isten értékeli a kicsi kezdeteket. Valld meg a hitedet az osztálytársadnak. Mondd el a hitedet otthon a szüleidnek. Indulj el a szegény fele, a nyomorult fele. Merjél kilépni a vízre. Nem kell szégyelni az evangéliumot, mert Jézus sem szégyelt bennünket. Jézus vállalt bennünket. Vállalta a bűneinkkel együtt a mi életünk minden gondját és baját. Egy olyan Istenünk van, akit nem szabad szégyelnünk, titkolnunk, hanem fel kell mutassuk az ő nagyságát, az ő kegyelmét, dicsőségét. Mert ő mindenkinél nagyobb. Ő a dicsőség forrása. Mi küldetésben vagyunk, amik az Úr evangéliumát szóljuk. Ez az ő ügyét képviseljük. Ő utasít bennünket, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez egy mennyei szent parancs, hogy el kell menni, hogy ki kell hirdetni az evangéliumot, hogy tanítványozni kell. Mi csak hirdessük ki, mondjuk ki, az én szám legyen az Úr szája, az én beszédem legyen az Úrnak a beszéde. És az hiszem, hogy az ige dolgozni fog. Mert az én igém nem tér vissza üresen hozzám, és megcselekszi az én mennyi atyám akaratát. Mert Istennek akarata az, hogy minden ember megtérjen, és eljusson Isten ismeretére, ezt mondja a Biblia. Mert nem az egészségeseknek van szükségük, hanem a betegeknek az orvosa, azt mondja Jézus. Lehet, hogy átmegyünk síralom völgyén, sínai pusztán, beleragadtunk függőségekbe, de néha az Úr ezt megengedi, azért, hogy megtörje a szívünket, formálja a jellemünket, hogy tudjuk azt, milyen a megtört szív, hogy megértsük majd a megtört szívűeket, hogy tudjuk, mi a rabság függőségnek a rabláncai, hogy tudjunk majd szabadítást hirdetni azoknak, akik ebbe vannak. Isten érzékenyé akarja tenni a te szívedet a másikra, hogy majd együttérzésből, empátiából, szív odahajlásból tudsz szólni az evangéliumot a másik fele. Nagyon fontos, hogy az útkészítés, az evangélium kihirdetése, kimondása minél egyszerűbben történjen, koncentráltan, a János 3.16 alapján, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszék, hanem örök élete legyen. Ki szolgálhat Istennek? Ki lehet útkészítő? Ki evangelizálhat? Mindenki. Mindenki a maga útján, a maga módján, személyisége szerint, kapott ajándékai alapján. Mert, kedves hallgatóim, sokszor felteszem a kérdést, mi a különbség a hitetlen és a hívő között? Hát a hívő megérti a hitetlent, mert ő is volt hitetlen. És a hitetlen talán nem tudja megérteni a hívőt, mert sosem volt hívő. De ne felejtsük el, hogy mi is voltunk megmentettek, bűnből kiragadottak, akik ismerik a bűnnek az erejét, a csábítását, de még jobban tudják és ismerik Istennek a valódiságát, a szabadítását, az erejét, az akaratát és a vezetését. Amikor hirdetjük az evangéliumot, akkor én hiszem azt, hogy Isten érzékeny teszi a szívünket mások fele, hogy érzékenyek legyünk, hogy szívből szívig tudjuk hirdetni az evangéliumot, mert az evangélium az Istennek az ereje, Róma 1-ben le van írva. És hogyan kell tenni? Hogyan kell utat készíteni? Hogyan hirdessük az evangéliumot? Erre nincs sablon. Kérj bölcsességet az Úrtól. Legyél leleményes, legyél egyszerű, legyél szabad. Lehet, hogy osztályteremben, lehet, hogy stadionban, lehet, hogy az utcán, a családban, de a szívből tedd, hogy látszódjon, hogy reménységből, hogy eredetiségből, hogy megtapasztalásból szólod azt, amit szólsz. Ez nem szokványos, ez nem természetes, hogy hirdetjük. Ez egy komfortzónán kívüli helyzet. Ki kell lépni a vízre, és ez nem könnyű. Ez nem könnyű. Az evangelizáció, az útkészítés mindig az ébredésnek a szolgálata. Mert nagyon sokszor az emberek, a világ alszik. És amikor mi kihirdetjük az evangéliumot, az Istennek a figyelmeztetését és a szeretetét és a kegyelmét hirdetjük ki. Imádkoznunk kell az evangélistákért, imádkoznunk kell a papokért, imádkoznunk kell azokért a bátor tanítványokért, akik ezt teszik. Imádkoznunk kell az ébredésért. Az evangelizációban, az útkészítésben a próféták, Istennek az emberei, a mai evangélistái úgy szintén bele kell tegyék ezt a szent sürgetést. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mert ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem napja. Ez egy szent sürgetés kell legyen, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap, és a mai nap adatot nekünk, és a mai nap még megváltoztathatod az életedet, leborulhatsz a kereszthez, megbánhatod a bűnödet, rendezheted a kapcsolatot az Úrral, és tiszta lappal állhatsz föl a kereszt alól. Mindig az üzenetbe kell legyen a megtérésre való hívás. Mert ha a trombita bizonytalan, vajon kiindul el a harcba, ha te se hiszel abban, amit mondasz, nem fognak tudni követni. Ezért mondja az ige, hogy mindenkoron legyetek készen számot adni a bennetek lévő reménységről. Isten parancsát, Istennek az akaratát, Istennek a jókedvét hajtjuk végre. Küldetésben vagyunk, amikor ezt cselekedjük. Jézus is folytatja az útkészítést, mint ahogy a proféták az Ószövetségben. Jézus is szolgált, végrehajtotta az Atya akaratát. Jézus azt mondja, hogy betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jézus nem egyszerűen beszélt csak Isten országáról. Ő maga hozta el az Isten országát. Mert ahol Jézus megjelent, ott betegek gyógyultak, ott démonok távoztak, ott bűnösök bocsánatot kaptak, és ott helyreálltak emberi életek. Mert Isten országa nem csak tanítás, nem csak beszéd, hanem bemutatta azt, megélte azt, felfedte Isten országát, megmutatta Istennek országát. Az apostolok is ugyanezt folytatták, ezt a szolgálatot. Amikor Jézus elküldte tanítványait, azt mondta nekik, hogy hirdessétek az Isten országát.

ma még az, hogy én is lehetek útkészítő? Ugyanazt jelenti, hogy el kell készíteni az emberi szíveket a Krisztus befogadására. Ezt nem lehet emberi erővel, emberi okoskodással, meg vitákkal, meg kényszerrel elérni, hanem az evangélium hirdetését szeretettel, szent, tiszta élettel, odaadó szolgálattal és imádsága, és a Szentlélek erejével lehet, mert mindannyiunk életében vannak nehézségek, kövek, sebek, harag, félelmek, bűnök, hamis istenek. És az evangélium, amikor kiszóljuk, kimondjuk, kihirdetjük, akkor az evangélium ezeket elkezdi megtisztítani, elkezdi eltávolítani. Amikor valaki megbocsájt, amikor megalázza magát az Isten előtt, amikor Krisztushoz fordul, akkor elkészül az Úr útja. Mit is jelent az, hogy kihirdetjük az Úr országának valódiságát? Nem azt jelenti, hogy csak beszélünk róla, hanem az, hogy kijelentjük, hogy Jézus az Úr, hogy ő ma is uralkodik, hogy ő ma is szabadít, hogy ő ma is meg tud bocsájtani, hogy ő ma is tud gyógyítani, hogy ő ma is tud új életet adni, és hogy Jézus vissza fog jönni, hogy az Isten országának a kihirdetése az mindig döntés elé kell állítsa az embert. Elfogadom-e Krisztust és az ő uralmát, vagy maradok a magam ura, vagy maradok a gonosz útján. És az egyháznak a küldetése ez, hogy folytatni keresztelő János hagyatékát, szolgálatát, készíteni az Úr útját, mert a világ tele van zajjal, tele van félelemmel, tele van csalódással, de az Isten emberei készíteniük kell az Isten útját, amely a békesség útja, ami a szeretet útja, a megbocsájtás útja, amivel a Krisztusra mutatunk. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ahol a tiszta evangéliumot szólják, hogy mindig megjelennek a démonok, hogy mindig megjelennek a gáncsoskodók, az irigyek. Az ördög nem szereti a tiszta evangéliumot, fél tőle, és meg akarja zavarni azt a közeget, ahol ez elhangzik. Az ördög ma mondja a világba, az emberi szívekbe a magáit. Az a dolga, ő mondja. De Isten azt parancsolja, hogy mi is mondjuk. Mondjuk meg mi is. Mondjuk ki. Hirdessük ki. Mondjuk ki, hogy megvan írva. Mert az ige, a kiszólt ige, a kimondott ige, az Isten kardja. Csak azt tud hatalommal és tekintélyes szolgálni, aki hatalom alatt van. Ha elhisszük, hogy mi Krisztus katonái, Krisztusnak a vitézei, Krisztusnak a küldöttei vagyunk, hatalom alatt, de hatalommal ki tudjuk jelenteni az ő akaratát. Helyzetben vagyunk, harcban vagyunk, szellemi csatában vagyunk. Gedeon azt mondja a katonáinak, aki fél, menjen haza. Isten keresi az odaszánt bátor embereket, akik hirdetik az ő akaratát. Ma nagyon sokan szolgálnak imádat nélkül, de a szolgálatot mindig meg kell előzni az imádat. Hogy imádom, hogy tudom, ki az én Uram, hogy én az övé vagyok, hogy ő az én megmentőm, a szabadítóm, és ő az én mencsvárom, és ha én ebben állok szilárdan, ha ebben van, a Krisztusban van az én identitásom, akkor tudom bátran szólni. Mert Isten együtt munkálkodik a munkálkodókkal, együtt mozdul a mozdulókkal, de a divány keresztényeknek nincs kenet. Ez egy nagyon híres evangélista mondotta. Beszélni kell az evangelizáció alatt a bűnről, Isten ítéletéről, a problémákról, arról, ami elválaszt bennünket Istentől. Ki kell mondani azt, hogy van bűnnek következménye, hogy van magunk saját útjai, hogy a gonosz elrejti magát a világ élvezetei mögé, a szem és a test kérkedése mögé, és hogy Isten vágyódik utánunk, hogy Isten keres bennünket, Isten meg akar szabadítani, meg akar gyógyítani, meg akar menteni bennünket, hogy Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy elhozza Isten országát, a bűnöknek bocsánatát, hogy szabadítson, hogy gyógyítson, hogy helyreállítsa azt, amit a gonosz elrontott. Ő le akarja rombolni a gonosz munkáját és országát, és felépíteni az Isten királyságát. És amikor kihirdetjük az evangéliumot, el kell higgyük azt, hogy Jézus a mi munkaadónk. Ő fizet meg majd bennünket mennyei kincsekkel. És az az evangélium, amit nem hirdetnek ki, az nem evangélium. Az evangélium azért terjedt, mert hirdették.
az életükkel, a mártíromságokkal, a beszédükkel, a cselekedetükkel. Ézsaiás 64 azt mondja, hogy az Úrnak lelke van rajtam, mert felkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szívek.

Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsájtást a megkötözötteknek. Na ez az evangélium hirdetése, ez az útkészítés, hogy bátorítsunk, hogy gyógyítsunk, hogy vigasztaljunk, hogy Istennek az erejét, a szentségét, az eredetiségét és a valóságát mutassuk be. Amikor te evangelizálsz, még ha gyenge is vagy, az Úr lesz a te erősséged. Mert amikor gyenge vagy, akkor vagy erős az Úrban. És legyél önmagad legjobb verziója. Legyél önmagad legjobb verziója. Mert mi nem csak megtérőket akarunk, hanem tanítványokat is. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Kezdjünk el ma is tanítványozni. Kezdjünk el ezért imádkozni. Kezdjük el hordani, böjtölni, imában hordani azokat az embereket, akik előretolt pozícióban vannak, akik az utat törik, akik elő vannak, hogy az Úr áldja őket meg bátorsággal, erővel, és egy olyan kenettel, egy olyan elhívással, amelyet be tudják végezni az ő küldetésüket. Az evangélium hirdetése Istennek az akarata, Istennek a jó kedve. És legyél bárhol kedves hallgató, az Úr számít rád. Az Úrnak szüksége van ehhez a munkához, ehhez a szolgálathoz, te rád is. Nyisd meg a szívedet, és halld meg, hogy az Úr hív téged. Az Úr bátorít téged. Az Úr kiküld téged. Az Úr felruház téged. És az Úr küldetésében fogod elvégezni ezt a feladatot, amit el kell. És végezetül egy imádsággal fejezzük be a mai adásunkat. Drága Uram, köszönöm, hogy te példát adtál, hogyan kell készíteni az Úr útját. Köszönöm, hogy te bemutattad az evangéliumot. Köszönöm, hogy hatalommal szóltál, szeretettel, szent lélekből. Uram, áld meg a mi életünket. Legyél valódi, hiteles a mi életünkben, hogy tudjunk téged szentségben, erőben, hitelesen bemutatni a világnak. Uram, adj jelző szívet, adj bátor szívet, adj nekünk szavakat és olyan bátorságot, ami kilép a komfortzónából, hogy tudjunk vízre lépni, hogy elmenjünk a megszomorodott emberekhez, a csüggett lelkekhez, és a te bátorításoddal, a te örömüzeneteddel tudjuk hirdetni, hogy van szabadulás, hogy van reménység, hogy te benned van örök élet. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál. Amen. Köszönöm nagyon szépen, hogy velem tartottak. Isten áldja meg önöket mindenben, mindenkoron. Takály Zoltánt hallották az Isteni Égintések című műsorban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: segítség, gyászolok. Hajlák Attila atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Máj Rádió hallgatókat. Nagy ajándék, hogy Istené vagyunk. És az isteni gondviselés ott van az életünkben, ezt valahogy a gyászunkban is meg kell értsük. Hogy a jó Isten gondot visel ránk. És az isteni gondviselés 15 útmutatását szeretném megmutatni a mai műsorunkban. Ahhoz, hogy az embert élete útján mindenkor öröm, boldogság kísérje, és hogy a gyászában is megtalálja az életnek az értelmét, helyes felismerésekre és nemes elvekre kell támaszkodnia. Néhány fontos szabály, amelyek alapján Isten parancsolatai képezik, amelyek alapok a mindennapokban. Az első szabály, amit tudnunk kell, hogy Isten nem szenvedésre teremtette az embert. Isten teremtményének örülnie kell az életnek, szeretnie és alkotnia kell. Kevesebbet panaszkodjatok az életre, és mindig emlékezzetek arra, hogy vannak emberek, akiknek sokkal nehezebb sors jutott, mint nektek. És ezt ismerjük fel mindig, amikor gyászcsoportban vagyunk, vagy amikor ilyen gyászszólókkal való beszélgetéseket folytatok. Nagyon-nagyon fontos ez az első szabály. Isten nem szenvedésre teremtette az embert. Isten teremtményének örülnie kell az életnek, még akkor is, ha tényleg nehéz, főleg amikor megtörik az embernek az élete, vagy akkor, amikor nehézségben van, nagyon-nagyon nehéz örülni az életnek. A második szabály, minden ember nem véletlenül küldetett erre a földre. Fel kell tárnia magában az isteni lényeget, és valamiben szebbé, jobbá kell tennie az őt körülvevő világot. Isten tehetséget, erőt és képességet ad az embernek. Az isteni ajándékot arra kell használni, hogy tökéletesítsük a körülöttünk lévő világot, valamint segítséget nyújtsunk azoknak, akiknek valóban szükségük van rá. Fel kell tárnunk az isteni lényeget. Jobbá tenni a világot. Igen, az isteni ajándékok óriási lehetőségek az életünkben. A harmadik szabály, törekedjetek arra, hogy szeretettel töltsétek meg saját életeteket is, szeretteitek életét is, mert ezzel kedvező körülményeket és anyagi jólétet vonzotok magatokhoz. Ezzel szemben az agresszió elkerülhetetlenül az életminőség romlásában mutatkozik meg. Szeretettel megtölteni a saját és szeretteink mások életét. Ez is egy nagyon-nagyon fontos, még akkor is, amikor gyászban vagyunk, amikor gyászolunk. Akkora ajándék, hogy tényleg a jó isteni az életünk, és akkora ajándék, hogy igen, minden körülményekben lehetünk a jó isteni. Tegyük szépé másoknak az életét. Szeretettel töltsük meg a magunk és a saját és a mások életét is. A negyedik szabály, gondviselés negyedik szabálya, az életben semmi sem történik teljesen véletlenül. Gondolatainkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel és döntéseinkkel mi magunk formáljuk jelen valóságunkat és jövőnket. Hogy örömöt találok-e az életben, vagy épp ellenkezőleg, csupán gyötrődök benne, teljes egészében rajtatok múlik. És ezért nem mindegy, hogyan éljük meg a gyászunkat is, a veszteségeinket, a krízisünket. Az életben semmi sem történik véletlenül. Az ötödik szabály, negyedik szabályhoz szorosan kapcsolódik, a gondolatok eseményeket teremtenek. Tanuljatok meg derűsen és építő módon gondolkodni, és olyan valóságot alkottok magatok köré, amely örömmel tölt el benneteket. Ellenben az ingerlékenység, a harag, az irigység és a gőg csak kudarcot és balszerencsét hoz. A gondolatok eseményeket teremtenek. Tanuljatok meg derűsen és építő módon gondolkodni. Hát nagyon nehéz a gyászban így gondolkodni, de mindig erre törekszünk, amikor gyászcsoportot tartok, hogy pozitívan lássuk az életet. Tanuljuk meg pozitívnak látni. Nem mindegy, hogy milyen gondolatokat táplálunk magunkban. Viszont az is fontos, hogy emléket állítsunk az elhunyt szeretteinknek is, és ezért is a gondolataink építő módon kell működjenek. A hatodik szabály, bármilyenek legyenek is a körülmények körülöttetek, mindig őrizzétek meg a nyugalmatokat. Tartsátok fenn a derűs lelki állapotot, higgyetek saját erőtökben és Isten segítségében, és hitetek szerint adatik majd meg minden nektek. Hát valóban nehéz. Nehéz megőrizni ezt a nyugalmat, a derűs lelki állapotot. De ez a hit, ez az erő, a Jóistennek a szeretete, amit tényleg a hitünkön keresztül tudunk nyitogatni, óriási ajándék. A hetedik szabály, törekedjetek arra, hogy meghalljátok Isten hangját. Egyszerűen tegyétek fel azt a kérdést, amelyre választ szeretnétek kapni, majd figyeljetek lelketek mélyének belső tudatotoknak csendes szavára. Igen, fel kell tenni a kérdéseket, és kell figyeljünk a belső tudatunkra, a lelkünkre. Nyolcadik szabály, minden ember üdvözülhet Isten segítségével. Isten ott él mindannyiunkban. Találjátok meg őt önmagatokban, majd engedjétek, hogy rajtatok keresztül megnyilvánuljon a környezetetekben is. Megtalálni a jó Istent önmagamban, a gyászomban is. Isten ott él a gyászomban is, a veszteségemben is, az életemnek a vívódásaiban is, a nehézségekben. Kilencedik szabály, bármilyen súlyosak legyenek is az emberek vétkei, a jó Isten mégis szeret mindannyiunkat, mert a Szentírásban ez áll, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. De jegyezzétek meg, az Úr mindig azt adja, amire éppen az adott pillanatban valóban szükségünk van. Mekkora ajándék, hogy szeretve vagyunk. És Isten mindig azt adja meg, ami a javunkat szolgálja. A tizedik szabály, az egyik alapvető isteni törvény, a hasonlóság törvénye. Ha nem szeretitek önmagatokat, és a körülöttetek élők sem fognak szeretni, szeretettel fordulni felétek. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ahogyan ti viszonyultok másokhoz, úgy fognak viszonyulni ők is hozzátok. A hasonlóság törvénye. A 11. szabály, az ember bajainak oka nem másokban, hanem önmagában rejlik. A romboló természetű gondolatok és benyomások megmérgezik az életünket, és megfosztanak bennünket a boldogság lehetőségétől. A romboló természetű gondolatok és benyomások megmérgezik az életünket. Igen, ezt én is tapasztalom, hogyan mérgezik meg az életemet, vagy hogyan mérgezték meg az életemet, de hiszem azt, hogy ott van Jézus az embernek az életében. Minden bajunkban, minden megpróbáltatásban is, és nem szabad romboló természetű gondolatokkal éljünk. 12. szabály. Valójában minden ott lakozik már az emberben. A hatalom, a megbecsülés, az anyagi bőség egyaránt. A feladat abban áll, hogy ezeket a javakat felszabadítsuk, és megjelenítsük a körülöttünk lévő valóságban. Ez pedig Isten parancsolatainak következetes megtartása által válik lehetségessé. 13. szabály. Ne osszátok a körülöttetek élő embereket jókra és rosszakra. Olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. S ha egy kollégátok vagy munkatársatok számotokra kellemetlennek tűnik, lehet, hogy mások számára teljesen elfogadható. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Milyen elgondolkodtató a gondviselés 13. szabálya is. A gondviselés 14. szabálya, hogy ismerd meg önmagad. Ez a szabály mindennapi valóságban is alkalmazható. Nem erüljetek önmarcangolásra, vagy meddő szőrszál hasogatásba. Az önismeret annak a folyamata, hogy felfedezzük magunkban a képességeinket, tehetségeinket, majd azokat a külvilágban gyakorlati módon kamatoztatjuk. Ismerd meg önmagad. És a 15. szabály. Isten számára nem léteznek olyan fogalmak, mint bűnösség, büntetés, ezekhez hasonló. Nem az a fontos kérdezünk, miért éppen engem, hanem az, hogy mi célból adatot ez nekem. Jóisten mindenkinek megengedi a tévedés jogát, és természetesen annak a jóvátételét is. Annak a leckének a megtanulását, amelyen át kell mennünk. Minden nehézség annyi erővel adatik, amennyit el tudunk hordozni. A hibák kijavításának legnemesebb módja az, ha szeretettel fordulunk önmagunkhoz és a körülöttünk élő emberekhez. A gondviselés szabályai. Az első ez volt, Isten teremtményének örülnie kell az életnek. A második, fel kell tárnia magában az isteni lényeget mindenkinek. Az isteni ajándékot arra kell használni, hogy tökéletesítsük a körülöttünk lévő világot. A harmadik, törekedjünk, hogy saját és mások életét is szeretettel töltsük meg. Negyedik, az életben semmi nem történik véletlenül. Az ötödik, tanuljatok meg derűsen és építő módon gondolkodni. Hatodik, bármilyenek legyenek is a körülmények körülöttek, mindig őrizzétek meg a nyugalmatokat. Hetedik szabály, törekedjetek arra, hogy meghalljátok a Jóistennek a szavát. A nyolcadik szabály, minden ember üdvözülhet Isten segítségével is, Isten ott él mindannyiunkban. Kilencedik szabály, bármilyen súlyosak legyenek is az ember vétkei, a Jóisten mégis szeret mindannyiunkat. A tizedik szabály a hasonlatosság, hasonlóság törvénye. Ha nem szeretitek önmagatokat, a körülöttetek élők sem fognak szeretettel fordulni felétek. A tizenegyedik szabály, az ember bajainak oka nem másokban, hanem önmagában rejlik. A tizenkettedik szabály, valójában minden ott lakozik már az emberben. 13. szabály, ne osszátok a körülöttetek élő embereket jókra és rosszakra, ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. A 14. szabály, ismerd meg önmagad. És a 15. szabály, nem az a fontos kérdezünk, miért éppen engem, hanem azt, hogy mi célból adatott ez nekem. Igen, kedves testvéreim, kedves Máj Rádió hallgatók, akkora ajándék Isten gondviselésébe simulni, a gyászunkban is. Nem véletlen ez az időszak, maga a gyász, a gyásznak az időszaka. De egy biztos, akkora ajándék Jézusé lenni a gyászunkban is, és tudni azt, hogy Jézus mindennek értelmet adott. Jézus ott van az életemben, a mindennapjaimban. Uram, te munkálkodsz akkor is, amikor nem látom. Akkor is, amikor úgy tűnik, semmi sem történik, és akkor is, amikor kísértésbe esem, azt hinni, hogy elfeledkeztél rólam, vagy feladtad. A bizalom akkor a legnehezebb, amikor a bizonyítékok láthatatlanok, amikor várakozom annélkül, hogy látnám az előrehaladást, amikor a körülmények pontosan ugyanúgy néznek ki, mint tegnap vagy a múlt héten. Taníts meg rá, hogy a te munkád gyakran a felszín alatt zajlik, mielőtt láthatóvá válna, hogy a magok a föld alatt növekednek, mielőtt áttörnék a talajt, és hogy te a csendben is cselekszel. Attól, hogy nem látok változást, még nem jelenti azt, hogy nem munkálkodsz. Attól, hogy nem érzékelem az előrelépést, még nem jelenti azt, hogy megálltál, és attól, hogy nem tudom követni a tevékenységedet, még nem jelenti azt, hogy tétlen vagy. Segíts bíznom a te időzítésedben, a te módszereidben, a részletek mögöttes összehasonlásában, amikről fogalmam sincs, azokban az összeköttetésekben, amiket teremtesz, és azokban az előkészületekben, amiket végzel. Emlékeztes azokra az időkre, amikor visszatekintve rájöttem, hogy végig munkálkodtál, amikor a darabok olyan módon kerültek a helyükre, ahogy én sosem tudtam volna elrendezni, amikor a te láthatatlan munkád hirtelen láthatóvá lett. Adj hitet, hogy bízzak benned a várakozásban. Hogy higgyem, akkor is munkálkodsz, amikor nem látok semmit. És hogy megpihenjek a te cselekvésedben, ahelyett, hogy pánikba esnék a saját tehetetlenségem miatt. Hadd jelentsem ki ma bizalommal. Isten munkálkodik, és én bízom ő benne. Nem azért, mert látom a bizonyítékot, hanem mert ismerem az ő jellemét, és ő még sosem hagyta abba a munkát. Kedves Mária Rádió hallgató, Krisztusban szeretett testvéreim, Isten gondviselése az életünk, és tényleg semmi nem véletlen az életünkben. De egy biztos, bármilyen nehézséget is élünk meg, bármit az életünkben, bármit, mindig merjünk bizalommal lenni a jó Isten felé, a mi gondviselénk felé. Úgy tetszik, amit Eugène Smet ír, Jézus, te vagy az én gondviselésem, lehetnék-e én is neked? És én ebben látom a keresztény életet, a jelenlegi helyzetemet is, és mindent, amit meg kell éljek. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai alkalommal is. Hajlák Attila Istvánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Ismerd meg önmagad. Minden Istentől van. Különböző módokon jöhet valami Istentől, de valamiképpen mindig ő áll a világ mögött. Töltsön el bizalommal a tudat, én magam is Istentől vagyok. Mondta Romano Guardini.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni az epehólyagról és ennek betegségeiről. Az epehólyag az emésztőrendszer része. Ez raktározza a májban termelődő epét és a belegbe juttatja, amikor szükség van rá a zsírok lebontásához. Az epehólyag kicsi, körte alakú, izmos falú tömlő. A máj jobb lebenyének tövében található, közvetlenül alatta. A máj naponta nagyjából 1 liter epét termel. Mi az epehólyag feladata? Az epehólyag raktározza az azonnal fel nem használt epét. Az epében lévő víz az epehólyag farán keresztül felszívódik, így az epe idővel besűrűsödik. Amikor a vékony bél, nyombél vagy patkóbél nevű szakaszában zsíros ételek és savas gyomornedv keveréke kerül, a vékony bél falát bélelő sejtek egy úgynevezett kolecisztokinin nevű hormont választanak el. E hormon hatására az epehólyag összehúzódik, és a koncentrált epét az epevezetékbe préseli. Innen a vékony bélbe kerül, ahol segít a zsírok lebontásában, valamint a gyomorsav semlegesítésében. Ez rendkívül fontos emésztési lépés, mivel a zsírok és a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, D, E és K vitamin, csak az epe közreműködése révén szívódhatnak fel a bélből. Most pár szót szeretnék szólni az epekövekről. Az epe összetételében olykor biokémiai változások következhetnek be, ami epekő képződéshez vezet. A leggyakoribb változás az, hogy megnő az epében természetesen jelen lévő koleszterin mennyisége, és felborul az epe savakkal fennálló normális egyensúlya. Ennek következtében apró koleszterin kristályok képződnek, amelyek epekövekké állnak össze. Az epekövek átmérője 1 és akár 24 mm között változhat, a számuk pedig elérheti akár a 20-at vagy még ennél többet is. Az epekövesség a leggyakoribb betegségek közé tartozik, az érintetteknek azonban csak mintegy 30%-a tapasztal tüneteket, így az epekövek többségét egyéb okból elvégzett képalkotó vizsgálatok, például röntgenfelvétel vagy ultrahang vizsgálat során, illetve boncoláskor fedezik fel. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy ha az epekövek megakadnak az epehólyag vezetékben, nagy valószínűséggel fájdalmat és gyulladást okoznak. Néha maga az epehólyag is gyulladásba jön, ezt heveny epehólyag gyulladásnak nevezzük. A gyulladás többszöri kiújulása maradandó károsodást okozhat az epehólyagban. A falai megvastagodnak, összezsugorodik, és idővel teljesen működésképtelenné válik. Kik a veszélyeztetettek? Kockázati tényező a világos bőr, az elhízottság és a 40 év feletti kor, továbbá a termékeny korban lévő nők körében is gyakoribb az epekő. Ha a családban volt már epekövesség, akkor szintén nagyobb a betegség kialakulásának a kockázata, a magas koleszterin szint pedig mindenképpen növeli a veszélyt. Mik az epekőnek a tünetei? Előfordulhat, hogy valakinek hosszú évek óta vannak epekövei, úgy, hogy egyáltalán nem szerzett tudomást róluk. Másoknál a következő tünetek jelentkezhetnek. Fájdalom a has felső részén, közvetlenül a bordák alatt. A fájdalom étkezés után pár órával jelentkezik, és néhány órán át tart. Kísérheti émeigés és hányás is. A roham kiújulhat, és további tünetekkel járhat. Jelentkezhet nagyméretű felfúvódás és böfögés, láz, hányinger vagy hányás. Ezek mind a heveny epehólyag gyulladás jelei. Most pedig szeretnék pár szót szólni az okokról. Az epekövek mintegy 80%-a koleszterin kristályokból áll. Az egyéb úgynevezett pigmentált epekövek lehetnek feketék vagy barnák, és kálciumot vagy bilirubint tartalmaznak. A bilirubin a vörösvértestek egyik bomlás terméke. Ez a fajta epekő, a májzsugor, illetve a vérszegénység egyes típusai esetén jellemzőek. Előfordulhat, hogy pigmentált és koleszterines epekövek egyszerre vannak jelen. A kálciumot tartalmazó epekövek egyszerű hasi röntgen vizsgálattal könnyen kimutathatók. A kálciumot nem tartalmazó epekövek ultrahangos vizsgálattal észlelhetők. Végezetül szeretnék pár szót szólni a kezelésről. Ha nincs előre haladott gyulladás, különféle kezelési módszerek alkalmazhatók az epekövek eltávolítására és a fertőzés megakadályozására. Az egyik kezelési mód az az ultrahangos kőzúzás, amikor lökéshullámmal összetörik a köveket. Létezik gyógyszeres kezelés is. A hosszú időn át szedett epesavtartalmú gyógyszerek feloldhatják az epeköveket. Ez a módszer csak kisméretű, meszet nem tartalmazó kövek esetén alkalmazható. Antibiotikumokat írhatnak fel a fertőzés megelőzésére vagy leküzdésére. Ugyanakkor fájdalomcsillapítókkal enyhíthetik a fájdalmat. Kezelés után mindenképpen tanácsos, alacsony zsírtartalmú étrenden élni, hogy meggátoljuk az epekövek kiújulását. A heveny epehólyag gyulladás azonnali kezelést igényel. Szükségessé válhat az epehólyag műtéti eltávolítása is. Epehólyag nélkül is normális életet lehet élni, mivel az epe továbbra is eljut a belegbe. Előfordul, hogy az epekövek megrekednek az epehólyag vezetékben, ahol gyulladást okoznak. Így elzárják az epe útját. Ez sárgaságot okozhat. Következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az epilepszia. A betegségre hirtelen, látható ok nélkül bekövetkező, visszatérő görcsrohamok jellemzőek. A rohamokat az agy túlzott és rendezetlen elektromos aktivitása okozza, amely rövid ideig tartó változást idéz elő a tudat állapotban, a viselkedésben, az érzelmekben, a mozgásban, vagy az érzékelésben. Magyarországon ma körülbelül 80-100 ezer embert érint. A rohamok közvetlen kiváltó okai lehetnek az alkohol, a stressz, különböző betegségek, sőt néha villogó fények is, bár a rosszul lét sok esetben ok nélkül jelenik meg. Az epilepsziás személyek mintegy 10%-ánál a rohamok egymást érik úgy, hogy azok között jóformán nincs is regenerálódási idő. Ez az úgynevezett status epileptikus, akár halálos is lehet, ha a roham az egész agyra kiterjed. Az epilepszia tünetei igen sokfélék. A rohamot néha csak kis területen jelentkező zsibbadás, bizsergő érzés jelzi, máskor kiterjedt izomgörcsökkel és rángásokkal jár, ez az epilepszia típusától függ. Ilyen tüneteket azonban más állapotok is okozhatnak, például bizonyos szívbetegségek, pánikroham vagy légzési problémák. Ezért, ha valaki epilepsziaszerű tüneteket tapasztal, akkor a lehető leghamarabb ideggyógyász szakorvoshoz kell fordulnia. Egyes epilepsziás betegek előre érzik, mikor közeledik a roham, mert előtte úgynevezett aurát, nyugtalanságot vagy kellemetlen érzést észlelnek. Az epilepsziás rohamoknak két típusa van, a generalizált és a fokális. Most pedig pár szót szeretnék szólni mindkettőről. A generalizált rohamok az egész testet érintő, az agy nagy területére kiterjedő, rendellenes, elektromos tevékenység következménye. Ezeknek is több típusa létezik. Most nem szeretném őket felsorolni, csak a legveszélyesebbet említem meg, ami az úgynevezett grand mal vagy klónusos roham, ami eszméletvesztést okoz, és az érintett személy összeesik. Az izmok először összehúzódnak, és a test megmerevedik. Ez az úgynevezett tónusos fázis. Majd a végtagok egy ideig ritmikusan rángatóznak. Ez az úgynevezett klónusos fázis, miközben a beteg mély álomban merül. Ezután fokozatosan nyeri vissza az eszméletét, és legtöbbször semmire sem emlékszik a történtekből. Az epilepsziások mintegy 60%-ánál figyelhető meg ez a fajta roham. A második csoport az a fokális rohamok. Ezeket a rohamokat az agy egy kis területén bekövetkező rendellenes működés okozza. Az, hogy a test mely részén jelentkezik a roham, attól függ, hogy az agy mely területe érintett. Az is lehetséges azonban, hogy a roham a test egyik részén kezdődik, majd onnan terjed szét. Ezek a fokális rohamok is lehetnek egyszerűek, úgynevezett szimplex rohamok, vagy összetettek, úgynevezett komplex rohamok. Az egyszerű fokális rohamokban nincs eszméletvesztés, csak izomgörcsök lépnek fel, míg az összetett rohamokban a páciens 1-2 percre elveszíti az eszméletét. Feltehetjük a kérdést, hogy mik az epilepszia okai. Az epilepszia kialakulásának hajlama lehet örökletes, de számos más ok is közrejátszhat benne, például szélütés, agydaganat, fejsérülés vagy agyhártyagyulladás. Alkohol vagy egyes kábítószerek is előidézhetik. Egyes gyerekeknél a rohamok megszűnnek, ahogy idősebbek lesznek. Hogyan lehet kezelni az epilepsziát? A legfontosabb az, hogy az epilepsziás személyeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen körülmények idéznek elő rohamokat, mivel a kiváltó okok elkerülésével bizonyos mértékben csökkenteni tudják a rosszul létek számát. A legenyhébb esetek kivételével mindig szükség van valamilyen fajta kezelésre is. A gyógyszeres kezelés célja a rohamok megfékezése minimális mellékhatásokkal, lehetőleg egyetlen gyógyszerrel. A felírt gyógyszer és annak adagolása a rohamok típusától függ, de a betegek többsége valószínűleg nátrium valproáttal vagy karbamazepinnel kezdi. Az utóbbi időben egyre több betegen végeznek epilepszia miatti műtétet. Ez főleg a fiatalokra érvényes. Következő betegség, amiről szeretnék ma beszélni önöknek, az az ételmérgezés. Az ételmérgezés rendszerint heveny megbetegedés, amit baktériumokkal, vírusokkal vagy élősködőkkel szennyezett étel vagy ital elfogyasztása okoz. Ritkábban a zöldségeken és gyümölcsökön levő növényvédőszer maradványok, mérgező vegyi anyagok, például ólom vagy króm, illetve mérgező bogyók vagy gomba a felelős az ételmérgezésért. Noha az élelmiszerek tartósításának és tárolásának módszerei egyre fejlődnek, még ma is gyakori az ételmérgezés, különösen nyáron, amikor nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ételeket nem hűtik le megfelelően, illetve az év folyamán bármikor, ha a fagyasztott baromfihúst elkészítés előtt nem a megfelelő módon engedtetik fel. Az ételmérgezés tünetei a következőek. Hányás, émeigés, hasmenés, gyomorgörcsök és láz. Ha a tünetek 24 óra után sem enyhülnek, forduljunk orvoshoz. Az ételmérgezést gyakran az okozza, hogy a belegfalát megtámadják az ott elszaporodó mikroorganizmusok, például az úgynevezett Escherichia coli, a szalmonella, vagy valamilyen egysejtű élősködő, illetve ha a bélrendszerben bizonyos baktériumok úgynevezett enterotoxinokat, vagyis méreganyagokat termelnek, amelyek megtámadják a bél nyárkahártyáját, vagy felszívódnak a vérbe, lázat és egyéb tüneteket okozva. Feltehetjük a kérdést, hogy hogyan termelődnek a méreganyagok. Egyes baktériumok, mint például a Bacillus cereus, a szervezetbe kerülve olyan méreganyagokat termelnek, amelyek hasmenést okoznak. Mások, mint például a Staphylococcus aureus, vagy a Clostridium botulinum, a táplálékban való elszaporodásuk során termelik a toxinokat. Noha az étel elkészítéséhez használt hő elpusztítja a baktériumokat, a méreganyagok ellenállnak a hőnek, így az étel elfogyasztása ételmérgezést okoz. A Staphylococcus aureus mérgezés súlyos rosszulétet és hasmenést okoz, Általában már 6 órán belül. A Clostridium botulinum okozta mérgezés tüneteinek

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm már rád minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen, hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget,
aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogyha el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetettként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei Atya és akár csak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsággal felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is, hiszen találkozókból áll. Lelki vezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelki vezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetésem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen, sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni,
felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbe a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelkivezetést. A lelkivezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előremenettel tapasztalható szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész. Ezzel elsőbben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelkivezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem
az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelkivezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életemben, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelkivezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelkivezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém. Mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelkivezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úr Isten az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten mindhárom személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt, hogy rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy
bizonyos tudásszintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk, a szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága. Furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom, mert mindegyikre szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjana, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és mindent albi nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontot titoktatás, mint a papot.
Lelki vezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel. Tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald.